0: módosítóhelyek műszaki és higiéniai feltételeire, valamint az élelmiszerek összetételének megfelelőségére. Újabb videóval segíti a bevallási tervezetek kiegészítését a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV ezúttal az ingatlan bérbeadásából, valamint az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem bevallását mutatja be lépésről lépésre a kérdés-felelet alapú kitöltési mód használatával. A hivatal idén is 5,6 millió magánszemélynek készítette el a bevallási tervezetét, de bizonyos jövedelmekről nem áll rendelkezésére teljes körű adat. Akik ilyen bevételt szereztek, mindenképpen ki kell egészíteniük a tervezetet. Ez több mint 200 ezer adózót érint. Elérhetővé vált a gerincvelői izomsorvadással élők számára egy otthon alkalmazható terápia, a RISDiplam hatóanyagú készítmény egyedi méltányossági eljárásban igényelhető, közölte az SMA Egyesület. Budai Krisztina elnök hozzátette, a gyógyszer olyan betegek számára is alternatíva lehet, akik állapotuk miatt évekig teljesen kiszorultak a kezelésekből. Még tart a pollen szezon késő tavaszi legerősebb terhelésű időszaka, egyszerre közel 20 féle allergénvirágpora van jelen a levegőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nyír pollen koncentrációja országosan magas, az eperfa féléké és a tölgyé a közepesen magas tartományban alakulhat. Jellemzően közepes, tüneteket okozó koncentrációban van jelen a platán, a bükk, valamint a dió pollenje, míg a juhar, a fűz és az ostorfa virágporának mennyisége alacsony közepes szintet érhet el. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a ciprus és tiszafa félék, a kőr is, a komlógyertyán, a gyertyán, a sásfélék, továbbá már a fenyőfélék, a vadgesztenye és a pázsitfűfélék pollenje is. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt a Dunántúlon, valamint a nap első felében északkeleten. Többfelé lesz élénk északnyugaton erős a déli szél, hajnalban -1 és +11 fok között alakulnak a minimumok, a szelesebb nyugati, északnyugati tájakon marad enyhébb az idő, délutára pedig 22 és 28 fok közé melegszik majd a levegő.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Azzal álmodtam, hogy benne ülök, nézzek rám furcsán.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
4: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai! Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
5: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
6: Skoda. A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: rap csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökké rap csorog a véremben.
1: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Éjjel 3 óra van.
1: Éjjel 3 óra van.
2: Országos kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a fogyasztóvédelem, kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank, folytatódik a melegebb, naposabb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Országos kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelme érdekében. A hatóság az ideiglenes árusítóhelyekre és útmenti értékesítőkre fókuszál, ahol a forgalmazási körülményeket, a higiéniai feltételek meglétét vizsgálja. Kiemelték, a hatósági akció célja a hazai és import szamóca tételek ellenőrzése, különös tekintettel a minőségre, a jelölés megfelelőségére, valamint a nyomon követhetőség biztosítására. Az ellenőrzések kiterjednek a nagykereskedelmi forgalmazókra, beleértve a nagybani piacokat, valamint a kiskereskedelmi egységekre is. Kibercsalók újfajta elkövetési móddal keresik meg az ügyfeleket, a Magyar Nemzeti Bank telefonos ügyfélszolgálata érkezett bejelentések alapján. Kifejezetten korábbi hamis befektetési lehetőségek károsultjait, vélhetően saját korábbi áldozataikat hívják fel telefonon, ismét a Nemzeti Bankon belül működő pénzügyi békeltető testület, vagy valamelyik Európai Uniós pénzügyi felügyeleti hatóság nevében. Hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank. A csalók az ügyfeleknek a korábban megszerzett pénzek megtérítését ígérik, majd azt állítják, hogy az összeg visszafizetése az érintettek számára adóköteles, így nekik azt előzetesen át kell utalniuk. A befizetés után aztán eltűnnek a megszerzett összeggel. Teljesen megújulhat a csernobili atomerőmű környéke. Az erőmű igazgatója szerint hamarosan beüzemelnek egy nagy teljesítményű napelemparkot, és a régió hamarosan a zöld és atomenergia új központjává válhat. A napelemek egy hónapon belül megkezdik a villamosenergia előállítását.

0: Döntések sorozata.
1: Most 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Az ország szívében együtt a legjobb lakkal.
1: Rádió Dabas. Az otthon hangja.

0: Hajnali 4 óra van.
1: Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt, átlagos szamóca termésre számítanak idén a termelők, marad a melegebb, derült száraz tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt Facebook oldalán azt írta, nagy erőkkel dolgoznak az új élő környezetminisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely szigorúan szakmai alapon folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. Az új hatóság garantálja a jogszabályok maradéktalan betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben a civil szervezetek és az állampolgárok álláspontja végre kellő súlyt kap. Átlagos szamóca termés várható idén, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A belföldi termelésből származó fóliás szamóca a tavaszi fagyok és lehűlések miatt a megszokottnál legalább egy héttel később, április végétől került forgalomba. A teljes mennyiség háromnegyed részét kitevő szabadföldi termesztésű gyümölcs május közepén jelenhet meg a kínálatban. Az idei termés mennyiség 7000-7500 tonnára becsülhető. Szakaszosan május végén nyitnak a magyarországi fürdők. Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára közölte, teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd a fürdők. Addig számos karbantartási feladatot kell elvégezniük az üzemeltetőknek. Tavasszal javítják a burkolatot, a fugákat, takarítják a medencéket, felújítják a gépészeti berendezéseket. Ezt követően töltik fel friss vízzel a medencéket. Biológiai földi beavatkozással indul idén a balatoni szúnyoggyérítés május 4-én és 5-én, közölte a munkát elrendelő szakértői bizottság vezetője. Sáringer Kenyeres Tamás elmondta, a szokásosnál kisebb területen pár száz hektáron zajlik majd az első megelőzésre koncentráló beavatkozás, amely mintegy 3,5 millió forintba kerül. Főként dél-balatoni területeket érint, ahol a gyorsan felmelegedő sekélyvíz található, ezekben már megjelentek ugyanis a szúnyoglárvák. Nagy bejelentésekkel érkezett a sziget, az elmúlt 30 év legnagyobb buliait összehozó nemzetközi sztárokkal, utána afterpartiként pedig a legendás Táncdalfesztiválsátor modernizált verziójával idézik fel a fesztivál hőskorát egy nulladik nappal augusztus 10-én. Bejelentették a Sziget Society alapítvány, ezen belül a Society mozgalom és a Super Society díj életrehívását is, amely azokat a szakembereket és közösségeket segíti és állítja reflektorfénybe, akik kapaszkodót nyújtanak a mai fiataloknak a tömegessé váló mentális problémák és szorongások kezelésében. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt a Dunántúlon, valamint a nap első felében északkeleten. Többfelé lesz élénk északnyugaton, erős a déli szél, hajnalban -1 és +11 fok között alakulnak a minimumok, a szelesebb nyugati, északnyugati tájakon marad enyhébb az idő, délutára pedig 22 és 28 fok közé melegszik majd a levegő.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádióján.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsoltvas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Az állami közszolgáltatások fejlesztésére az uniós források hazahozatalára fókuszál az új kormány, visszaállíthatják a kötelező orvosi kamarai tagságot, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően hírek.
2: Az állami közszolgáltatások fejlesztését az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is. Megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért Mellétei Barna Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Hegedű Zsolt azt ígérte, hogy javaslatot tesz a kötelező MOK-tagság visszaállítására. A Magyar Orvosi Kamara tagsága 2023 óta nem kötelező, önkéntes alapú. A leendő egészségügyi miniszter a Facebookon arról írt, hogy a felálló egészségügyi minisztérium szakmai korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, a vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat. A Tisza visszautalja Váberer Györgynek a 100 millió forintos támogatást. Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a párt finanszírozása törvényesen és transzparensen zajlott és zajlik, és büszkék arra, hogy több tízezer támogató járult hozzá működésükhöz kis összegű adományokkal. Még a látszatát is szeretnék elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót, oligarchát kössék hozzájuk, ezért a pénzt visszautalják. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitel részletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastrukturális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság deviza részét, és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását. Lemondott a MOME teljes kuratóriuma. A Telex azt írja, a MOME az elsők egyike volt azon egyetemeknek, amelyeket alapítványi fenntartásba helyeztek 2020-ban. A kuratórium tagjai felajánlották az egyetem alapító jogait a felsőoktatásért felelős újonnan felálló minisztériumnak. Magyar cég fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remred technológia fejlesztőt kérte fel egy olyan 300 kilós műhold elkészítésére, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. Hétfőn a szikrázó napsütést kevés fátyol felhő zavarja, amelyből biztosan nem alakul ki csapadék. Beköszönt a koranyárias meleg idő, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-27 fokot. Kedden a napsütés nyugat felől gomoly felhők zavarják, de záporra, zivatarra még kicsi az esély. A déli szél egyre inkább megélénkül, 25 fok körüli meleg valószínű. Szerdán egyre több gomoly felhő jelenik meg az égen, és elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A délnyugati szél megélénkül, 23-24 fok lesz napközben.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
1: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
0: Térségi napló a 93.4-en.
4: Szép napot kívánok a hallgatóknak, Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dabos magazin műsora. Mai adásunkban megünnepeljük a Népviselet napját, a Táncvilág napját, a születéshetét és az anyák napját. Tartsanak velem!

0: you leave. 'Cause a life without you's not one I want to live. Térségi napló a 93.4-en.
1: A múlt hét a tájházakról, a népviseletről és a hagyományokról szólt. Ezt a hetet azonban már a tánc határozta meg, a táncvilágnapja apropóján. A Nemzetközi Táncnap, vagy a Táncvilágnapja április 29-én van. Ezen a napon az UNESCO egyik tagszervezetének, a Nemzetközi Táncbizottságnak a felügyelete alatt minden évben a világ mindenféle táncát megünneplik. Az ünnepet 1982-ben az UNESCO Nemzetközi Színházi Intézetének egy részlege, a Nemzetközi Táncbizottság hozta létre. Időpontját Jean-Georges Nover francia táncos és balettművész születésnapjára rakták. Itt dobason is tánccal ünnepeltek a héten, ahogy most mi is itt az éterben. Érkezzen Jurácsik Némráz Adrien, a Borovenka hagyományőrző néptánccsoport oszlopos, alapító tagja.
2: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.
4: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Jurácsik Némráz Adrien. Szia, köszöntelek az éterben.
5: Szia, Bligi, köszöntöm a hallgatókat.
4: A héten ünnepeltük a tánc világnapját, a népviselet napja is nem is olyan régen volt. Ezzel kapcsolatban több programon is részt vettetek itt a városban, úgyhogy arra gondoltam, hogy mindenképpen beszélgetnünk kéne a táncról, a hagyományokról, és arról, hogy a Borovenkában ti ezt hogyan őrzitek, hogyan ápoljátok. Mesélj nekünk egy picit a csapatról. Hogy látod, mi az a kohézió, mi az az összetartó erő, ami megtart benneteket már évtizedek óta?
5: Hűha, hát egy dolgot nem tudok kiemelni. 2008 óta működik a csoport, viszont nagyon sok felállásban voltunk már, nagyon sok tag cserélődött. Anyaság, munka, tanulmányok, mindig valaki kiesett, de jöttek újak. Most a legfiatalabb tagunk 16 éves, a legidősebb pedig 64. Hatalmas nagy távolság van időben, korban a táncosok között, és ez nagyon nagy kihívás, hogy mindenkinek megfeleljünk, a legfiatalabbaknak és a régebb óta fiataloknak is, és azt gondolom, hogy a próba az mindenféleképpen, tehát az, hogy együtt izzadunk, együtt tanulunk, együtt szenvedünk, együtt tanuljuk meg, és aztán együtt van siker a színpadon, ez egy nagyon-nagyon fontos összetartó erő, és emellett nagyon fontos, hogy sok közösségi saját programon vegyünk részt. Tehát, hogy a csapatépítőket is beleértem, az egész napos próbák például, vagy a fellépések, a saját rendezvényeink, ezek mind nagyon-nagyon fontosak ahhoz, hogy együtt maradjunk.
4: Aki nem táncol, az talán nem is tudja, hogy mekkora fizikai munka áll e mögött. Neked hogyan jött a tánc az életedbe, és aztán hogyan sikerült ezt megtartani? Mert ahogy említetted, azért sok minden jön az ember életébe, ami kiszakítja abból a közösségből, ahová régen tartozott, és nagyon-nagyon nehéz utána visszatérni, és ugyanazzal a lendülettel folytatni.
5: 2008-ban volt egy felhívás, hogy Sári fiatalokat várnak egy hagyományőrző tánccsoport, néptánccsoport megalakulásához, és először úgy még elgondolkodtam, aztán mondtam, hogy úgyse lesz ebből semmi, meg ki tudja, ki lesz ott, mi lesz ott, de úgy voltam, hogy elmegyek az első próbára, és akkor majd meglátjuk, hát és szerelem volt. Első próbára, ha mondhatjuk így, nagyon-nagyon megszerettem, és azóta is az életem része. Nekem az anyaság nem húzta keresztbe szerencsére, ugyanis hát van egy jó történetem erről. Ugye 2020-ban született a kisfiam, pont aznap, amikor hivatalos lett a COVID-járvány, és nagyon izgultak a többiek is, meg én is, hogy hát én a pici baba mellett hogyan fogom tudni majd próbákat, a fellépéseket koordinálni, és mondtam, hogy mindenki nyugodjon meg, mert leállt a világ, hogy én anya lehessek. Úgyhogy 2 évre, amíg az én kisfiam karonülő volt, picike volt, és nem tudtam volna vele úgy menni, addig megállt a világ, és nem voltak rendezvények, nem voltak próbák. Majd amikor újra lehetett, addigra már a kisfiam is jött velünk próbára. Úgyhogy számomra nem volt kiesés ilyen szempontból.
4: Azt mondtad, hogy szerelem volt első látásra, első tapasztalásra. Mi volt az, ami szerinted így bevonzott ebbe a világba? Egyébként korábban táncoltál? Volt valamiféle közöd a hagyományápoláshoz, a tánchoz, úgy általánosságban ehhez a szegmenshez?
5: Általános iskolában volt néptánc szakkör, és ott tanultunk, de ott annyira még nem fogott meg. Nem tudom, hogy miért, utána már nagyon bántam egyébként, mert felnőttként, amikor elkezdtem, és egyre jobban bevonzott, egyre jobban érdekelt, egyre mélyebben beleástam magam, rájöttem, hogy még lehet, hogy szakmának is választottam volna, ha akkor mondjuk nem szakad meg, hogy miért. Utána már nagyon bántam egyébként, mert felnőttként, amikor elkezdtem, és egyre jobban bevonzott, egyre jobban érdekelt, egyre mélyebben beleástam magam. Rájöttem, hogy még lehet, hogy szakmának is választottam volna, ha akkor mondjuk nem szakad meg ez a kapcsolat, és akkor lehet, hogy esetleg

0: is gondolkodik azon, hogy egyáltalán mozogjak-e, másrészt, hogy jól mozgok-e.
1: Igen, ez abszolút így van, és szerintem az önbizalom, ami nagyon fontos, hogy a színpadi jelenlétnél muszáj. A színpadon kénytelen az ember önbizalmat magába tuszkolni, és akkor is mosolyogni, ha nem tudja, hogy mi a következő lépés. És szerintem ez a hétköznapokban is ad egy olyan magabiztosságot. Úgy értem a hétköznapok, hogy akár egy bálon, egy bármilyen rendezvényen tényleg valami népzene vagy olyan zene felcsendül, és automatikusan beindul minden.
0: Érdekes még a ti táncotoknál, hogy ugye vannak szóló részek, de azért ez egy közös tánc. Akár a férfi-nő viszonyáról, akár a közösségekről beszélünk. Egymáshoz kell érni, egymás szemébe kell nézni, tehát kialakul egyfajta intim közeg.
1: Nagyon érdekes, hogy járunk többen is a csoportból táncházakat tartani, óvodákba, iskolákba, és az óvodásoknál semmi probléma nincsen, fogd meg a párod kezét, teljesen természetes, fiú, lány, nyilván, ha több lány van, több fiú, ugye lehet, akkor vegyes, de ugye elvileg ez egy női férfi tánc, és az általános iskolában egyszerűen hihetetlen, hogy mellé állni sem mernek a fiúk, mert megfogni a lány kezét, hát ez úristen, és annyira idegen tőlük ez az intimitás, meg hogy megérinteni a másikat 10 éves kortól, és nálunk meg rendszeresen párcserék vannak próbán is, tehát nálunk mindenki mindenkivel táncol, és ez olyan természetes. Itt nincs is arról szó, hogy én nem fogom meg a másikat, a lány derekát fogja a fiú, a kezét fogja, tehát hogy ezek nagyon-nagyon természetes dolgokká váltak.
0: Mit adhat a tánc az ember életéhez? Ugye említetted, hogy az önbizalom az egy nagyon-nagyon fontos tényező.
1: A mozgás, habár a néptánc, ez nekem nagy szívfájdalmam, de nem számít sportnak, ezek a sakk az igen, de a néptánc az nem. Hát kívánnám, hogy aki ezt kitalálta, vagy aki meghozta ezt a döntést, jöjjön el egy-egy próbára, akkor megmutatnánk, hogy mennyi mozgás van benne. Tehát az, hogy az ember hétről hétre átmozgatja magát, úgy indítunk, hogy bemelegítés, bokától fejtetőig mindent átmozgatunk, kardió része van, állóképességet javít, agyban gondolkodni kell nagyon sokat, főleg a fiúnak, hogy mi miután jön. Hiába tudom a táncot meg a lépéseket, akkor is számolnom kell, és tudnom kell, hogy mi lesz a következő lépés. Most például kalocsai táncokat tanulunk, aminél másképp mozog a láb, a kar, és még kellene hozzá énekelni is. Tehát, hogy annyi mindent megmozgat agyban, meg testileg is a tánc, hogy szerintem ez karban tartja az embert hétről hétre. Ez az egyik, tehát a mozgás része. A másik a közösség. Hogy amikor megérkezünk próbára, csicsergés, kivel mi volt, főleg mondjuk egy karácsonyi leállás után, mindig úgy kezdjük például, hogy körbe megyünk, kivel mi volt az elmúlt egy hónapban, mire készül, mik a tervei, van barát, van barátnő, volt váltás, ugye a fiataloknál ez ilyen rendszeres kérdés, mert nem tudhatjuk, mindig aktuálisnak kell lenni. Tehát a közösségben levés az, hogy a másik érdekel, hogy mi van vele, ő is megkérdezi, hogy veled mi van, és hogy ez hétről hétre mindig ott van az ember életében, szerintem ez is hatalmas nagy kincs.
0: Említetted a közösség fontosságát, illetve felfigyeltem arra a félmondatra, hogy különösen a fiúnak tudni kell, hogy hova kell lépni. Ez egyfajta bizalomjáték is.
1: Abszolút, abszolút. Jó, nálunk elég erős kezű lábú lányok vannak, ilyen szempontból
0: nem nagyon engedik ki. Na de ez a lényeg, hogy hagyom-e, hogy engem vezessenek?
1: Nem nagyon engedik ki a lányok az irányítást a kezükből, viszont teret adnak a fiúnak. Tehát a lányok mindig tudják a lépéseket, főleg nyilván, ha már nem szabad táncról van szó, hanem egy betanult koreográfiáról. Úgy szoktuk hívni egymást, hogy Jolly Joker, mert hogy amikor főleg szóló részek vannak, vagy az egyik fele más táncol, mint a másik, a lányoknak mindent tudni kell. Mindenki táncát mindenki megtanulja, mert lehet hiányzás, lehet betegség bármilyen oknál fogva, és kell egy beugró. És nálunk a lányok mindig mindent tudnak. A fiúk örülnek, hogy a sajátjukat, meg hogy elvezetgetik a lányt, és tudják, hogy merre van a színpad eleje, de abszolút rájuk is kell hagyatkozni a lányoknak, tehát engednek teret a fiúknak.
0: Említetted, hogy most a kalocsait tanuljátok. Van kedvenc tánc?
1: Mindenkinek van kedvenc tánc.
0: Na, mesélj!
1: Nekem például a szatmári a kedvencem.
0: Miért?
1: Annyira dinamikus tánc, hogy ott 2 perc múlva már szakad az emberről a víz, ha úgy csinálja, meg jól csinálja, hogyan kell. Nagyon-nagyon szeretem, nagyon technikás, egy feszes tánc, viszont rengeteg mozgásformája van, nagyon sok figurával lehet díszíteni, és a zene, ott, amikor ott az megszólal, nekem föláll a szőr a karomon, hátamon, mindenhol, mert nagyon-nagyon mélyreható.
0: A tánc mellett nemrégiben ünnepeltük a népviselet napját is, és érdekes

0: és ebből az aspektusból is rávilágítani erre a témára, hiszen nektek is van népviseletetek, szoktátok hordani, de szerintem már az is elég, amikor egy lány szoknyában táncol karaktercipőben. Mesélj nekünk erről a más állapotról.
1: Igen, van ugye a sári viseletünk. Hát nagyon körülményes felvenni, nagyon sok réteg, vigyázni kell rá, nem tudunk benne leülni, mert ki van keményítve, a blúz is ki van keményítve, tehát hogy az egy, mondhatni egy ilyen vitrin viselet, de egyébként nagyon szépen betörjük, mert hogy táncolunk benne, pedig olyan kőkemény, hogy nagyon meg sem mozdul, de mi azért letáncoljuk be, de ez a mi viseletünk. Tehát hogy erre büszkék vagyunk, ezt hordjuk, fölvesszük, amikor csak lehet. Van egy virágos ruhaviselet, ami több tájegységhez beilleszkedhet. Nyilván arra keretünk nincsen, hogy minden egyes táncot, amit megtanulunk, teljes viseletet varassunk, mert akkor több millió forint lenne már a tánccsoport tulajdonában. Erre nincsen lehetőségünk, viszont az egy sokkal kényelmesebb, pörgősebb, le lehet ülni benne, egész nap el van benne az ember, az már teljesen más érzés abban lenni. És most egy ideje valahogy kialakult, hogy például a próbákon is ugye kötelezővé tettük, hogy a lányoknak szoknya mindenféleképpen, karaktercipő, harisnya, felső, és kialakult valahogy egy ideje, hogy vannak ezek a lapszoknyák, amit ugye át kell lapolni, és akkor a deréknál megkötni, és valahogy mindenki beszerezte. Nem volt megbeszélve, de én is rendeltem, és valahogy így minden próbán abban vagyunk. Tehát van egy egységes próbaviseletünk is, amit egyébként fellépéseken is használunk, mert egy az, hogy már több is van mindenkinek, nem csak egy, a másik pedig, hogy nagyon kényelmes felvenni, mégis van egy megjelenése, nagyon szép, egységes, de mindenkinek más színű, tehát ugyanaz a stílus, de más színű, egy fekete felsővel, karaktercipővel, harisnyával, nagyon-nagyon szépek a lányok így is.
0: Említettem, hogy szerintem, amikor szoknyában van az ember lánya, akkor egyfajta más állapotba kerül. Ti hogy érzitek ezt a más állapotot?
1: Én azt látom például, hogy megváltozik a testtartás, az az egyik. Sokkal jobban kihúzza magát az ember, valahogy tudni kell viselni a viseletet. Valahogy tudni kell viselni azokat a ruhákat. Az megváltozik. A másik, hogy jobban odafigyel. Én azt látom például, a lányok nagyon sokat simogatják például a szoknyákat. Nem esznek úgy, nem isznak úgy, megnézik, hova ülnek le. Tehát, hogy egy ilyen gondoskodás is van a ruha iránt, ami szerintem egy farmerral meg egy pólóval nem hogy lenne.
0: Melyik a kedvenc viseleted? Ugye említetted, hogy nincs lehetőség arra, hogy minden tájegységhez az adott viseletet hordjátok a táncfellépések alkalmával, de ha így kívánhatnál, akkor mi lenne az?
1: Hát, ha kívánhatnék, akkor én egy brokát szettet szeretnék. Ez egy ilyen fényes anyagból készül, rengeteg szoknya van alatta, és egy ilyen hatalmas nagy anyagból vart szoknya. Az, amikor az ember fölveszi, hát az nagyon-nagyon gyönyörű. Egyszer már volt rajtam ilyen, volt lehetőségem kipróbálni, és mondtam, hogyha nyerek a lottón, vagy valami történik, akkor egy ilyen szettet fogok magamnak varratni. Még ha nem is tudom mindenhova fölvenni, de akkor is lesz, mert az annyira gyönyörű volt, meg olyan jó volt viselni.
0: Minden jeles napnak van egyfajta üzenete, és ahogy így most mesélsz a népviseletekről, és milyen ebben lenni, létezni, elgondolkodtat a tény, hogy vajon mi lehet ennek az igazi üzenete így 2026-ban, a jövőkor számára, a jelenkor számára.
1: Nekem nagyon jó érzés volt, hogy a népviselet napján itt a hivatalban is többen vettek föl kiegészítőket. Nekem már ez is megdobogtatja a szívemet, amikor egy olyan nyakláncot, egy olyan fülbevalót, egy szegedi papucsot láttam itt a folyosón a kolléganőn, egy mellény, egy szoknya, bármi. Nekem már az is egy olyan, hogy kicsit visszacsepeg a múlt a jelenbe, és nekem, én elfogult vagyok, tehát én nem tudom objektíven nézni, de nekem egy ilyen apró kiegészítés is nagyon-nagyon sokat számít például. Hogy mi lehet az üzenete 2026-ban? Hát talán az, hogy nyilván haladni kell a korral, és mi sem mindig népviseletben vagyunk, tehát nekünk is különleges alkalom, amikor fölvehetjük, de azért olyan jó visszanyúlni a régi dolgokhoz, és ha belegondolunk, hogy akár a nagyszüleink, dédszüleink ugyanilyen ruhákat, nem ezeket nyilván, de ugyanilyen ruhákat hordtak. És egy kicsit visszacsöppenni a múltba.
0: Csöppenjünk vissza a múltba, táncoljunk egyet a tánc világnapja apropóján, és hát ünnepeljük együtt a közösségeinket itt az Otthon hangján. Köszönjük szépen, Adri, hogy ellátogattál hozzánk.
1: Köszönöm szépen.
0: Vendégünk itt az Otthon hangján, Jurácsik Nimráz Adrián volt, köszönjük.

0: Térségi napló a 93.4-en.
1: A születéshete 15 esztendős múltra visszatekintő országos rendezvénysorozat, amely a gyermekvállalás miatt új szerepekkel és szerepkonfliktusokkal szembenéző nő és családja számára független hiteles segítséget kínál az információk közti tájékozódáshoz. Az anyák napja utáni hetet szentelik kis hazánkban ennek a témának, amelyhez számos térségi intézmény és szakértő is csatlakozott. Ma Pilisre látogatunk, ahol május 5-én különleges előadásokat hallgathatunk a Csernai Pál Művelődési Házban. Íme a részletek.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Lengyelné Varga Kitti, a Csernai Pál Művelődési Ház igazgatója. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Szia, üdvözlök mindenkit én is.
1: Május 5-ét a megrendezésre kerül Pilisen a Születés Hete programsorozat. Mesélj nekünk egy picit az alkalomról.
3: Igen, ugye már 15 éve szervezik Magyarországon, hogy tartják a Születés Hetét. Ehhez csatlakoztunk mi is egy délutáni rendezvénnyel, hiszen hiszünk abban, hogy az anyaságra, a születésre, illetve a kisbabák érkezésére nem csak készülni kell, hanem valódi jó és támogató segítségre is van szükség, és hasznos információkra. Nekem is 3 gyermekem van, úgyhogy édesanyaként tudom, hogy mennyire fontos az, hogy hiteles információkat kapjunk a gyermekek érkezése előtt.
1: Mondjuk el a hallgatóinknak, hogy mi mindennel készültetek, milyen előadók várják majd az érdeklődőket, és melyek azok a témák, amelyeket sikerül átbeszélni egy kicsit a jelenlévőkkel.
3: Ez a rendezvényünk május 5-én lesz, 15 órai kezdettel, és népülési előadó lesz a vendégünk, Janszik Szintia Ajsa, aki dúla szoktatássegítő, és az Anyafalva applikációnak a megálmodója. Ő a szoktatásról a mindennapokban, Mítoszok helyett megoldások címmel fog egy interaktív előadást tartani. Második vendégünk Perlakinő Vékány Adél, ő gyógypedagógus, egyébként a fejlesztő babakörnek a vezetője itt a művelődési házban, és kézműves foglalkozást szokott még gyermekeknek tartani. Az első 6 hónap mérföldköveiről fog egy kis információt adni a jövendőbeli édesanyáknak. Tóth Csilki Tünde, dúla és jóga oktató. Ő arról fog beszélni, hogy mitől lesz biztonságos élmény a szülés, és a természetes szülés és a császármetszés nehézségeiről fog tapasztalatokat átadni. A negyedik vendégünk pedig Halkó Szabó Gabriella, mentálhigiénész szakember, ápolónő, csecsemő és kisgyermekgondozó, és ő a szülés utáni a lelki egyensúlyról és szerepekről fog beszélgetni.
1: Avassuk be egy kicsit a hallgatóinkat abba, hogy hogyan is áll össze egy ilyen program menete. Mi az, ami ilyenkor bemegy a közösbe egy-egy brainstorming által, és hogyan sikerül kiválogatni azokat a témákat, azokat az előadókat, amelyek épp aktuálisan az adott évben terítékre kerülnek?
3: Igazából a program ötletét Tóth Csilki Tündével fogalmaztuk meg, aki ugye dúlaként segíti az édesanyákat, és így együtt állítottuk össze a programot. Szerettük volna, hogy személyes legyen, emberközeli, ezért is választottunk olyan előadókat, akiket itt ismerhetnek már a helyiek, illetve a környékbeliek egyéb foglalkozásokról, programokról, illetve már érkeztek hozzánk előadásokra is ezzel kapcsolatban. A témákat pedig igazából úgy próbáltuk szállítani, hogy mindenki megtalálja esetleg azt a pontot, azt a témát, amiben még nem tájékozott, illetve nyilván első szülőknek minden izgalmas téma lehet. De én azt gondolom, hogy folyamatosan változik a trend így a gyermeknevelésben is, a szülésnél is, és fontos, hogy napra készek legyünk.
1: Egyrészt rá lehet nézni erre a program kínálatra intézményvezetőként, és gondolom rá is nézzel ilyen szemüveggel, de ugyanakkor említetted, hogy 3 gyermekes édesanya vagy, tehát ez egyfajta időutazást is jelenthet a számodra, hiszen visszatekinthetünk arra, hogy milyen volt a mi szülésélményünk, milyen volt a mi várandóságunk, milyen volt az az érzés, amikor tudatosult bennünk, hogy hát lassan-lassan anyává válunk. Nem tudom, hogy benned elindította ez a dolog egy ilyen folyamatot.
3: Igen, és ezért is tartom fontosnak, mert én olyan kismama voltam, jártam kismama jogára, szülésfelkészítőre, tehát igyekeztem tájékozódni, de úgy mélységeiben nem merültem el a dolgokban, mert úgy gondoltam, hogy lesz egy orvosom, kórházban majd mindent elmondanak, És nem, sajnos nem ezt tapasztaltam, és nagyon egyedül éreztem magam, és nagyon sok mindent így visszagondolva az első szülésemnél máshogy csinálni, és aztán a második, harmadiknál már sokkal felkészültebben mentem. És egyébként Ajsán valaki ugye szoptatás segítés dúla, ő szokott szülésfelkészítő tanfolyamokat tartani, és ő is azt mondja, hogy az a tapasztalata, hogy előre nem nagyon készülnek a kismamák, hanem ugye inkább utólag érzik a hiányosságokat, vagy amikor már megszületett a gyermek, akkor kezdenek el foglalkozni azzal is, hogy mire kell odafigyelni egy szoptatásnál, pedig hogyha előre készülnének, akkor minden sokkal könnyebb lehetne.
1: Hogy lehet, hogy fel lehet mindenre készülni? Azért három gyerek után az ember azért néhány kérdésre pontos válaszokat tud adni, vagy nem?
3: Nem, szerintem nem lehet. Én mind a három gyermekem teljesen más volt, és ugye a harmadiknál már azt gondoltam, hogy hát ott már én mindent tudok, és nem, egy teljesen új kis életet kaptam, és teljesen új problémákkal, új örömökkel, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem lehet. Mindig okoznak meglepetéseket.
1: Hogyan változtatott meg téged egyébként az anyaság? Belegondoltál már ebbe?
3: Nem, volna egy nagyon röviden tudnám megfogalmazni, amikor megszületett az első gyermekem, a kisfiam, én akkor azt mondtam, hogy nem nagyon tudom, hogy eddig mi volt az élet értelme. Kövesztette az anyaság.
1: Hát ennél szebb üzenetet el se tudnék képzelni így az anyák napja hétvégén, úgyhogy mindenkinek azt javasoljuk, hogy látogasson el Pilisre, május 5-én vegyen részt az előadásokon, és kicsit lamentáljon ezen az anyaság dolgon. Köszönjük szépen Lengyelné Varga Kittinek, hogy a rendelkezésünkre áll. Sok-sok érdeklődőt kívánunk az alkalomhoz, és hát boldog anyák napját!
3: Köszönöm szépen, és köszönöm a hívást is!

0: Témánk továbbra is a születés hete és az anyák napja, hiszen érkezik a pilisi előadók közül ide hozzánk a stúdióba Tóth Cséki Tünde, dúla, jogaoktató és anyuka.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, a vendégem pedig Tóth Cséki Tünde, dúla, jogaoktató. Szia Tünde, köszöntelek az éterben.
3: Szia Brigi, köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat, köszöntöm az édesanyákat.
0: Beszélgetésünk apropója ugye, hogy a születéshete keretében május 5-én Pilisen lesz egy rendezvény, amelynek te is előadója leszel, de még mielőtt erre rátérnénk, meséljön nekünk egy picit az előzményekről, hogyan váltál te dúlává, hogyan dönt valaki úgy, hogy ő bizony dúla lesz.
3: Saját várandóságom indított el ezen az úton, a kismama jogaoktatás és a dúlaság útján, amikor várandós lettem az első gyermekemmel, akkor még nem sokat tudtam a szülésről, a várandóság folyamatáról, és ezeket a bizonytalanságokat, amik bennem voltak, ezeket szerettem volna minél jobban lecsökkenteni, szerettem volna magabiztosan készülni erre az időszakra, és akkor kezdtem el megismerkedni a kismama jogával, és oktatóként végeztem az első várandóságom alatt, és a második várandóságom alatt pedig végeztem el a dúla képzést, hogy minél felkészültebb legyek, és minél magabiztosabban tudjak jelen lenni ebben az időszakban, ezekben a fontos élethelyzetekben. És olyan sokat adott nekem ez a két képzés, hogy elhatároztam, hogy én is szeretném ezt továbbadni azoknak, akik erre nyitottak, és szeretnék én is egy támogatást nyújtani azoknak az anyáknak, akiknek szüksége van rá, illetve azoknak az édesapáknak, családoknak, akik a gyermekük érkezésére készülnek.
0: Mi a tapasztalatod egyébként, hogyan készülünk erre a bizonyos érkezésre, mennyire vagyunk feltmértezve az információkkal, mennyire merünk belemászni bizonyos témákba, hiszen azért az internet világa tág, rengeteg szakirodalom van, de azért óriási az a paletta, amiből válogathatunk, és nem biztos, hogy a szűrő jól működik ez esetben.
3: Igen, nagyon változó, hogy ki mennyire készül erre az időszakra. Van, aki rábízza magát az ösztöneire, és nem készül kifejezetten erre az időszakra, viszont egyre gyakoribb, hogy most már tudatosan tájékozódnak az édesanyák, hogy minél magabiztosabban és minél felkészültebben várják a babájukat, hiszen a születésnek és a szülésnek az élménye az egy kulcsélmény az egész család számára, hatással van a párkapcsolatra, a család dinamikájára, az édesanyának, édesapának a testi-lelki egészségére, a baba személyiségére, úgyhogy ez nagyon fontos dolog, és hogyha valaki ennek tisztában van a fontosságával, akkor általában minél többet megtesz azért, hogy ez az élmény, ez méltóságteljes, megerősítő élmény legyen saját maga számára, a családja számára, a kisbaba számára is.
0: Hogyan tudjuk elérni ezt az élményt? Mitől lesz biztonságos az élmény, és itt már egy kicsit rákanyarodunk az előadásod témájára is?
3: Igen, hát a füléssel kapcsolatban számos bizonytalansági tényező merülhet fel, és sokszor félelmet, szorongást éreznek az anyák a szülés időpontjának a közelettével, és érdemes feltárni ezeket a tényezőket, hogy mi az, amitől félünk, mi az, ami kétségeket ébreszt bennünk, és ha megvannak ezek az okok, vagy ezek a témakörök, akkor ezeket le is csökkenthetjük, kiktathatjuk, vagy megszelídíthetjük őket a tudásnak a birtokával. Ennek számos eszköze lehet, hogy ki hogyan készül a szülésre, akár amit említettél te is, hogy az interneten is lehet tájékozódni várandósággal kapcsolatos könyveket olvasni, nagyon sok szülésfelkészítő előadás is elérhető már, és ezekben tényleg olyan információkkal, olyan tudásanyaggal találkozunk, amik sikerülnek ezeket a bizonytalansági tényezőket oldani, és így egy kicsit magabiztosabban tudunk érkezni erre a fontos pillanatra, vagy eseményre.
0: Melyek a leggyakoribb félelmek egyébként? Mit tapasztalsz?
3: Elsősorban ugye az ismeretlentől félnek, nem tudják, hogy mire számíthatnak a szülés alatt. Magát a folyamatot érdemes megismerni, hogy zajlik egy természetes szülésnek, az élattani szülésnek a folyamata. A fájdalomtól való félelem is nagyon gyakran megjelenik a körülményektől, esetleg a kórházban, az egészségügyi dolgozók hozzáállását van bizonytalanok az emberek, hogy mennyire tudnak megvalósulni az elképzeléseik, milyen támogatást kapnak, esetleg a saját képességeikkel, erőikkel kapcsolatos kétségeik is felmerülhetnek. Mi lesz, ha elfáradok, ha nem bírom tovább? Ki fog segíteni, hogyha nem bírom a fájdalmat? A beavatkozások, a császármetszés is egy ilyen félelmetes helyzetnek tűnhet. Segít, hogyha ezekkel tisztában vagyunk, hogy mi az, ami bennünk félelmet kelt, és körülményeknek a megismerése, folyamatoknak a lépésről lépésre való megismerése, hogy mi történik a szülés alatt, hogyan kell elképzelni, milyen érzés a szülési fájdalom, és milyen technikákkal, eszközökkel tudjuk támogatni annak a könnyebb megélését, hogyan tudok olyan segítőkkel körülvenni magam, akikben megbízok, és akik jól tudnak engem támogatni ebben a helyzetben, az nagyon sokat tud segíteni.
0: Él bennünk egy kép szerintem a szüléssel, születéssel kapcsolatban, és hasonló képeink vannak, elképzeléseink vannak a természetes szülés, illetve a császármetszést illetően. Ezzel kapcsolatban mi a tapasztalatot, hogyan viszonyulunk ezekhez a fogalmakhoz, mennyire vagyunk tisztában ezekkel a fogalmakkal, egyáltalán a társadalom hogyan áll ezekhez a fogalmakhoz, mert ez is befolyásolja egy édesanyja gondolatát a szüléssel kapcsolatban.
3: Igen, a természetes szülésnek és a császármetszésnek a megítélése és az átélése is nagyon különböző lehet. Fontos tudni, hogy a császármetszés az nem egy könnyebbik út, vagy egy lehetőség választása a szülés módjára, hanem egy életmentő vagy egy szülést segítő eljárás lehet abban az esetben, hogyha ez orvosilag indokolt, ugyanis a természetes szülésnek a támogatása, annak a megélése, az mind a babára és az anyára is sokkal kedvezőbb hatással lehet, viszont ettől sokan jobban félnek, mint az esetleges császármetszéstől, mert az egy kicsit jobban tervezhető, pontosabban fel tudnak rá készülni, hogy mi történik a hasűszülés alatt, milyen jellegű beavatkozás ez, és milyennek a folyamata. Ezért előfordul az, hogy valaki tényleg azt gondolja, hogy ez a könnyebbik út lehet a babájának a világra jöveteléhez. Viszont, hogyha megismeri magának a természetes szülésnek a folyamatát, a dinamikáját, a fájdalomnak a mienségét, annak az előnyeit, és azt, hogy tényleg milyen szerepe van a baba világra jövetelében, akkor ez egy egészen szemléletformáló dolog lehet, és akkor már nyitottabban, könnyebben gondol arra, hogy milyen szép is lehet egy természetes szülés. Hát az se segít egyébként igen az anyáknak a biztonságérzetén, hogy a tapasztalatok, amiket hallanak esetleg a környezetükből, a családtagoktól, azoktól az ismerőseiktől, akik már szültek babát, ott sok negatív tapasztalatot is hallhatnak, és ez is egy ilyen bizonytalansági faktort, egy félelmet kelthet bennük esetleg.
0: Érdemes tehát ellátogatni a születéshete keretében Pilisre, és meghallgatni a többi előadót is, és felvértezni magunkat az információkkal, hiszen ez valóban adhat egyfajta magabiztosságot az anyukáknak, és az apukáknak is. Mennyire vesznek részt egyébként az apukák ebben a felkészülési folyamatban? Hogy látod?
3: Én egyre inkább azt látom, hogy az apák kezdenek nyitottak lenni erre a felkészülésre, hiszen sok édesanya már szeretné, hogy ott legyen a párja a babájuk születésénél, és úgy, mint szülőpár, ő is jelen legyen a kisbabájuk érkezésénél, és attól függően, hogy az édesapa, mint egyedüli kísérő van-e a szülőszobán, vagy esetleg dúla is kíséri őket szülés alatt, attól függetlenül érdemes az édesapának is felkészülni arra, hogy hogyan zajlik a szülés, hogyan tudja jól támogatni a párját a szülőszobán, és mik azok az eszközök, amikkel ő jól tud segíteni, jelen lenni abban az adott helyzetben. És szerencsére az édesapák, ahogy én látom, tapasztalom, nyitottak erre, és lelkesen készülnek apászülés felkészítőkön, vagy vajudás támogatási workshopokon, úgyhogy én ezt látom, hogy az apák szerepe azért már erősödik, jobban kezdenek bevonódni ebbe a folyamatba, ebbe az élethelyzetbe.
0: Szülésről, születésről beszéltünk, most azonban térjünk rá az ezt megelőző időszakra, és így a kismama jógára. Mesélj nekünk egy picit erről a mozgásformáról.
3: Hát a kismama jóga az egy olyan csodálatos eszköz szerintem a várandóság alatt, amiben az anyát testileg és lelkileg is támogatjuk abban, hogy felkészülhessen a várandóság, a szülés időszakára, hiszen a szülés az sok szempontból lelki folyamat és nem csak testi folyamat, érdemes tényleg a lelki oldalára is készülni. Relaxációs technikákat tanulunk a kismama jogán, figyelünk a testérzetünkre, a testtudatunkra, oldjuk vele a várandóság alatt jelentkező kellemetlen tüneteket, testérzeteket. Egy szuper megtartó közösség szokott kialakulni, ahol a hasonló élethelyzetben lévő nők, édesanyák találkozhatnak, tapasztalatot cserélhetnek, megoszthatják egymással a félelmeiket, kételyeiket, és bármilyen kérdést feltehetnek egyébként a várandóság a szüléssel kapcsolatban, miközben tényleg levezetjük a stresszt, a feszültséget, és készülünk ezzel mentálisan is, és testileg is a ránk váró útra, és fontos eleme egyébként a kismama jogának az is, hogy tudatosan időt szentelünk arra, hogy az édesanyja kapcsolódni tudjon a kisbabájával. Ez az ő közös idejük, ez csak róluk szól.
0: Ha jól tudom, akkor a dabasi kismamákat is segíted, és van egy különleges meglepetésed is a születés hete apropóján.
3: Már október óta tartok dabason kismama jogát hétfőnként, és már tudnak jönni hozzám a kismamák jogázni. Nagyon szuper kis csapat alakult ki, és hétfőre tervezek most egy ilyen ingyenes alkalmat a születés hete kapcsán, hogy bárki, aki érdeklődik a program iránt, vagy aki még nem járt ilyenen, de szeretné kipróbálni, az nyugodtan jöjjön el, és akkor betekintést nyerhet abba, hogy mit tud adni neki a kismama jóga.
0: Akkor érdemes kipróbálni a kismama jógát is, és érdemes ilyetén módon hangolódni a születésre. Anyák napja hétvégén beszélgetünk. Számodra mit jelent az anyaság, mit hozott a te életedbe, hogyha ezt meg tudod fogalmazni nekünk?
3: Hát az első várandóságom kapcsán kezdett kialakulni bennem az, hogy elkezdjek tudatosan figyelni a testem jelzéseire és az ösztöneimre, az anyai ösztöneimre. Nagyon fontos az anyává válás alatt a testtudat és a anyaként az önismeret, hogy megértsük a szülői működésünket, azoknak a mozgatórugóit, és hogy tudjunk dolgozni, fejlődni, változtatni rajta, hogyha szükséges. Megtanultam azt is, hogy hogyan figyeljünk a saját jólétünkre, hogy megmaradjon a saját személyiségünk, az önállóságunk, minden mellett, hogy teljesen átrendeződik az egész életünk és körülöttünk minden, és megváltoznak a prioritásaink, hogyha gyermekeink születnek, hogyha anyák leszünk. Fontos volt nekem, amit megtanultam, hogy hogyan maradjak a jelen pillanatban, hogyan éljem meg a mindennapokat, a kisgyermekes időszakot, hogyan legyek tényleg jelen a gyermekeimmel, és hogyan tartsam meg az egyensúlyt. Azóta, mióta anya lettem, átértékelődött bennem a szeretetnek az érzése, teljesen más jelent már az anyai szeretet, vagy a szeretet számomra, és különösen nagyra értékelem a békét, a nyugalmat magunk körül.
0: Békés, nyugalmas anyák napját kívánok neked, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sok sikert kívánok!
3: Köszönöm szépen én is a beszélgetésünket!
0: Vendégünk itt az Otthon hangján, Tócséki Tünde, dóla és jógaoktató volt. Köszönjük szépen!

0: mint anya.
1: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
3: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: A fővárosban is óriási az asszály, néhol egy hónapja nem esett. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten.
0: Novel.
1: Noticias.
0: Novinky.
1: News.
0: Magyarul és érthetően hírek.
2: Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje. A déli körvasút bővítése során nem csak látványos hídbetolások zajlanak, hanem rendkívül összetett, innovatív mérnöki megoldások is megvalósulnak Budapest egyik legforgalmasabb városi környezetében. A projekt különlegessége, hogy a déli körvasút beruházása során a kivitelezők úgy építenek ki új, sokszor 1000 tonnát meghaladó hídakat, hogy közben a közlekedés folyamatosan fenntartható marad. A kivitelezők szerint a fejlesztés keretében Budapest sűrűn beépített területein összesen 7 helyszínen zajlik vasúti hídépítés. Pesten a Gubacsi út és a Soroksári út térségében, Budán pedig többek között a Dombóvári út, a Budafoki út, a Szerémi út, a Fehérvári út és a Bartók Béla út környezetében valósulnak meg új műtárgyak, illetve történnek szerkezetcserék. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson, ezek közül 2 a fővárosban van, nem volt mérhető csapadék az év 4. hónapjában. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők, akihez egy koraszülött mentőegység is érkezett, akik speciális eszköztárukkal szállították kórházba a kisbeteget, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Néhány nappal ezelőtt értesítették a mentőket egy csecsemőhöz, akihez először a Pesterzsébeti mentők érkeztek, majd a Cserny Alapítvány munkatársai is, akikkel közösen megmentették a baba életét. A koraszülött mentők személyesen jöttek el gratulálni a mentésben résztvevőknek. Elfogták a váci sorozattolvajt, aki végig lopott 4 napot. Béj Attila április 13-án egy váci garázs sor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Amikor közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem tétovázott sokat. Éjszaka egy parkoló teherautó 3 szögablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket magával vitte. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment be, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt 3 pár cipőt lopott. El. Aztán egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Vácon beszállt egy ház előtt parkoló autóba, a járgányban talált egy táskát, amiben a kocsi indító kulcsa is benne volt, így nem volt nehéz meglovasítania azt. A rendőrök Csörögön megtalálták a férfit, aki menekülőre fogta. Befutott az egyik ház kertjébe, ahol átugorva a kerítést, még a szomszédház udvaráig is eljutott. Ott azonban a hajszának vége lett, mert a rendőrök elfogták. Ma napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szélesebb északnyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A hétvégén folytatódik az NB2-es kézilabda bajnokság. Lajos Mizsén új pályát adnak át a Mizse KC meccs előtt, míg Kalocsán és Kecskeméten a minél szebben csillogó érmekért hajtottak a bajnoki hajrában. Az NB2-ben Mizse KC a felsőházba jutás kiharcolása után nehéz időszakot kellett átviseljen, hiszen a Polyák Imre sportcsarnokban zajló felújítási munkálatok miatt nem tudott a szokásos ütemben készülni a gárda meccsére. Ez az eredményeken is meglátszott, de ezt az időszakot kiböjtölte a gárda, mely legutóbb már nagyon szoros csatában maradt alul, 33-34-re a Makó ellen. Szombaton 18 órakor az Orosháza elleni meccsen viszont hivatalosan is átadták az új pályát, melyről egy későbbi hírösszefoglalóval számolunk be. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 2026. május 4-én hétfőn 6 óra után néhány perccel már Kis György Krisztián köszönt itt a 93.4-en, amikor is a Floriánok ünneplik a névnapjukat. Sok boldogságot nekik, és természetesen a születésnaposoknak. Bele is kezdünk a mai műsorba, méghozzá az első előadó, aki zenélni fog nekünk ma reggel. Ő nem más, mint Meghan Trainor. Aztán hamarosan kinézünk az utakra, illetve azt is megnézzük, hogy miket ünnepünk, mikre emlékezünk a mai napon.
1: TikTok, ébren vagy?
0: Rádió

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

A folytatásban a mai napra érvényes közlekedési infókat mondom nektek, így 4/7 magasságában. Az M4-es autóton új terelést építettek ki pihenőhelyépítési munkák miatt, a Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 38-as kilométer között, az ellenkező irányba pedig a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták ehhez. Aztán az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járató, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható, és fontos info, hogy Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Aztán az M43-as autópályán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Maros-Leele térségében a 26-os és a 24-es kilométer között felújítják a burkolatot, a külső sávot ehhez lezárták. A 4-es főúton Vecsés belterületén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület vagy félpályás lezárás van érvénybe. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkület és jelentős sebességkorlátozásra kell számítani. Aztán megyünk is tovább, még hozzá a 405-ös főútra, itt az M5-ös autópálya csomópontjánál a 18-as kilométernél hídjavítást végeznek, félpályás korlátozás van érvényben, a forgalmat jelző rámpa irányítja. Őrkény és Táborfalva között pedig gázvezetéket kötnek be, a 3-as kilométernél útszűkület van érvényben, de alkalmanként egy rövid időszakra a fél útpályát is elfoglalhatják a munkavégzők.

0: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
7: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
8: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoz szállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
9: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
11: TikTok, ébren vagy?
12: Rádió.

Április 4-e hétfő van, és három dolog kapcsolódik leginkább a mai naphoz. Például talán a leghíresebb az a tűzoltók világnapja, Szent Florián, a tűzoltók védőszentjének a napja a mai, amikor világszerte a lánglovagok munkája előtt tisztelegnek. Aztán szintén be van a Star Wars nap, a leghíresebb vicces vagy rajongói világnap, amely a film ikonikus mondatának angol szójátékából ered, ez pedig a May the Force be with you, azaz a május 4-ére utaló mondat. És az ékezetes betűk világnapja is ma van, egy kevésbé hivatalos, de annál szórakoztatóbb nap, amely a helyesírás fontosságára, illetve az ékezetek hiányából fakadó félreértésekre hívja fel a figyelmet.

0: Rádió Dabas az otthon hangja, egy perc múlva lesz reggel 7 óra. Michael Jackson, You Rock My World című dala szólt órazárásaként. Kinézünk az utakra, mert hogy vannak történések, már is mondom a legkisebbeket. A 405-ös főúton Nyíregyháza közelében egy személyautó és egy kamion ütközött össze nem is olyan régen, így a 12-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aztán van egy baleset az M0-as autót is a 11-es főút csomópontjába, Szentendre irányából a 11-es főútól a körforgalomba térve egy személygépkocsi akadályozza a forgalmat. A torlódás itt már az M0-as autótra is kihatással van, és erősödik a reggeli forgalom már most a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, például az M4-es autóton Monor térségében, a 31-es főúton Mende felől, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Ezek a legfrissebbek az Útinform tájékoztatás alapján.
1: Cselekvési tervet dolgoz ki az asszály miatt, az új kormány 5. alkalommal várja a műfaj rajongóit, a Jazz Fest Budapest. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias, yes.
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Visszavonta a Debrecen Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdós Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó asszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasítottam a leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdós Lászlót, egy azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze 1/10 hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. 5. alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazz Fest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja, Charles Lloyd. A 10 nap alatt 12 országból majd 200 fellépőt láthatnak a jazz rajongók. Az idei díszvendég Dél-Korea lesz, ahonnan több világsztár jazz művész is érkezik. A helyszín főként a Városháza Park, de még több más helyszínen is belefuthatunk a műfaj legjobbjainak produkcióiba. Pánik tört ki a Wieser Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán április 30-án csütörtökön, miután a gépnek csak 3. próbálkozásra sikerült leszállnia a Liszt-Ferenc repülőtéren. A Blick beszámolója szerint a pilóta bonyolult megközelítést hajtott végre, és nem tudni, hogy pontosan miért. Egy marosvásárhelyi rokonom ült a gépen, amikor végre leszálltak, órákba tellett, még lenyugodott. Azt mondta, a félelem mellett a bizonytalanság volt a legnagyobb baj. Senki sem mondta meg nekik, hogy mi történik, minden utas rettegett, mesélte egy szemtanú. Gulyás Zoltán pilóta elmondása szerint az utasok tájékoztatása ráér, mert a biztonság az első, egy ilyen esetben a pilótának a repüléssel kell foglalkoznia. A Blick megkereste a Wiesert, amely közölte, a Marosvásárhelyi Budapest járat leszállását szélnyírás nehezítette, ezért kellett átstartolni, ami gyakori jelenség. Ma napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szélesebb északnyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: Szép jó reggelt kívánok, 7 óra múlt 3 és fél perccel folytatódik tovább a reggel itt a 93.4-en a stúdióban Kis György Krisztián. Benson Boone felvételével indulunk, hamarosan megnézzük, hogy mit üzennek a hét elején nekünk a csillagok. Jön Ági és a friss hírekkel, illetve azt is megnézzük, hogy időjárás tekintetében számíthatunk-e már a fordulatra.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

0: tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
0: Tiktak,
1: minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Reflex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
3: Ez reklám volt.

0: Legyen a mi napunk, erről énekelt a Bombon itt a 93.4-en, 3 perccel múlt 4:48, hogy valóban ez a mi napunk lesz-e, az már is kiderül, hiszen érkeznek a csillagok üzenetei.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Kezdjük is a kosokkal, akik szinte szárnyalnak ma. A hold tűz elemű jegyben a nyilasban van és rengeteg lendületet ad. Ha eddig halogattál valamit, most vedd kézbe, mert óriási energiák támogatnak. Zseniális ötletek villanhatnak be, melyek új megoldást hoznak egy régi ügyben. A Merkur már a bikában jár, ettől a beszélgetések sokkal harmonikusabbak lesznek. A trigon fényszögek szerencsés fordulatokat mutatnak a bikának. Érdemes figyelni az apró jelekre, mert most akár egy félmondatból is nagy felismerést kaphatsz. A bika jegyében jár a Merkur vasárnap reggel óta, ami a párkapcsolatodban hoz mélyebb beszélgetéseket. Az égkerekre is egy nagyon hatékony nap vár, jó fejleményekkel, viszont vigyázd! Kezeld óvatosan a bizalmas információkat, és csak is olyasmit osz meg idegenekkel, ami nem okozhat kellemetlenséget később, ha kitudódik. Most egy-egy óvatlan megjegyzés is komoly félreértéseket okozhat. Erősnek, eltökéltnek érezheti magát ma a rák, és így most minden hosszú távú tervében sikert és áttörést tapasztalhat meg, viszont türelmetlen is lehetsz, ha valaki nem veszi ki a részét a munkából, vagy nem úgy, ahogy szeretnéd. Légy egy picit megértő, persze, más helyet ne dolgozz. Rengeteg dolga akadhat az oroszlánnak, még szerencse, hogy váratlan segítséget is kap hozzá. Tedd félre az ellenérzéseidet és fogadd el a felajánlott segítséget. Meg fogsz lepődni, mennyire félreismerted az illetőt. Ez a pozitív csalódások napja. Különösen erős megérzéseket jeleznek a bolygók a szűznek, most képes leszel egyszerre összpontosítani a résztekre és a nagy egészre is, ami nagyon előre lendíti az ügyeidet. Jó döntéseket hozhatsz az üzletben és a magánéletben egyaránt. Ma az lehet az érzés a mérlegnek, hogy jó helyen van és jó időben, valószínűleg már rég készül arra, ami hétfőn csak úgy váratlanul megtörténik vele. Valójában már régen megérett erre a helyzet, és amit nem mertél eddig meglépni, a sors megteszi most helyetted. Ma sikerül egy jelentős részeredményt elérni egy ügyben a skorpiónak, amellyel ráadásul úgymond a kecske is jól lakhat, meg a káposzta is megmarad. Azért még ne bízd el magad, mert lesz még miért küzdened, de a nyilashold jelzi, hogy sikert érsz el. Hétfőn egyszerűen lehengerlő a nyilas, olyan a kisugárzásod, amivel nem tud versenyezni senki sem, ugyanakkor a párkapcsolatodban szükség lesz egy kis taktikázásra, ha meg akarod tartani a megszokott harmóniát. Persze nagyon fontos az őszintesség, de most egyáltalán nem mindegy, hogyan tálalod a véleményedet. Hétfőn különös megérzése támadhat valamivel kapcsolatban a baknak, és hamar bebizonyosodik, hogy igaza is van, jó, hogy hallgattál az intuíciódra. Az is lehet, hogy éjszaka élénk álmod lesz, úgyhogy figyelj az üzenetekre. Érdekes élményei lesznek hétfőn a vízöntőnek, talán egy olyan helyen, vagy olyan személy közelében, ahol általában feszültség övezi minden lépését, barátságos légkör fogadhat, most tudsz egy nagyot fordítani a dolgokon. Kihasználhatnád a helyzetet és tisztázhatnál néhány kérdést. Hétfőn érdemes a hivatalos ügyeket vagy a nagyobb bevásárlásokat lebonyolítani a halaknak, minden pénzügyi tranzakcióban szerencsével járhatsz, olcsóban vásárolhatsz, drágában adhatsz el, mint más napokon, úgyhogy jó üzletek vannak kilátásba, mindez tehát a halaknak.
2: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Will Serker.
1: Will Serker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

0: Az Érett Döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Csévharasztra is megérkezett a versenyképes járások program újabb összege. Ma kezdődik a tavaszi érettségi szezon. Kevés felhő, sok napsütés várható.
6: Hírmondó.
7: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
7: Első kézből.
6: Első kézből.
5: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Május 4-e van, hétfő, reggel 7:30. Csévharaszt is megkapta a versenyképes járások programból járó részt, amelyet közlekedésbiztonsági fejlesztésre költ. A települések közösen konzorciumi formában pályáztak a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumnál a Monori járás közlekedésbiztonsági fejlesztése című projektre, amely összesen 250 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert el. A támogatásból Csévharaszt község önkormányzata több mint 10 millió 258 ezer forintban részesül. A fejlesztések célja, hogy javítsák a település és a térség közlekedés biztonságát, különösen a gyalogosok és a közlekedők védelmét. A projekt keretében trafiboxokat, kijelölt gyalogátkelő helyeket, forgalomcsillapító eszközöket és digitális sebességjelző táblákat telepítenek. Az intézkedések várhatóan hozzájárulnak a biztonságosabb, kiszámíthatóbb közlekedési környezet kialakításához Csévharaszton is. A beruházás a tervek szerint 2027 végéig valósul meg. A versenyképes járások program célja, hogy a járások települései együttműködve olyan fejlesztéseket valósítsanak meg, amelyek a helyi lakosság mindennapjait közvetlenül javítják. A most induló projekt hosszú távon nem csak a közlekedés biztonságát növeli, hanem erősítheti a térségi együttműködést is. Átszervezi a Nyáregyházi önkormányzat a településüzemeltetési feladatokat. Eddig egy önkormányzati cég, a Nyárfa Kft. Végezte és végzi a különböző munkákat, azonban most a munkáltatói jogköröket az önkormányzat alá utalnák, így az adminisztrációs tervek lekerülnének a Kft. Vezetéséről. Mészáros Sándor polgármester elmondta, minél inkább fejlődik a település, annál több üzemeltetési feladat generálódik, így ezt nem lehet csökkenteni.
8: Megvizsgáljuk, hogy nem járnánk-e jobban, illetve nem lenne-e hatékonyabb a működése a település üzemeltetési feladatok ellátásának, hogyha nem a cég, a Nyárfa Kft. Végezni, aki ugye eddig ezt végezte, hanem akár a polgármesteri hivatal alá, akár önkormányzati szinten kerülne ez elvégzésre. Ugye ez a cég egyébként egy 100%-ban önkormányzati tulajdonú non-profit Kft., tehát tulajdonképpen saját magunk csináljuk, de vannak ugye, ügyvezetői jogkör, adminisztrálni kell, béreket kifizetni, járulékokat, adott esetben dolgozókat alkalmi napi bejelentéssel foglalkoztatni. Tehát ezek az adminisztratív terhek lekerülhetnének az ügyvezető válláról, hogyha az önkormányzat alá tartoznának azok a személyek, akik ezeket a feladatokat végzik, mert akkor a polgármesteri hivatalban ezeket a dolgokat el lehetne intézni. Na ez például egy olyan feladat, a településüzemeltetés, amire külön ilyen címen finanszírozást az önkormányzatok nem kapnak, mert az zöld terület gazdálkodása igen, egyéb feladat ellátása igen, de azt látni kell, hogy minél több dolog épül, fejlődik egy település, annál több a karbantartási és üzemeltetési feladat is. Ha már említettük a bölcsödét, ugye például a bölcsödének nincs külön karbantartója, tehát van egy intézményi terület, nálunk ráadásul az intézményi területen kívül is van egy még nagyobb olyan rész, ami azért közvetett módon a bölcsödéhez tartozik, tehát ennek a területnek a karbantartása, a növénygondozása, a fűnyírás és egyéb feladatok, ezek is a település üzemeltetést végző kollégák, és vagy a közfoglalkoztatottak alá tartoznak jelenleg, amire a finanszírozást az önkormányzat biztosítja alapvetően.
5: Újra lehet gyermekorvosi praxis a Délegyházának. Az önkormányzat aláírta dr. Cut Ildikó gyermekorvossal azt a helyettesítési szerződést, amely alapján ismételten megszerezhetik a gyermekorvosi rendelő működési engedélyét az illetékes hivatalos szervtől. Így valószínűleg heti 5 munkanapon 3 órában fogja ellátni a doktornő a gyermekorvosi feladatait. Az új gyermekorvos rövid időn belül, hetekben számolt idő alatt meg fogja szerezni Délegyházára vonatkozó praxis jogát, és ezt követően kiszámítható mederben láthatja el hivatását. Az átmeneti 2 hétben, tehát nagyjából május 17-éig dr. Ladányi Györgyi házi orvos látja el kirendelés keretében a gyermekorvosi feladatokat. Az átmeneti időszak rendelési idejét hamarosan közlik. Az új gyermekorvos egyébként az a dunavarsányi orvos, aki letartóztatásba került még februárban, mert a gyanú szerint úgy állított ki kötelező oltásokról igazolást, hogy azokat valójában nem adta be a gyerekeknek. A magyar nyelv és irodalom érettségivel ma kezdődik a 2026-os tavaszi vizsga szezon. Magyar nyelv és irodalomból középszinten 76.109-en, emelt szinten pedig 2417-en érettségiznek Magyarországon. Ez összesen 78.526 vizsgázót jelent. A térségben Ócsán és Dabason fogadják a gimnáziumok az érettségizőket. Pásztor Gergely, a dabasi Táncsics Mihály gimnázium igazgatója elmondta, ő mindig reménykedik, hogy segítenek azzal a diákoknak, hogy olyan témát adnak, amely aktuális évfordulóhoz kötődik irodalomból vagy történelemből, de ez eddig nem fordult elő.
2: Én is úgy várom ezt, hogy mindig ünnepként fogom fel az érettségét, valójában ez a tudásnak, meg a önmagunk komolysága megmutatásának egy ünnepe, ezért is öltözünk ki, tehát ez nem öncélú, hogy fölveszek egy nyakkendőt, iskolai nyakkendőt és egy öltönyt vagy kosztümöt húzok. Én mindig az évfordulókat szoktam ilyenkor számba venni, és mindig jó döntésnek tartanám azt, hogy ha valaki feladatot készítőként ezt megteszi, hogy mondjuk a Rákóczi Szabadságharc összefüggésben, ha évforduló van, akkor lesz Rákóczi Ferenc és Rákóczi Szabadságharc. Megérdemelnék azok a gyerekek ezt a segítséget, akik erre gondolnak. Meg azok a pedagógusok is, akik erre gondolnak, úgyhogy évfordulok. De ugye várjuk a Mohács és a Tai fordulóját is, augusztusban lesz a 500. évforduló. Indokolt lenne ilyen feladat. Már csak azért is, mert aki ezt észrevette, hogy van egy évforduló, az már tud valamit a történelemből, de nem szoktak. De azt szokták csinálni, hogy direkt nem adnak ilyen feladatot, de én azért mindig reménykedek.
5: Levágták a májusfa feldíszített ágait, és a törzset ellopták Dunaharasztiban. A hagyományok szerint minden évben a sváb legények nyárfát vágnak, majd feldíszítik. Dunaharasztiban 2 fát készítenek. Az egyiket a Kegyeleti Emlékparkból viszik át a tájházba zenekari kísérettel. A nagyjából 10 méter magas fa ágait azonban levágták, a törzsét pedig elvitték május 1-jére virradóra, így a program most kényszerűségből úgy változott meg, hogy a viseletbe öltözött menet elején a fiúk a fák maradék ágait vitték magukkal.
6: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
7: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
6: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
7: www.radiodabas.hu-ra.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
5: Ma száraz, napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést. Több felé lesz élénk, északnyugaton erős a délies szél. Délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet!
7: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
9: 93.4 Rádió Davos.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józan ész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. Tiktak, minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Reflex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
3: Ez reklám volt.
4: Sziasztok, itt Diaz
5: és Manta.
4: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg. Itt a Rádió Dabason.
6: Hiába!

0: Gardrób, az audio ruhatár.
1: Kalap, kabát, sapka, sál.
0: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
1: Az időjárás szabja meg.
0: De segítünk eldöntened.
2: 6 perc múlva lesz reggel 8 óra, nézzük, hogy milyen idővel is indulunk neki az új hétnek. Mai napon nyárias idő várható a térségben, legfeljebb vékony felhők jelenhetnek meg az égen. Esni nem fog, a déli szelet napközben több felé élénk lökések kísérletik, 26 fok körül lesz a csúcs, és hát az jó sok szerint a mai nap lesz a legmelegebb a héten. Aztán holnap nyugat felől már vastagabb fátyolfelhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrhetik a napsütést, keleten estig ugyanakkor derült marad az ég. Esni ezen a napon sem fog, élénk az ország északnyugati harmadán erős, helyenként viharos lökések kísérletik a déli-délnyugati szelet. Kora reggel ismét tág határok, 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, majd délután a legmelegebb órákban 24-29 fokra van kilátás, és várhatóan szerdán érkezik majd jelentősebb mennyiségű csapadék. Na de azt még azért várjuk ki. És újabb allergének is érkeznek, hiszen elindult a virágzás, el is érik lassan a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollen terhelés. Az eperfafélé pollen koncentrációja jellemzően a magas, nagyon magas, a tölgyé, a nyírja, a közepes magas tartományban alakul. A platán, a bükk, a fenyőfélék, a dió, a kőr és a vadgesztény és az ostorfa virágporának mennyisége pedig a közepes magas tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a komlógyertyán, a gyertyán, a fűz, a juhar, a ciprus, a tiszafafélék, a sásfélék, a pázsitfűfélék, az ernyős virágzatúak, az utifű és a lórum pollenje, a kültéri allergén gombák spóraszáma pedig jellemzően alacsony. Nem várható fronthatás, de folytatódik a melegedés, emiatt a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak, náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás ingadozás, szédülés, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság is jelentkezhet, a szelesebb tájakon élők körében pedig tovább fokozódhat a fejfájásos panasz, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Erre számíthatunk tehát.
1: Gardrób.
0: Orvos és közlekedés meteorológia.
1: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
0: Rádió Dabas 93.4.

0: Több baleset is nehezíti a reggeli közlekedést vételkörzetünkben. Egyrészt az M0-as autót keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon Kistarcsa térségében egy személyautó és egy kis teherautó hajtott egymásnak. A 60-as kilométernél kell átsorolni a külső sávba. Pillanatok alatt egyébként 4-5 kilométeresre nőtt itt a torlódás. Aztán történt egy baleset az M5-ös autópályán is, méghozzá Budapest felé Innás térségében a 32-es kilométer közelében sávlezárásra és több kilométeres torlódásra kell számítani. Már most 10 kilométeres a dugó. Aztán két személygépkocsi is összeütközött az M0-as autót és a 11-es fő csomópontjában lévő körforgalomban. Sávzárás már nem akadályozza a haladást, de a torlódás lassan oszlik. Az M0-as felől érkezők még a 73-as jelű Dunakeszi csomóponttól arra szólnak. A 405-ös főúton Nyáregyháza térségében egy személyautó és egy kamion ütközött össze. A 12-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, és erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M4-es autóúton Monor térségében, a 31-es főúton Mende felül, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
1: Szombaton teszesküt az új miniszterelnök, több himnusz is elhangzik. 130 éves a Víg Színház, különlegességgel ünnepelnek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Magyar Péter eskütétele után a himnusz, a székely, az európai és a cigány himnusz is elhangzik majd. A miniszterelnöki eskütételem után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is, majd felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Bejegyzéséből kiderült az is, hogy az új országgyűlés alakulőülése május 9-én 10 órakor lesz. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezután a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után mond majd beszédet Magyar Péter, aztán kezdődik a tánc, írta. 3-3 bemutató lesz a Víg Színház nagy színpadán és a Pesti Színházban a 2026-27-es évadban, jelentette be a teátrum igazgatója online is követhető eseményén pénteken, a Víg Színház 130. születésnapján május 1-én. Rudolf Péter elmondta, a 4-6 ifjabb Vidnyászki Attila, a Cseresznyés kert Alexander Bergman, a Csárdás királynő Mohácsi János rendezésében lesz látható a Vígben. A Pesti Színházban Fehér Balázs Benő a két hétfő emlékét, Valló Péter a bohém életet, Hegedűs D. Géza a Kék Jázmint rendezi, közölte. Hangsúlyozta, minden négyzetméter, ahol színház születik, ünneplésre méltó. Egyre drágábbak a garázsok Budapesten, miközben a hozamuk csökken, írja a Haszon magazin. Az OTP ingatlanpont elemzése szerint egy jobb helyen lévő parkolóhely ára már 15-30 millió forint között alakul. A bérleti díjak viszont nem követték ezt a növekedést, így a megtérülés a korábbi 8-9%-ról 3-4%-ra esett vissza. A szakértők szerint befektetésnél továbbra is a belvárosi fizetős parkolási zónák a legkeresettebbek. Értéknövelő tényező az elektromos töltési lehetőség is, amelynek kiépítése akár 1 millió forintos pluszköltséget is jelenthet. Budapest egyik legikonikusabb közlekedési eszköze a Kisföld alatti szombaton ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját. Az M1-es metróvonal, hivatalos nevén a Milleniumi Föld alatti vasút, nem csak a főváros egyik legismertebb jelképe, hanem valódi közlekedés történeti különlegesség is, ugyanis ez volt a kontinens első föld alatti vasútja. A Kisföld alattit az 1896-os Milleniumi ünnepségek alkalmából május 2-án adták át a forgalomnak. Nem sokkal később maga Ferenc József osztrák császár és magyar király is utazott rajta a Városligetig, és annyira lenyűgözte az új közlekedési eszköz, hogy engedélyeztette, a vasút az ő nevét viselje. Így lett belőle évtizedekre Ferenc József föld alatti villamos vasút, derül ki a BKV közleményéből. Ma napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szélesebb északnyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: A hírek után már is folytatódik tovább a reggel itt a 93.4-en. 8 óra elmúlt, ami azt jelenti, hogy kezdődik a lapozóra. Megnézzük, hogy mi is történt a hétvégén, mik voltak a legérdekesebb események az elmúlt 48 órában. Külföld, belföld, gazdaság, illetve bulvár tekintetében.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

0: Something About The Music, ez szólt itt a 93.4-en, és az M5-ös autópályán ugye már jeleztük felétek, hogy baleset van. Méghozzá Inárcs térségében Budapest felé, a 32-es kilométernél már minden sáv járható, de hatalmas a torlódás, Örkényig visszatorlódik a forgalom. És egy friss hír, hogy elgázolt egy embert egy nyerges vontató vecsésen a Lőrinci út és a Széchenyi utca kereszteződésénél, a fővárosi hivatásos tűzoltók mellett a mentők is kiérkeztek a helyszínre, úgyhogy a baleset miatt irányítás mellett halad a forgalom az érintett útszakaszon, úgyhogy vezessetek óvatosan.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja!
0: Bele is kezdünk a lapozórába, külföldi vonatkozású írásokkal kezdünk, az Indexről hozom az elsőt. Donald Trump második ciklusában a Pentagon vezetése már nem tűnik olyan stabil ellensúlynak, mint korábban. Pete Hegseth több tucat magas rangú tisztet menesztett, ami kritikusok szerint politikai és ideológiai tisztogatás benyomását kelti. A szakértők attól tartanak, hogy a döntések gyengítik a hadsereg függetlenségét és rontják a döntéshozatal minőségét. Egyes vélemények szerint így csökkenhet az esély annak is, hogy a katonai vezetés megakadályozzon akár szélsőséges elnöki döntéseket. Ezzel foglalkozik az Index írása. Aztán az Origon arról olvashatsz, hogy az örmény fővárosba kerül megrendezésre az európai politikai közösségek 8. csúcs találkozója, amelyet az első hivatalos Európai Unió Örményország csúcs találkozó követ. A kétnapos egyeztetésen Nikol Pasinyan Örményország miniszterelnöke, Antonio Costa tanácselnök és Ursula von der Leyen bizottsági elnök is jelen lesz, és az ukrán elnök is megérkezett már, aki kétoldalú megbeszélésekre készül több kormányfővel. Erről olvasasz többet az Origón. Az Index pedig arról ír, hogy Nagy-Britannia tárgyalásokat kezd az Európai Unióval arról, hogy csatlakozna az Ukrajnának összeállított 90 milliárd eurós hitelcsomaghoz, írja a BBC. A Downing Street tájékoztatása szerint Keir Starmer, brit miniszterelnök a kezdeményezést az európai politikai közösségek hétfőn kezdődő jereváni csúcsértékezetén terjeszti elő. Starmer vasárnap Örményországban találkozott Volodymyr Zelenszkijjel, az ukrán elnök arra kérte, hogy adja át üdvözletét és köszönetét harmadik Károly királynak az amerikai látogatás során Ukrajna támogatására elhangzott erős szavakért. További részletek mindenről a Telexen.
1: Szalagcímek egy órája.
2: Lapozóra.

0: Rádió Dabas az otthon hangja. Well Hello, illetve a Halott Pénz közöse után korunk nagy fiatal előadója következik, Beton Hoffi, méghozzá a Páncél című dalt hozza a Lapozóra folytatása után.
1: Hallgass bele az újságokba! Lapozóra! Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: A Szeretlek Magyarország ír arról, hogy Tar Zoltán így nyilatkozott, átvilágítjuk az NK-t és minden civil pályázatbírálási rendszert, vége a pártszimpátia alapú pénzosztásnak. A leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint nem csak az NK, hanem más pályázatbírálási rendszereket is átláthatóbbá kell tenni. Ezt Facebookon írta, illetve azt is, hogy az elmúlt napokban számos hír látott napvilágot arról, hogy az úgy vezető kormány a Fidesz-KDNP súlyos választási vereség ellenére folytatja a közpénzek elhárdálását és a politikai alapon történő szétosztást. A Tisza párt alelnöke hozzátette, hogy a leendő kormány minden ilyen döntést szigorúan át fog vizsgálni. Állítási szerint nem csupán a Nemzeti Kulturális Alap, azaz az NK kampányidőszak alatti megmagyarázhatatlan támogatási gyakorlata miatt van szükség változásokra, hanem a többi civil pályázatbírási rendszert is alaposan át kell vizsgálni. A Telexen arról olvashatsz, hogy Mága Zoltán az 500 milliós NK a támogatásról nyilatkozott. A saját részemre semmilyen kifizetés nem történt, ezt mondta a zenész. Mága Zoltán szerint neki semmilyen anyagi haszna nem származott abból az 500 millió forintnyi támogatásból, amit a Nemzeti Kulturális Alap biztosított a koncert sorozatára. Az NK a támogatásából személyesen semmilyen anyagi részesedésem nem származott, abból tiszteled díjban nem részesültem, és a támogatási összegből saját részemre semmilyen kifizetés nem történt. A koncertsorozat jótékonysági eseményein fellépése miatt minden esetben tiszteletdíj nélkül vállaltam, írt a hosszú Facebook posztjában a hegedű művész, aki most először reagált azokra a hírekre, hogy több 100 millió forint állami támogatást kapott az idei koncertsorozatára. Az esettel részletesebben is foglalkozik a Telex. A HVG pedig arról ír, hogy államosítástól tartanak a végrehajtók. A HVG-hez eljutatott hangfelvétel szerint a Tisza párt kétharmados győzelme után többen attól tartanak, hogy államosítják a szektort. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar megerősítette a lapnak, hogy a választmány bizottság elnöke az elnökség javaslatára választmányi gyűlést hívott össze a tagság tájékoztatása és a szakmai egység fenntartása érdekében. Azt egyelőre nem tudni, hogy az igazságügyi miniszternek jelölt mellétei Barna Márton pontosan milyen változásokat tervez, de a Tisza párt a kampányban egyértelművé tette, állami kézbe venni és non-profittá alakítaná a végrehajtást, megszüntetni a végrehajtóikat, átvilágítaná a végrehajtók működésének jogszerűségét. Ezzel foglalkozik tehát a HVG.
1: Szalagcímek egy órája. Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
1: 93.4.
3: A Sári ABC ajánlatát hozom nektek a mai napon, ahol palóc, sert és lagulevessel készülnek nektek, az A-menüben túros metélt tejfölles vagy porcukros változatban, illetve a B-menü egyben sült karaj, zöld bors mártással, zöldséges jázminrizssel. A napi ajánlatban bazsalikomos, paradicsomos combfilé sajtgrillben zöldséges jázminrizssel található még a napi ajánlat másik opciója, csirkebrassói savanyúság. Bármelyiket is választod, jó itt vagyat hozzá.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
4: Hallom már a vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
8: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Értéket közvetítünk.
2: Közérdekű információk.
3: Szeretettel hívunk minden művészetkedvelőt az Alkotóművészek és Művészetbarátok Ráckevei Egyesülete tematikus kiállításának megnyitójára. Az út című tárlat egy belső és külső utazásra invitál gondolatokon, érzéseken és alkotásokon keresztül. A megnyitó mai napon van 18 órakor Kiskunacházán a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtárban. Aztán érkezik a kormányablakbusz üllőre, ahol többféle ügy intézésére nyílik lehetőség kényelmesen helyben 10 és 12 óra között a Városi Sétány templomtéri bejáratánál. A kormányablakbusz segítségével egyébként helyben intézhető például a személyi igazolvány igénylése, lakcímváltozás bejelentése, a vezetői engedély vagy éppen a diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek intézése, útlevél igénylés, DAP regisztráció.
1: A Rádió Dabas
2: közérdekű információit hallottad.

0: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.
2: A Rádió Dabas 93.4-en.
3: Már is folytatjuk tovább a lapozórát gazdasággal. A Forbes oldalán arról olvashatsz, hogy továbbra is pocsék teljesítményt nyújtanak a Wizz Air részvényei a tőzsdén, de Váradi József vezérigazgató látja a fényt az alagút végén. A hajtómű átvizsgálásoknak hamarosan vége, és amint nincsenek külső sokkok, érvényesülhetnek a cég erősségei. A kerozin hiánnyal kapcsolatban mérsékelten optimista, az iparág elkezdte a tartalék útvonalakat kiépíteni, ha lesz hiány, azt egyedi megoldásokkal kell majd kezelni. A teljes interjút a vezérigazgatóval a Forbes hasábjain olvashatod. Aztán jönnek a banki és a távközlési díjemelések, ez már az énpénzem.hu írása. Még tavaly megállapodtak a kormánnyal a bankok és a mobilcégek is arról, hogy bár tehetnék, nem emelik díjaikat az idei választásokig, illetve még egy darabig azután sem. Úgy tűnik, a drágítások többsége júliusban jön, a hitelintézetek és a távközlési szolgáltatók is némiképp eltérően lépnek. Erről olvashatsz, illetve tudhatsz meg többet az énpénzem.hu oldalán. És a 24.hu ír arról, hogy 800 bejelentés érkezett a választás utáni két hétben pénzmosással kapcsolatban. Mi alapozza meg a gyanút, erre keresik a kérdést. Magyar Péter leendő miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy tudomása szerint a kormányváltás miatt számos neres vállalkozó próbálja külföldre menekíteni a pénzét, illetve hogy a NAV több Rogán Antal köréhez tartozó nagyértékű utalást függesztett fel a bankok jelzései alapján pénzmosás gyanújával. Annak jártak utána, hogy mi számít gyanús tevékenységnek, és adatokat kaptak arról is, hogy a választás óta hogyan alakult a banki pénzmosási bejelentések száma. Erről olvashatsz, illetve tudhatsz meg többet a 24.hu-n.
0: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.
2: A Rádió Dabas 93.4-en.

0: óra. Lényegre törő újságmustra.
1: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Az otthon hangja.
2: Folytatjuk tovább a lapozórát. Nagyfiamnak és mind a 148 ezer társának sok sikert kívánok a ma kezdődő érettségihez. Örülünk, hogy ma már egy szabad Magyarországon kezdhetik meg a felnőtt életet, írja Magyar Péter a Facebookon. Ezt olvashatod a szeretlekmagyarország.hu oldalon. Ma elstartul az érettségi vizsgák időszaka, 148 ezer diákat számolt a tudásáról. A mai napon magyar nyelv és irodalomból vizsgáznak a diákok, ebből a tantárgyból középszinten 76.109, emelt szinten pedig 2417 tanulóat számot a tudásáról. Aztán holnap folytatódik matematikával, szerdán történelemmel, csütörtökön pedig angol nyelvből, még pénteken német nyelvből vizsgáznak. Az írásbeli vizsgák május 22-ig tartanak, az emelt szintű szóbeli június 3 és 10, a középszintű pedig június 15 és július 1 között kerül majd megrendezésre. Aztán megyünk tovább, méghozzá egy kis sporttal. Az Index ír arról, hogy a magyar futball következő időszakát is meghatározhatja az a tender, amelynek első határideje ma jár le. A Magyar Labdarúgó Szövetség újraértékesíti az NB1 közvetítési jogait, miközben a korábbi években az M4 Sport 10 milliárdos nagyságrendben fizetett a bajnokságért, most jóval visszafogottabb ajánlatok körvonalazódhatnak, és az sem kizárt, hogy a mérkőzések új platformra kerülnek. A háttérben piaci átrendeződés, bizonytalan finanszírozás, illetve a klubok jövőjét is érintő kérdések húzódnak meg, ezt elemzi az Index. Megyünk tovább a Blikre, Friderikus Sándor nyilatkozott így: nem szeretnék túl sokáig élni, a legendás tévés, mégis vérvétel mániás. A legutóbbi Friderikus Talkshow-ban kiderült, hogy a legendás tévés Friderikus Sándor szinte mániákosan ügyel az egészségére, bár a nézetei sokszor szembe mennek a tudománnyal, és miközben bevallása szerint a szabadideje nagy részét orvosi várótermekben tölti, határozottan állítja, a sportolás bizonyos embereknek, így akár neki is káros lehet. Meglepő módon a műsorvezető azt is bevallotta, hogy nem a hosszú élet reményében jár rendszeresen vérvételre. Hogy miért? Megtudhatod a Blik írásából.
1: Szalagcímek egy órája.
0: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: Arról már beszámoltunk a közlekedési infóban, hogy történt egy baleset az M5-ös autópályán Budapest felé Innárcs térségében, ez a 32-es kilométernél van. Most már jó hír, hogy minden sáv járható, de a torlódás lassan oszlik, és szintén van egy baleset a 405-ös úton Nyíregyháza térségében, itt egy személyautó és egy kamion ütközött össze, a 12-es kilométernél továbbra is félpályás korlátozás van.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Az ingatlan ár nőtt Budapesten, de a kereslet nem. Országos razziát tart a rendőrség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Ami korábban lélektani határ volt, az mára átlag ár lett a budapesti ingatlanpiacon. A kínálati ár fentebb tolódott, a kereslet viszont nem követte ugyanilyen tempóban a budapesti ingatlanpiacon, írja egy nagy hazai ingatlankereső portál. A kereslet kínálat között tovább erősödik a feszültség Budapesten. Az ingatlanok 40%-a 100 milliós sávban mozog, a vásárlóknak viszont csak negyede keres ebben az árkategóriában ingatlant. Az arány vidéken még látványosabb, kiemelten a Balaton környékén, illetve Veszprém és Somogy megyékben. Győr-Moson-Sopronban minden ötödik ingatlan eléri a 100 millió forintos árat. A potenciális vásárlóknak viszont csak tizede keres ennyiért. Zalában és Fejérben még nagyobb a szakadék. A volt Pest Erzsébeti öntödében kapott új otthont a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza, áll a Fővárosi Nagy Cirkusz és az Oktatási Intézmény közleményében. Az új épületek átadása mérföldkő az intézmény életében. Új cirkusz és táncművészeti szintér jön létre, egy olyan kulturális találkozóhely, ahol a felsőfokú oktatás mellett az amatőrök és a gyerekek is mozgásra ösztönző térre találnak, idézte a közlemény Reidl Kamillát, a főiskola megbízott rektorát. Létrejött az intézmény első saját kampusza, ahol hagyományainkat megőrizve képesek vagyunk új értéket adni a következő generációk számára, fogalmazott. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal együttműködésben álló intézményben tánctanár, cirkuszművésztanár, kortárs tánc, cirkuszművészet és cirkuszi táncos szakokon folyik a képzés. Európa leghíresebb luxusvonata idén is megáll a nyugati pályaudvaron, és több lenyűgöző várost köt össze a történelmi szerelvény. A 2026-os szezonban összesen 5 alkalommal lesz látható a legendás szerelvény Budapesten. Az első lehetőség 2026. május 13-án adódik, amikor a vonat a magyar fővárosból indul Párizs felé. A nagy keleti expedíció keretében a Párizs-Isztambul járat utasai 2026. május 26-27-én éjszakáznak Budapesten, miközben a szerelvény a nyugati pályaudvaron várakozik. Szeptemberben szintén 2 alkalommal érinti a magyar fővárost a vonat, szeptember 2-án tranzit megállóként szerepel az Isztambul-Párizs járaton, majd szeptember 26-án, 27-én ismét az isztambuli úton pihen meg egy éjszakára. Országos razziát tart a rendőrség május 4-e és 10-e között Budapesten és szerte az országban kiemelten ellenőrzik a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat. A kampány keretében a hatóságok főként a vezetési és pihenőidők betartását, valamint a veszélyes áruk szállítását vizsgálják. A rendőrök Magyarország egész területén jelen lesznek, és a szakmai szabályok mellett az országban tartózkodás jogszerűségét is ellenőrizni fogják. Ma napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szélesebb északnyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: És ez az újabb óra már a sporté, hiszen hétfő van elmúlt 9 óra, úgyhogy a következőben megnézzük majd, hogy mi is történt sportélet tekintetében az ezen elmúlt héten, illetve ezen a hétvégén. Hamarosan kezdünk.
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Ez a Sporthétfő itt a 93.4-en, és rögtön egy beszélgetéssel megyünk tovább. Vonalban köszöntöm már Rugi Márkot, a Dunaharaszti MTK vezetőedzőjét. Szia, köszöntelek a műsorban.
2: Jó reggel kívánok, sziasztok.
1: Az aktualitás most főleg, ami miatt beszélgetünk, ugye, hogy a hétvégén Dabason jártatok, méghozzá Meton FC Dabas vendégei voltatok, és egy 0-0-val záródó találkozó a témánk. Mi is történt ezen a mérkőzésen, hogyan láttad ezt a tegnapi napot?
2: Itt említettem, hogy az előző sorban, hogy idegenben még nem nagyon szereztünk pontot, ezzel a céllal mentünk, hogy legalább pontot szerezzünk Dabason. Azért egy biztonságibb focit játszottunk, és azt is gondolom, hogy az első fél időben inkább a Dabas csapata dominált, de tartottuk a stabil védekezést, és abból próbáltunk meg helyzeteket kialakítani. Nem volt olyan sok lehetőség egyik csapat előtt sem az első fél időben, így 0-0-ás félidei eredmény volt. A második fél időben ugyanez maradt a játék képe, és igazából egy tipikus egygólos mérkőzésnek lehetett volna nyilvánítani ezt, ha sikerül valamelyik csapatnak betalálni abból az egy-egy nagyobb helyzetéből, ami kialakult. Én azt gondolom, hogy egy igazságos döntetlen született, elégedettek voltunk ezzel az eredménnyel.
1: Pontszerzés tehát összejött, és hétvégén megint egy olyan mérkőzés kerülhet sor, ahol a pontszerzés akár összejöhet, hiszen ugye ősszel már sikerült a Szeged Csanád Grosics Akadémia otthonában. Most ugye hazai pályán fogadjátok a csapatot. Erre hogyan készültök?
2: Az idegenbeli mérkőzés is egy nagyon nehéz mérkőzés volt, hiszen nagyon jó focit játszott a Szeged csapata, fiatalokkal sokat futottak. Azt gondolom, hogy itt a hazai pályán szeretnénk megverni őket mindenképpen, de nehéz mérkőzésre számítok, hiszen egy hiába a tabellán a elfoglalt helyük, én nem tartom őket gyenge csapatnak. Így is készülünk a héten, hogy egy nehéz mérkőzésünk lesz, és egy fiatal csapat, reméljük, hogy lesznek hibáik, és ezeket ki fogjuk tudni használni.
1: Hogy ez mennyire sikerül, erről beszélgetünk majd a jövő héten, na meg hát azt is megnézzük, hogy hogyan bombázódik szét a középmezőny esetlegesen, mert most nagyon feltornyosultak a csapatok a 7-től a 11. helyig, meglátjuk, hogy itt milyen változás lesz a hétvégén. Köszönöm szépen!
2: Én is nagyon szépen köszönöm, és szép napot!

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab. Labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. dablabdabaskukac@gmail.com. Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin Bútor Áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Folytatódik tovább már is a Sporthétfő a 93.4-en, és a stúdiónk vendége Gula Ferenc. Szia, köszöntelek.
2: Szia, Krisztián, én is köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: És hogyha itt vagy, akkor kézilabda a témánk, méghozzá a dabasi kézilabda csapattal foglalkozunk a folytatásban. Ugye már hátradőlhettünk a múlt héten, legalábbis az eredmények tekintetében, illetve a bajnokság tekintetében. Talán ez a kis megnyugvás már látszott is esetleg a legutolsó mérkőzésen, hiszen az idei évben először beszélgetünk arról, hogy pontot veszített a csapat, de azért nagy aggodalomra nincs ok, hiszen ugye egy döntetlenre zárult mérkőzésről beszélgetünk idegenben.
2: Így van, miután megvolt a bajnok csapat ünneplő mérkőzés is a múlt héten. Ezen a héten egy kicsit máshogy dolgoztak a fiúk is, tehát itt a négy mérkőzésünk volt még hátra a szezonból, és hát ilyenkor már, hogy a lényegi kérdések eldőltek, mi is egy kicsit könnyedébben tudtuk venni ezt az időszakot. Ez köszönhető annak is, hogy azért voltak, akik kisebb sérüléssel meg betegséggel bajlódtak, tehát rögtön a kezdősorunkból az irányítónk és a balántlövőn Kovács Gergő és Dolik Bence nem is volt keretben ezen a hétvégén, hiszen egyik ő kisebb betegséggel, a másik ő kisebb sérüléssel küzd, úgyhogy így nem kellett az ő játékukat már erőltetni, és eleve is az volt a terv, hogy a fiatalok több lehetőséget kapjanak, úgyhogy egy kicsit felforgatott kezdővel álltunk bele ebbe a mérkőzésbe. Azért tudni kell, hogy bár a Ferencváros feljutó csapat azért itt is a fiú vonalon akadémiai nevelés zajlik, tehát hogy nagyon ügyes kis fiatalok alakítják itt az NB1-es csapatuknak a keretét, és nagyon lelkesen is álltak bele a mérkőzésbe. Jellemzően azért az első fél időben inkább mi szaladtunk az eredmény után, próbáltunk úgy a hajrára kicsit közelebb zárkózni, de az első fél idő az inkább a Ferencvárosé volt. A második fél időben azért kicsit jobban összekapták magukat a fiúk, neki kezdtünk egy nagyobb felzárkózásnak, tehát nem tett jót, hogy a két-hármas védőnket nagyjából egy perc különbséggel, két piros lappal kiszórták a mérkőzésből, de azért dolgoztak a fiúk egész évben, hogy ilyenkor is megmutassák, hogy képesek ők előrébb lépni, mások előre lépni, és ezt a feladatot megoldani. És szerencsére így is történt, egy nagyon izgalmas végjátékba mentünk bele. Az utolsó percre fordulva már újra döntetlen volt az állás, ott mi vezettünk, az utolsó 10 percben mindig nálunk volt egyel az előny, aztán a döntetlen, és az utolsó percben is úgy mentünk bele, hogy nálunk volt az előny. A Ferencváros tudott még válaszolni, és utána hiába volt mindkét oldalon egy-egy edző időkérés, gól már nem született, így megosztoztunk a pontokon a Ferencváros 21-es csapatával.
1: Így van, tehát egy döntetlennel záródó mérkőzésről beszélgetünk. Ferencvárosi tornaklub U21-es csapat a Dabas KC 34-34 lett a találkozó vége, és hát úgy újabb U21-es csapat vár rátok, méghozzá csütörtökön ugye az OTP Bank PIK Szeged U21-es csapata lesz a soros ellenfél. Itt mire számítatok? Hasonlóan a fiatalokra feltettitek a hangsúlyt, tovább is a bizonyítás lesz a tét?
2: Igen, természetesen azért, hogyha úgy alakul, mert azért utánpótlás csapataink hétközben is játszanak mérkőzést, tehát hogy amennyire lehet azért próbálunk teljes kerettel menni, és úgy segíteni a fiataljainkat, hogy azért legyen mellettük rutinos társ. Én azt gondolom, hogy ez mindig jobban segíti egy-egy fiatalnak a beilleszkedését, hogyha adott pozícióban kerül be egy fiatal játékos a csapatba, és úgy tudja megmutatni magát, mint hogyha a fiatalok között kellene valakinek előrelépni. És ráadásul azért a Szeged előrébb is jár, mint a Ferencváros, tehát azt gondolom, hogy az idei szezonban ebben a bajnokságban a Veszprém mögött a Szegednek a második legerősebb csapata az új csapatokat figyelembe véve. Ők még azért kapaszkodnak nagyon azért is, hogy akár a dobogó alsó fokát elérhessék, hiszen ott pár pont van a csapatok között. Tehát egy küzdős kis hajtós mérkőzésre számítunk, de természetesen az a cél, hogy a fiataljaink nálunk is egyre több szerepet kapjanak, és úgy menjünk bele ebbe a utolsó három mérkőzésbe, hogy belőlük is kiderüljön, hogy ki az, aki esetleg a jövő évi keretnek a masszív tagja lehet.
1: Azt ugye beszéltük így a bajnokság megnyerése után, illetve hogy ugye felkerült az első osztályba a csapat, hogy nyilván egy kicsit lazábbra tudjátok engedni a csapatot olyan tekintetben, hogy akikre esetleg számítatok majd a következő időszakban velük végigvinni ezt a hátra maradt, ha jól emlékszem, négy mérkőzés volt összesen. És ugye U21-es csapatokkal játszatok, ha jól tudom, háromszor, most így az emlékeimbe kutakodok. Más egyébként nekik ez a megmérettetés, hiszen ez egy nagyjából hasonló korosztályú ellenfelekkel játszanak, csapattársakkal, tehát itt az U21-esre gondolok, minthogyha mondjuk olyan csapattal kerültetek volna össze, ahol nem feltétlenül ennyire sok a fiatal? Tehát más tapasztalatot tudnak szerezni így a fiataljaitok?
2: Igen is, meg nem is, tehát hogy más ez a tapasztalat, mert tényleg, tehát hogy azért sok ismerős van a srácoknak az utánpótlás bajnokságokból, ezért itt is, tehát hogy vannak többen, akik több fronton akár heti három mérkőzés is játszanak, mert játszanak az NB1-es bajnokságban, játszanak a legmagasabb utánpótlás korosztályban, mint a fiú 20 első osztályban, és vannak játékosok, akik mondjuk kölcsönadva vannak másik csapatoknak, még több tapasztalatot szerezve, az NB1-ből jellemzően NB2-be történik. Tehát a Szeged 21-es csapatából is van NB2-es kölcsönjátékos, nálunk Dabason is vannak fiatalok, akik NB2-be kölcsönbe szerepelnek, és ott is próbálnak húzójátékosok lenni felnőtt. Tehát, hogy ez változó. Azt gondolom, hogy az NB1-re ez kevésbé segíti őket. Az, hogy itt tényleg nem az van, hogy ők a csapatuk legjobbjai, és úgy kell nekik vezérként megmutatni azt, hogy mire képesek, hanem hogy tényleg az idősebb, tapasztaltabb játékosok mellett, mögött egy idősebb kapus, hogyha mondjuk a Pallag Peti véd mögöttük, az teljesen más magabiztosságot adhat egy védekezésben is. Tehát, hogy ilyen szempontból lesz segítség, de az NB1-re nem feltétlenül készít, mert ezek a csapatoknak a szerkezete, tisztelet egy-két kivételnek, azért nem úgy épül fel, hogy ők majd utána jövőre az NB1-be is helyet tudjanak szerezni maguknak, tehát hogy azért más a két kávéház, de értelemszerűen minél több meccs ezeknek a fiataloknak, tényleg az a cél, hogy játszanak nagyon sokat, próbálják ki magukat rengeteg helyzetben, és azt fog utána tudni segíteni nekik a továbblépésben.
1: Hát, hogy ez a következő mérkőzésen hogyan segít, kiderül majd csütörtökön este, erről beszélgetünk majd legközelebb. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen, mi is.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
3: Maga mögé utasította a kategória társakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
3: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
5: Volkswagen.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
7: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
6: Minden, ami vas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Közlekedési információkkal megyünk tovább a folytatásban, és még mindig érvényben van az Útinform szerint az a figyelmeztetés, hogy a 405-ös úton Nyíregyháza térségében ugye történt egy baleset, méghozzá egy személyautó és egy kamion ütközött össze, továbbra is a 12-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, úgyhogy ha erre autóztok, számítsatok hosszabb menetidőre.
10: A fővárosban is óriási az asszály, néhol egy hónapja nem esett. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
11: Nachrichten.
12: Novel.
11: Noticias.
12: Novinky.
11: News.
12: Magyarul és érthetően
11: hírek.
10: Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje. A déli körvasút bővítése során nem csak látványos hídbetolások zajlanak, hanem rendkívül összetett, innovatív mérnöki megoldások is megvalósulnak Budapest egyik legforgalmasabb városi környezetében. A projekt különlegessége, hogy a déli körvasút beruházása során a kivitelezők úgy építenek ki új, sokszor 1000 tonnát meghaladó hídakat, hogy közben a közlekedés folyamatosan fenntartható marad. A kivitelezők szerint a fejlesztés keretében Budapest sűrűn beépített területei összesen 7 helyszínen zajlik vasúti hídépítés. Pesten a Gubacsi út és a Soroksári út térségében, Budán pedig többek között a Dombóvári út, a Budafoki út, a Szerémi út, a Fehérvári út és a Bartók Béla út környezetében valósulnak meg új műtárgyak, illetve történnek szerkezetcserék. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungarometer ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson, ezek közül 2 a fővárosban van, nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők, akihez egy koraszülött mentőegység is érkezett, akik speciális eszköztárukkal szállították kórházba a kisbeteget, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Néhány nappal ezelőtt értesítették a mentőket egy csecsemőhöz, akihez először a Pesterzsébeti mentők érkeztek, majd a Cserny Alapítvány munkatársai is, akikkel közösen megmentették a baba életét. A koraszülött mentők személyesen jöttek el gratulálni a mentésben résztvevőknek. Elfogták a Váci sorozattól vajt, aki végig lopott 4 napot. Béj Attila április 13-án egy Váci garázs sor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Amikor közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem tétovázott sokat. Éjszaka egy parkoló teherautó háromszög ablakát törte be, majd az abban talált szerszámképeket magával vitte. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment be, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt 3 pár cipőt lopta el. Aztán egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Vácon beszállt egy ház előtt parkoló autóba, a járgányban talált egy táskát, amiben a kocsi indító kulcsa is benne volt, így nem volt nehéz meglovasítani azt. A rendőrök Csörögön megtalálták a férfit, aki menekülőre fogta. Befutott az egyik ház kertjébe, ahol átugorva a kerítést, még a szomszédház udvaráig is eljutott. Ott azonban a hajszának vége lett, mert a rendőrök elfogták. Ma napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szélesebb északnyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
1: A régió leghallgatottabb rádiója.
9: A sporthétfő második órájában is a labda játékokért lesz a főszerep, labdarúgás, illetve amerikai foci lesz a fő témán.
1: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
1: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sportösszefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Már is folytatódik tovább a Sporthétfő a 93.4-en egy újabb beszélgetéssel, és Monorra látogatunk el a folytatásban. A vonalban köszöntöm már Hallgas Istvánt, a Monori csapat vezetőedzőjét. Szia, köszöntelek a műsorban! Hát egy nagyon gólzáporos mérkőzésen, egy szoros mérkőzésen vagytok túl. Nem tudom, hogy számítottál-e ennyire eseménydús találkozóra. Szegedi VS-e volt ugye az ellenfeletek, és hát mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen az utolsó percben dőlt el a találkozó.
2: Igen, elég érzelem és eseménydús volt a mérkőzés. Nagyon sok gól esett. Elég nagy kockázatot vállalt mindkét csapat, és szerintem mindkét oldalon a védekezés része voltak problémák. Első fél időben ugye kétszer vezetést tudtunk szerezni, de kétszer kiegyenlített az ellenfelünk, második fél idő elején ők szereztek vezetést, amit megfordítottunk, majd ott a hajrában ki is egyenlítettek, és ugye a legvégén sikerült gólt rúgnunk, amivel megnyertük a mérkőzést. Nehéz volt, nagyon motivált volt a Szeged, tényleg nagy kockázatokat vállaltak, nagyon sok játékossal voltak magas pozícióban, sok labdát juttattak be a boxon belőle, amivel kicsit voltak problémáink is a levédekezésével, nem voltunk kellően magabiztosak a saját boxunk előtt, illetve így, hogy sok játékossal jöttek fel, elején kicsit talán hát, hogy bonyolítottuk a játékot, egyszerűbben kellett volna csak a védelmi vonal mögé rúgdosni ebbe a labdát, mert tényleg kevesen voltak hátul, aztán igazából ezt a fél időben azért tudtuk korrigálni. Sok helyzet is volt a meccsen, mindkét oldalon. Szerencsére mi jöttünk ki ebből a meccsből pozitívan, de azt gondolom, hogy sokat is tettünk ezért, hogy ott legyünk a végén, a milyen teljen a három pont, úgyhogy boldogok vagyunk, hogy sikerült megszereznünk mind három pontot.
1: Sokat változott egyébként a játékképe, úgyhogy ha emlékszünk az őszi mérkőzésre, akkor pont ez a találkozó az, amire nem szívesen emlékezik szerintem a csapatotok. Ugyanaz a szorosság, ez annak is köszönhető, amit mondjuk összeláttunk a Szegedtől?
2: Hát igazából elég rég volt az a meccs, de ott visszaemlékezve egy picit nagyon sok lehetőségünk volt 0-0-nál, de akár ott, amikor vezettek 2-0-ra is, szerintem 4-5 gólt is rúghattunk volna az első fél időbe. Ott valamiért nekünk tényleg eléggé balszerencsés dolgaink voltak. Már a kapus mellett elhúzva üres kapuba se találtunk be. Igazából ott ők szerintem 5 helyzetből 4-et berúgtak, az nem is biztos, hogy mind nagy helyzet volt, most is azért elég jó százalékban rúgdosták be a helyzeteiket, lehetőségeiket, de ezt kellett egy picit mondom az is, hogy mi most a védekező részben tompábbak voltunk, úgyhogy hasonló dolgot csináltak akkor is, most egy kicsit motiváltabbnak láttam a Szegedet, mint akkor, amikor igazából megvertek minket.
1: Fontos ez a három pont, így a bajnokság vége felé, hogy továbbra is ugye őrizni tudjátok az elsőséget, és hát amiatt is, hiszen a második helyezett SMTK is győzelmet szerzett a hétvégén, de talán ami fontosabb, hogy a gyulai Termál is győzni tudott a Tiszaföldvár ellen, és hát ugye 4 pont kettőtök között a különbség, hétvégén viszont pont ők lesznek majd az ellenfelek, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy azért így a bajnokság vége felé, és még tartogat a csapat számára izgalmakat a bajnokság. Hogyan lehet készülni egy Gyula elleni találkozóra? Ugye ők is itt a továbbjutásra hajtanak, és hát ugye, amikor ősszel találkoztatok, akkor egy hazai győzelemmel sikerült a 3 pontot begyűjteni. Cél most továbbra is gondolom ez, csak idegenben.
2: Így van, fontos volt, hogy úgy tudjunk Gyulára menni, hogy mit az előtte lévő mérkőzéseket sikerrel zárjuk. Azt gondolom, ami fontos lesz így a héten, hogy nyugodtságot kell, hogy árasszunk a játékosok felé, de azt gondolom, hogy ez talán meg is van, még hogyha a mostani meccs talán kicsit feszültebb is volt, azért mindenki érzi, hogy itt a véghajrá jön. Ugyanúgy fogunk Gyula ellen készülni, mint minden más csapat ellen. Mi próbálunk a mi dolgainkra fókuszálni, a mi erősségeinket próbáljuk még jobbá tenni. Meg lesznek biztos ott is a nehézségeink. Gyula jó csapat, jó minőségű játékosokkal. Nagyon nehéz mérkőzés lesz. Én azt gondolom, hogy élvezetes és nagy iramú is lesz a mérkőzés. Célunk igazából az, hogy ma lehető legjobban zárjuk a hétvégét is, de biztos vagyok benne, hogy a bajnokság végéig nagyon izgalmas lesz az egész végkimenetel, úgyhogy ebben a három hétben még nagyon keményen kell dolgoznunk.
1: Lesz szerintem miről beszélgetni a következő alkalommal, az biztos, hogy talán a bajnokságnak az egyik levő időszakából a legnehezebb feladat vár rátok, aztán utána talán már könnyebb lesz, főleg ha bízunk benne, hogy az utolsóba már akár tét nélküli mérkőzésről beszélgetünk, de hát ennyire ne szaladjunk előre. Nézzük meg, hogy mi történik majd hétvégén, és erről beszélgetünk majd hétfőn. István, köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm. Show.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Már is folytatódik tovább a Sporthétfő egy újabb beszélgetéssel. Bíró Krisztián köszöntöm a vonalban. Szia, jó napot kívánok!
2: Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Amerikai foci, amerikai futball lesz alapvetően a témánk, illetve nem feltétlenül pontosan ez lesz, hiszen ugye beszéltük a múlt héten, hogy ugye a hétvégén a dabasi csapat számára pihenő volt, ugye ezen a hétvégén fogtok majd pályára állni, úgyhogy erről is beszélgetünk majd természetesen, de hogy ugye nem csak az amerikai foci az, ami tulajdonképpen a ti sportcsaládotokba beletartozik, hanem itt azért vannak más sportágok, illetve van más sportág is, amiről érdemes beszélgetni, hiszen ott is azért jeleskedik egyrészt a dabasi csapat, mert hát nem biztos, hogy mindenki képbe van, hogy pontosan mik is ezek a sportágok, úgyhogy a mai beszélgetésnek az első részét szánjuk arra, hogy pontosan milyen sporttal, sportágakkal egészültök ki.
2: Igazából egyetlen egy szakág van, mondjuk úgy, az amerikai futballon belül, ez a flag foci. Ugye a nevéből is adódó, hogy ez zászlós focinak is hívják így csúnyán magyarosítva. Úgy kell elképzelni, hogy minden játékos derekán van egy öv. Ez lehet tépőzáras, vagy nem tépőzáras, egy ilyen hüvelyes megoldással is szokták csinálni, sőt a profiknál már úgy van, hogy a bajnokságot játszunk, nekünk is úgy kell viselni, és ezen van rögzítve ehhez a tépőzárhoz, vagy a hüvelyes megoldáshoz egy zászló. És úgy működik ez a flag football, hogy ilyen amerikai futball szabályok szerint, viszont ami elég éles határ a kettő között, vagy különbség, az, hogy itt nincs kontakt. Tehát, hogy itt nem szabad ütközni, itt konkrétan büntetik az ütközést, méghozzá nagyon súlyosan is, akár kiállítással is. Úgyhogy ez egy tökéletes sportág, bevezető sportág az amerikai futballnak, továbbá egy nagyon jó kis tömegsport is. Ugyanis ezt aztán lehet játszani 2-2 ellen, 3-3 ellen, nagyon kevés anyagigénye van, vagy eszközigénye, úgymond, tehát, hogy lehet ezeket a zászlókat, ezt mi is annó úgy kezdtük, hogy fogtuk, és akkor rongyokból, vagy régi pólókból téptünk le 10 centi széles csíkokat, betűrtük jobbra a derekunkhoz a nadrágba, meg balra, és akkor mehetett is, és akkor van egy passzoló ember, ugyanúgy egy irányító, lehet futni a labdával, lehet passzolni, elkapni a labdát, tehát, hogy alapvetően ugyanaz a játék. Versenyszerűen ezt amúgy 5 az 5 ellen játsszák, és egy ilyen 75 méterszer 25 méteres pályán, ami valójában yard, de ugye 91 centi egy yard, úgyhogy be azért beszélek én most így méterekben, hogy kicsit közérthetőbb legyen. És tényleg egyre népszerűbb, nem csak Magyarországon, hanem világszerte is. Ezt most úgy kell érteni, hogy Magyarországon mekkorát nőtt a népszerűsége. Tavaly előtt indította el a Magyar-Amerikai Futballszövetség az első hivatalos országos bajnokságot, amin a felnőttekkel harmadikok lettünk az országban, a fiataljaink, az U17-esek pedig negyedikek. Na ekkor volt összesen 9 induló csapat a felnőtt bajnokságban, az idei felnőtt bajnokságban viszont 18 induló csapat van, úgyhogy 2 év alatt megduplázódott a számuk, és még tudunk további flag csapatokról, akik nem indultak a bajnokságban. Egyre több ilyen egynapos kupát rendeznek, ugyanis tényleg helyigénye sokkal kisebb, eszközigénye sokkal kisebb, olcsóbb sportág, és tényleg nagyon látványos is, ráadásul ugye sérülésmentesebb, mint az amerikai futball, a rendes tackle foci, amit innentől szólíthatunk, vagy nevezhetünk nevén is, hogy tackle futball. Úgyhogy tényleg, ja, és majdnem az egyik és legfontosabb dolgot kifelejtettem a népszerűségével kapcsolatban, hogy jövőre, hogy lesz? Már milyen év van? 2026 van, akkor 2 év múlva lesz, így van, a nyári olimpia Los Angelesben, 2028-ban olimpiai sportág lesz a flag foci, úgyhogy az olimpián először fog szerepelni, és olimpiai bajnokot fognak avatni. emiatt is alakultak meg Magyarországon is tavaly először a férfi felnőtt flag válogatott, aztán ősszel az utánpótlás U19-es flag válogatott, fiú flag válogatott, majd idén tavasszal megalakult a női felnőtt flag válogatott is, amiről büszkén elmondhatom, hogy a támadó koordinátora én vagyok például.
1: Na hát és pont ezt akartam kiemelni, hogy itt ugye ez egy olyan sportág, ráadásul, ahol nem csak férfi, hanem női szakág is van, és hát talán érdekesség, hogy ugye április elején pont az említett két válogatott itt Dabason tartott az első közös összetartását, úgyhogy látszik, hogy ebben a térképen Dabas is szerepel. Csapatok tekintetében egyébként nekem az rémlik, hogy egy U13-as korosztályú csapat van flag tekintetében. Egyébként hogy néz ki a dabasi csapat?
2: Így van, tehát van az országban kettő egyesület mondhatja el magáról, bocsánat, csak így fejben gyorsan utána számoltam, kettő egyesület mondhatja mindössze magáról, hogy mindhárom jelenleg porondon lévő korosztályban, azaz felnőttben, U17-ben és U13-ban van flag csapata, ebből az egyik a Budapest Cowboys, a másik meg mi vagyunk a Dabas Sparks, úgyhogy erre rendkívül büszkék vagyunk, hogy ilyen elit klub tagjai vagyunk, ugyanis tényleg tavaly ősszel sikerült összehoznunk az U13-as korosztályban is annyi gyerkőcöt, hogy idén tavasszal be tudtunk nevezni a bajnokságban, és majd most júniusban lesznek a flag kupanapok, mind Dabason lesz, úgyhogy júniusban konkrétan minden egyes hétvégén Dabason lesz egy-egy flag kupanap, az U13-nak és az U17-nek egy napon vannak a mérkőzései, és a köztes hétvégéken pedig a felnőtt bajnokságnak a kupanapjai lesznek. Úgyhogy aki érdeklődik a sport iránt, az bármikor, bármelyik hétvégén megtekintheti, és szerintem biztos, hogy nagyon jól fogja érezni rajta magát, mert látványos, és azután meg otthon ki lehet próbálni. Tehát, hogy tényleg kimegy az ember a rétre barátokkal, családtagokkal, Amerikában például ennek a családi flag focinak nagyon nagy népszerűsége van így családokon belül, hogy kimennek délután játszogatni egyet a 3-3 ellen, 4-4 ellen, csak rohangálnak, passzolgatnak egyet, aztán és jól érzik magukat.
1: Hát akkor lesz miről beszélnünk majd júniusban is, a bajnokság zárása után, mert hogy amerikai fociról is beszéljünk. Ugye a hétvégén nem játszottatok, szünet volt, de hát ezen a hétvégén már pályára léptek, és hát pont egy olyan csapattal, aki hétvégén játszott, ugye ez a pécsi csapat volt, 19-37-re ők ugye győzedelmeskedtek is. Mit kell róluk tudni, illetve mire számítotok majd ezen a hétvégi találkozón?
2: Igen. Igen, ahogy mondod, nem játszottunk múlt hétvégén, viszont ez az eredmény, amit előbb említettél, a pécsi győzelem annyiban befolyásolta a sorsunkat, hogy most már egyértelműen a most szombati Pécsen rendezett Legionnaires Sparks mérkőzésen el fog dőlni az, hogy kizárja az első helyen az alapszakaszt, ami olyan szempontból nagyon is fontos, hogyha mindkét csapat győztesen vívja meg az elődöntőjét, akkor a most hétvégi győztes rendezheti majd a döntőt. Úgyhogy ezzel a téttel megyünk majd most szombaton Pécsre, hogy mindenképpen nyerni szeretnénk, ugyanis mindenképpen hazai pályán szeretnénk a döntőt játszani majd. Nyilván előtte majd meg kell nyerni az elődöntőt is, de az is kezd körvonalazódni, hogy ez a két csapat ez kiemelkedik a bajnokságból, úgyhogy az elődöntőben nem lehetnek problémák. Én azt mondom, nyilván nem szabad előre inni a medve bőrére, de azt gondolom, hogy reális elvárás lesz az, hogy az elődöntőt megoldjuk. Annyit kell tudni róluk, hogy egy erős, kemény csapat, rendesen fel kell készülni rá, ami ugye, ahogy múlt héten is beszéltük, azonban múlt héten elkezdődött a felkészülés a videózásokkal, és terv szerint haladunk, úgyhogy múlt héten lelettek videózva, még ma megnézik az edzők, a koordinátorok a most hétvégi meccsnek a felvételeit, kielemzik, és akkor holnaptól pedig már az e hét szombati mérkőzésnek a taktikáját fogják vezényelni. Ugye ma már edzünk, szerdán is lesz egy közös edzés, ott szerdán már egyértelműen a meccs stratégiát fogjuk begyakorolni, azokat a playeket, azokat a védekezéseket, amiket sikeresek lehetnek a Pécs ellen, és szombaton reggel pedig nekiindulunk a nagy útnak, hogy remélhetőleg győztesen térjünk majd haza este.
1: Na hát akkor itt már előrevetítettél nekünk egy Pécs-Dabas döntőt, de hát addig még több mint egy hónap hátra van, ugye majd június 7-én fog kiderülni, hogy pontosan, illetve hát már előbb kiderül, de ugye akkor lesz majd megrendezése, akkor fog megrendezni a döntőt, úgyhogy nyilván addig is fogunk még beszélni, de hát akkor a következő alkalommal akkor pont a Pécs elleni találkozó, azaz egy hét múlva ez lesz majd a témánk. Hát bízunk benne, hogy egy újabb lépés lesz akkor a győzelem felé. Meglátjuk majd, hogy hogyan alakul ez a találkozó. Bíró Krisztiánnal beszélgettünk. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm, és szép napot kívánok mindenkinek.

0: Rádió Dabas az otthon hangja, Olivier from Earth és Lábas Viki közösen a Még ráérünk című felvétel szólt itt a 93.4-en. Sporthétfő adását hallottátok, a mai beszélgetéseket visszahallgathatjátok este 6 órakor, illetve holnap reggel 5 órakor, de ne felejtsétek, a naponta többször is jelentkező helyi sporthírekben még beszámolunk az aktuális sporteseményekről, illetve eredményekről, úgyhogy érdemes figyelni bennünket. Én búcsúzom már, 11 óra után érkezik majd Timi, vele tölthetitek a délutánt, mi pedig találkozunk legközelebb holnap reggel 9 órakor a Sztereóban.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám. Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
3: 93.4.
0: A Sári ABC ajánlatát mondom nektek a folytatásban, ahol a mai leves ajánlat palóc, sertés, raguleves, az A menüben túrós metél tejföllel és vagy porcukorral, a B menü pedig egyben sült karaj, zöldbors, mártással, zöldséges jázmin rizssel. A napi ajánlatban találtok bazsalikumos, paradicsomos combfilét sajtgrillben, zöldséges jázmin rizssel, illetve csirkeblassóit savanyúsággal, bármelyiket is választod, jó étvágyat hozzá.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
5: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
6: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
5: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
7: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Az élőkép szerint van egy kisebb fennakadás az 51-es úton Dunaharaszti környékén, mert itt egy sávlezárás okoz fennakadást, több kilométeres torlódás alakult ki. Aztán szintén sokan autóznak Délegyházán, a Gyöngyvirág utcában, illetve az 5-ös környéken is megerősödött a forgalom Dabasnál, úgyhogy számítsatok itt is hosszabb menetidőre, hasonlóképpen a Veselényi utcában, szintén itt Dabason.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
8: Cselekvési tervet dolgoz ki az asszály miatt, az új kormány 5. alkalommal várja a műfaj rajongóit a Jazz Fest Budapest. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
9: Nachrichten,
3: Novel,
9: Noticias,
3: Novinky,
9: News,
3: magyarul és érthetően
9: hírek.
8: Visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a Ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdús Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó asszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasítottam a leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdús Lászlót, egy azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, az azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze 1/10 hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. Ötödik alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazz Fest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja Charles Lloyd. A 10 nap alatt 12 országból majd 200 fellépőt láthatnak a jazz rajongók. Az idei díszvendég Dél-Korea lesz, ahonnan több világsztár jazz művész is érkezik. A helyszín főként a Városháza Park, de még több más helyszínen is belefuthatunk a műfaj legjobbjainak produkcióiba. Pánik tört ki a Wieser Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán április 30-án csütörtökön, miután a gépnek csak harmadik próbálkozásra sikerült leszállnia a Liszt-Ferenc repülőtéren. A Blick beszámolója szerint a pilóta bonyolult megközelítést hajtott végre, és nem tudni, hogy pontosan miért. Egy marosvásárhelyi rokonom ült a gépen, amikor végre leszálltak, órákba tellett, még lenyugodott. Azt mondta, a félelem mellett a bizonytalanság volt a legnagyobb baj. Senki sem mondta meg nekik, hogy mi történik, minden utas rettegett, mesélte egy szemtanú. Gulyás Zoltán pilóta elmondása szerint az utasok tájékoztatása ráér, mert a biztonság az első egy ilyen esetben a pilótának a repüléssel kell foglalkoznia. A Blick megkereste a Wiesert, amely közölte, a Marosvásárhely Budapest járat leszállását szélnyírás nehezítette, ezért kellett átstartolni, ami gyakori jelenség. Ma napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szélesebb északnyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
11: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
12: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. 2026. május 4-e van, többek között a Mónikák és a Flóriánok ünnepelnek ma, akiket és persze a szülinaposokat is Isten éltesse. Most megkezdjük a mai déli bábunk első óráját. Én Zoltán Timi vagyok, és este 6-ig hozom nektek a legjobb zenéket, először itt a déli bábban, majd 3 órától a Hangárban is. Töltsétek velem ezt a délutánt!
3: A 70-es,
13: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
13: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.
13: Déli báb.
3: Déli báb. A feje tetejére állt világ.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai! Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
4: Porsche M5, 1238 Budapest, Szent Lőrinci út.
5: Skoda.
6: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
7: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Csívharasztra is megérkezett a versenyképes járások program újabb összege. Ma kezdődik a tavaszi érettségi szezon. Kevés felhő, sok napsütés várható.
10: Hírmondó.
11: Rólunk szól.
10: Régiónk hírei.
11: Első kézből.
10: Első kézből.
9: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Csívharaszt is megkapta a versenyképes járások programból járó részt, amelyet közlekedésbiztonsági fejlesztésre költ. A települések közösen konzorciumi formában pályáztak a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumnál a Monori járás közlekedés biztonsági fejlesztése című projektre, amely összesen 250 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert el. A támogatásból Csívharaszt község önkormányzata több mint 10 millió 258 ezer forintban részesül. A fejlesztések célja, hogy javítsák a település és a térség közlekedés biztonságát, különösen a gyalogosok és a közlekedők védelmét. A projekt keretében trafiboxokat, kijelölt gyalogátkelő helyeket, forgalomcsillapító eszközöket és digitális sebességjelző táblákat telepítenek. Az intézkedések várhatóan hozzájárulnak a biztonságosabb, kiszámíthatóbb közlekedési környezet kialakításához Csívharaszton is. A beruházás a tervek szerint 2027 végéig valósul meg. A versenyképes járások program célja, hogy a járások települései együttműködve olyan fejlesztéseket valósítsanak meg, amelyek a helyi lakosság mindennapjait közvetlenül javítják. A most induló projekt hosszú távon nem csak a közlekedés biztonságát növeli, hanem erősítheti a térségi együttműködést is. A magyar nyelv és irodalom érettségivel ma kezdődik a 2026-os tavaszi vizsgaszezon. Magyar nyelv és irodalomból középszinten 76.109-en, emelt szinten pedig 2.417-en érettségiznek Magyarországon. Ez összesen 78.526 vizsgázót jelent. A térségben Ócsán és Dabason fogadják a gimnáziumok az érettségizőket. Pásztor Gergely, a Dabasi Táncsics Mihály gimnázium igazgatója elmondta, ő mindig reménykedik, hogy segítenek azzal a diákoknak, hogy olyan témát adnak, amely aktuális évfordulóhoz kötődik irodalomból vagy történelemből, de ez eddig nem fordult elő.
12: Én is úgy várom ezt, én mindig ünnepként fogom fel az érettségét, valójában ez a tudásnak, meg a önmagunk komolysága megmutatásának egy ünnepe, ezért is öltözünk ki, tehát ez nem öncélú, hogy fölveszek egy nyakkendőt, iskolai nyakkendőt és egy öltönyt vagy kosztümöt húzok. Én mindig az évfordulókat szoktam ilyenkor számba venni, és mindig jó döntésnek tartanám azt, hogyha valaki feladatot készítőként ezt megteszi, hogy mondjuk a Rákóczi Szabadságharccal összefüggésben, ha évforduló van, akkor lesz Rákóczi Ferenc és Rákóczi Szabadságharc. Megérdemelnék azok a gyerekek ezt a segítséget, akik erre gondolnak. Meg azok a pedagógusok is, akik erre gondolnak. Úgyhogy évfordulók, de ugye várjuk a Mohács és a Tai fordulóját is, augusztusban lesz a 500. évforduló. Indokolatlan lenne ilyen feladat. Már csak azért is, mert aki ezt észrevette, hogy van egy évforduló, az már tud valamit a történelemből, de nem szoktak. Azt szokták csinálni, hogy direkt nem adnak ilyen feladatot, de én azért mindig reménykedek.
9: Levágták a májusfa feldíszített ágait, és a törzset ellopták Dunaharasztiban. A hagyományok szerint minden évben a sváb legények nyárfát vágnak, majd feldíszítik. Dunaharasztiban két fát készítenek. Az egyiket a Kegyeleti Emlékparkból viszik át a tájházba zenekari kísérettel. A nagyjából 10 méter magas fa ágait azonban levágták, a törzsét pedig elvitték május 1-jére virradóra, így a program most kényszerűségből úgy változott meg, hogy a viseletbe öltözött menet elején a fiúk a fák maradék ágait vitték magukkal.
10: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
7: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
10: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
7: www.radiodabas.hu-ra.
2: Lelátó extra.
5: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Vasárnap délután 17 órától egy igazi vérbeli rangadóval folytatódik a szezon az NB3-as Meton FC Dabas számára a délkeleti csoportban. Az ősi rivális Dunaharaszti MTK látogat majd Dabasra, a Velli Sportparkba. Normál esetben is a tabellán elfoglalt helyezésektől függetlenül hatalmas küzdelmet láthatunk, ha találkozik a két együttes egymással, ahol a végeredmény általában megjósolhatatlan. Most viszont a két csapatot mindössze egy pont és két helyezés választja el egymástól a tabellán, így a tét talán még nagyobb. Egy esetleges DMTK győzelemmel ugyanis riválisuk további előnyre tehetne szert, viszont ha a hazai csapat otthon tudná tartani mindhárom bajnoki pontját, akkor beelőzni a riválist és egyben meg is tudna erősíteni helyét a középmezőn elején. Az őszi összecsapáson 2-1-es Meton FC Dabas győzelem született, ezzel az eredménnyel pedig most is abszolút kiegyeznének. Hazai mérkőzés lévén ezúttal is biztatnak minden FC Dabas szimpatizáns, hogyha idejük engedi, látogassanak ki vasárnap délután a Velli Sportparkba. A találkozó 17 órakor kezdődik. A Monor csapata kora délután 14 órakor játszik a Szegedi VS ellen, szintén hazai pályán. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
9: Ma száraz, napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést. Több felé lesz élénk, északnyugaton erős a délies szél. Délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet!
7: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
10: 93.4 Rádió Dabas.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Hey. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát, mert tudtam az elején, de meg bosszulja magát, nekem az a cél.

0: 93.4 Rádió Dabas, el is érkeztünk a mai Déli Báb első órájának a végéhez, úgyhogy ránézünk az utakra. Az élőkép szerint erős a forgalom az 51-es úton Dunaharasztinál, és torlódásra kell számítani az 5-ös úton is Dabas-Gyón és Dabas között. Vezessetek óvatosan!
1: Szombaton teszesküt az új miniszterelnök, több himnusz is elhangzik. 130 éves a Víg Színház, különlegességgel ünnepelnek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Magyar Péter eskütétele után a himnusz, a székely, az európai és a cigány himnusz is elhangzik majd. A miniszterelnöki eskütételem után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is, majd felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Bejegyzéséből kiderült az is, hogy az új országgyűlés alakulőülése május 9-én 10 órakor lesz. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezután a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után mond majd beszédet Magyar Péter, aztán kezdődik a tánc, írta. 3-3 bemutató lesz a Víg Színház nagy színpadán és a Pesti Színházban a 2026-27-es évadban, jelentette be a teátrum igazgatója online és követhető eseményén pénteken, a Víg Színház 130. születésnapján május 1-én. Rudolf Péter elmondta, a 4-6 ifjabb Vidnyászki Attila, a Cseresznyés kert Alexander Bergman, a Csárdás királynő Mohácsi János rendezésében lesz látható a Vígben. A Pesti Színházban Fehér Balázs Benő a két hétfő emlékét, Valló Péter a bohém életet, Hegedűs D. Géza a Kék Jázmint rendezi, közölte. Hangsúlyozta, minden négyzetméter, ahol színház születik, ünneplésre méltó. Egyre drágábbak a garázsok Budapesten, miközben a hozamuk csökken, írja a Haszon magazin. Az OTP ingatlanpont elemzése szerint egy jobb helyen lévő parkolóhely ára már 15-30 millió forint között alakul. A bérleti díjak viszont nem követték ezt a növekedést, így a megtérülés a korábbi 8-9%-ról 3-4%-ra esett vissza. A szakértők szerint befektetésnél továbbra is a belvárosi fizetős parkolási zónák a legkeresettebbek. Értéknövelő tényező az elektromos töltési lehetőség is, amelynek kiépítése akár 1 millió forintos pluszköltséget is jelenthet. Budapest egyik legikonikusabb közlekedési eszköze a Kisföld alatti szombaton ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját. Az M1-es metróvonal, hivatalos nevén a Milleniumi Föld alatti vasút, nem csak a főváros egyik legismertebb jelképe, hanem valódi közlekedés történeti különlegesség is, ugyanis ez volt a kontinens első föld alatti vasútja. A Kisföld alattit az 1896-os Milleniumi ünnepségek alkalmából május 2-án adták át a forgalomnak. Nem sokkal később a Ferenc József osztrák császár és magyar király is utazott rajta a Városligetig, és annyira lenyűgözte az új közlekedési eszköz, hogy engedélyeztette, a vasút az ő nevét viselje. Így lett belőle évtizedekre Ferenc József föld alatti villamos vasút, derül ki a BKV közleményéből. Ma napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szélesebb északnyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. Két perccel múlt dél, úgyhogy robogunk is tovább a Déli Báb második órájából, amiben hozom nektek Pinket. Itt lesz velünk a halott pénz is, de hamarosan azt is kiderítjük, hogy kinek mit tartogatnak a csillagok. Úgyhogy maradjatok továbbra is itt az otthon hangján.
3: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.
5: Aha, aha.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas. Let me tell you.

93.4 Rádió Dabas. A Vétek és Loftibeg egy közös feldolgozás után robogunk is tovább itt a mai délibában, úgyhogy érkezik Elton John és az I'm Still Standing itt az otthon hangján.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók, hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
5: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness. Személyi edzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Az élet olyan, mint egy film, csak nem szól alatt a zene.
8: De már ez sem igaz.
7: Rádió Dabas.
8: Az otthon hangja.

0: Ahogy ígértem az óra elején, megnézzük, hogy mit tartogatnak már a számukra a csillagok. Jön tehát a napi horoszkóp, és figyelj, hát ha kaphatsz egy kis útmutatást az univerzumtól is a mai napodra.
1: Galaxis útikalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Kedves kosok, ma érdemes egy kicsit lassabban reagálni, mint ahogy elsőre tennétek. Egy helyzetben sokat számíthat, ha nem lendületből, hanem átgondoltan döntötök. A nap végére is sokkal nyugodtabbak lehettek. Ha bika vagy, ma különösen fontos lehet a türelem. Valami talán nem úgy alakul, ahogy tervezted, de ettől még nem biztos, hogy rossz irányba halad. Adj időt a dolgoknak, és közben figyelj arra, mire van valóban szükséged. Kedves ikrek, ma könnyen megtalálhatnak titeket érdekes beszélgetések vagy új információk. Lehet, hogy valaki olyasmit mond, ami elindít bennetek egy gondolatot. Érdemes nyitottnak lenni, de nem kell mindent azonnal eldönteni. Ha rákjegyű vagy, ma jól esett egy kis visszavonulás vagy csendesebb tempó. Nem kell mindenki problémáját magadra venni, figyelj egy kicsit jobban, inkább a saját lelki békédre. Kedves oroszlánok, ma megmutathatjátok, mennyire jól tudtok irányítani egy helyzetet. Arra figyeljetek, hogy közben másokat is hagyjatok szóhoz jutni. Egy kis nagyvonalúság ma sok ajtót kinyithat. Ha szűz vagy, ma kifejezetten jól jöhet a rendszerező képességed. Egy elakadt ügyben most végre tisztában láthatsz. Ne akard minden tökéletesre csiszolni, néha az is elég, ha csak egyszerűen elindulsz. Kedves mérlegek, ma egy kapcsolat vagy beszélgetés kerülhet a figyelmetek középpontjába. Lehet, hogy finoman kell egyensúlyt teremtenetek két oldal között. A diplomatikus hozzáállás most nagyon sokat segíthet. Ha skorpió vagy, ma erősebbek lehetnek a megérzéseid. Érdemes figyelni arra, mit súg a belső hangod, de ne csak abból indulj ki. A jó döntéshez most az intuíció és a józanész együtt adhat biztos alapot. Kedves nyilasok, ma jól jöhet egy kis rugalmasság. Lehet, hogy változik a program, vagy valami nem pontosan úgy alakul, ahogy azt tervezted. Ha nem bosszankodtok rajta, még jól is kijöhettek belőle. Ha bak vagy, ma fontos lehet, hogy ne vállalj túl sokat egyszerre. A felelősségtudatod erős, de nem kell mindig mindent egyedül megoldanod. Egy kis segítségkérés most például nem gyengeség, hanem akár okos döntés is lehet. Kedves vízöntők, ma egy új ötlet vagy szokatlan megoldás vihet előre benneteket. Ne féljetek máshogy gondolkodni, mint a többiek. Pont ez adhat ma nektek előnyt. Ha pedig halakjegyű vagy, ma érzékenyebben reagálhatsz a környezeted hangulatára. Próbáld meg nem átvenni mások feszültségét. Egy nyugodt beszélgetés vagy egy kis alkotóidő sokat javíthat a napodon.
1: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
2: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
3: Willserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.

0: 93.4 Rádió Dabas. El is érkeztünk az óra végéhez, úgyhogy megnézzük, mi a helyzet az utakon. Az élőkép szerint továbbra is erős a forgalom az 51-es úton Dunaharasztinál. Jelenleg körülbelül 7 perc vezetési többlettel kell számolnotok, amennyiben arra felé jártok. Vezessetek óvatosan és vigyázzatok magatokra.
1: Az ingatlan ár nőtt Budapesten, de a kereslet nem. Országos razziát tart a rendőrség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Ami korábban lélektani határ volt, az mára átlag ár lett a budapesti ingatlanpiacon. A kínálati ár fentebb tolódott, a kereslet viszont nem követte ugyanilyen tempóban a budapesti ingatlanpiacon, írja egy nagy hazai ingatlankereső portál. A kereslet kínálat között tovább erősödik a feszültség Budapesten. Az ingatlanok 40%-a 100 milliós sávban mozog. A vásárlóknak viszont csak negyede keres ebben az árkategóriában ingatlant. Az arány vidéken még látványosabb, kiemelten a Balaton környékén, illetve Veszprém és Somogy megyékben. Győrmoson-Sopronban minden ötödik ingatlan eléri a 100 millió forintos árat. A potenciális vásárlóknak viszont csak tizede keres ennyiért. Zalában és Fejérben még nagyobb a szakadék. A volt Pest Erzsébeti öntödében kapott új otthont a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza, áll a Fővárosi Nagy Cirkusz és az Oktatási Intézmény közleményében. Az új épületek átadása mérföldkő az intézmény életében. Új cirkusz és táncművészeti szintér jön létre, egy olyan kulturális találkozóhely, ahol a felsőfokú oktatás mellett az amatőrök és a gyerekek is mozgásra ösztönző térre találnak, idézte a közlemény Reidl Kamillát, a főiskola megbízott rektorát. Létrejött az intézmény első saját kampusza, ahol hagyományainkat megőrizve képesek vagyunk új értéket adni a következő generációk számára, fogalmazott. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal együttműködésben álló intézményben tánctanár, cirkuszművésztanár, kortárs tánc, cirkuszművészet és cirkuszi táncos szakokon folyik a képzés. Európa leghíresebb luxusvonata idén is megáll a nyugati pályaudvaron, és több lenyűgöző várost köt össze a történelmi szerelvény. A 2026-os szezonban összesen 5 alkalommal lesz látható a legendás szerelvény Budapesten. Az első lehetőség 2026. május 13-án adódik, amikor a vonat a magyar fővárosból indul Párizs felé. A nagy keleti expedíció keretében a Párizs-Isztambul járat utasai 2026. május 26-27-én éjszakáznak Budapesten, miközben a szerelvény a nyugati pályaudvaron várakozik. Szeptemberben szintén 2 alkalommal érinti a magyar fővárost a vonat. Szeptember 2-án tranzit megállóként szerepel az Isztambul-Párizs járaton, majd szeptember 26-án, 27-én ismét az isztambuli úton pihen meg egy éjszakára. Országos razziát tart a rendőrség május 4-e és 10-e között Budapesten, és szerte az országban kiemelten ellenőrzik a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat. A kampány keretében a hatóságok főként a vezetési és pihenőidők betartását, valamint a veszélyes áruk szállítását vizsgálják. A rendőrök Magyarország egész területén jelen lesznek, és a szakmai szabályok mellett az országban tartózkodás jogszerűségét is ellenőrizni fogják. Ma napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szélesebb északnyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: 93.4 Rádió Dabas, 3 perccel múlt 13 óra, is folytatjuk is a déli bábot. A mai tudásmorzsákban arról lesz szó, hogy a legfrissebb kutatások szerint milyen jótékony hatásai lehetnek akár egy délutáni rövid kis sziesztának. Tartsatok velünk ebben az órában is, itt az otthon hangján.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Féli

93.4 Rádió Dabas. A május 4-e van, és ezzel pedig Szent Flórián. Ezzel pedig Szent Flórián napja is, és ehhez kapcsolódva a tűzoltók napja is. Szent Flóriánt a tűzoltók védőszentjeként ismerjük, de a hagyomány szerint a neve nem csak a tűz, hanem az árvíz elleni védelemhez is kötődik. Flórián a római korban élt, a 3.-4. század fordulóján és katonatisztként szolgálta a mai Ausztria területén. A keresztény hagyomány szerint a hite miatt halt vértanú halált. A legendákban gyakran kapcsolják őt össze a tűzzel, az egyik történet szerint például egy égőházat egyetlen vödör vízzel oltott el. Innen eredhet tehát, hogy később a tűzoltók fontos védőszentje lett. A tűzoltók napja pedig jó alkalom lehet arra, hogy beszéljünk kicsit erről a hivatásról, hiszen a munkájuk ma már azért jóval több, mint hogy tüzekhez vonulnak ki. Ott vannak a baleseteknél, viharkároknál, árvízi helyzetekben, műszaki mentéseknél és sok olyan esetnél is, ahol gyors, határozott segítségre van szükség. Szóval ma, május 4-én Szent Flóriánra emlékezünk, ezáltal pedig a tűzoltók munkájára is. Talán ez egy jó nap arra, hogy egy kicsit jobban értékeljük azt, hogy van kikre számítani, amikor baj van, és ezzel megköszönhessük minden tűzoltó önfeláldozó munkáját.

0: városi legendák
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: Több kultúrában a délutáni alvás, vagyis a siesta a napi rend része, van, ahol még az üzletek is bezárnak egy pár órára ebéd után. Más helyeken viszont inkább rossz hírnévnek örvend, mert a lustasággal asszociálják. De nézzük is meg, hogy mit mond róla a tudomány. Egy új kutatás szerint azok a felnőttek, akik alszanak délután, jobban teljesítenek szellemileg a nap későbbi részében. A kínai kutatásban több mint 2060 év feletti embert vizsgáltak a mentális és fizikai fittségüket mérve. A résztvevők mintegy háromnegyede rendszeresen szunyókált délután, míg a negyedük nem. A délutáni alvók magasabb pontszámot értek el azon a demencia szűrővizsgálaton, amely méri a téri vizuális készségek, a figyelemfenntartás, a problémamegoldás, a munkamemória, a helyfelismerés és a beszéd folyékonyságának szintjét. A délutáni alvók az utóbbi három kategóriában különösen jól teljesítettek. Jobban működött a memóriájuk, folyékonyabban beszéltek, és jobban felismerték a helyeket is. A kutatók szerint azért, mert az alvásnak különösen fontos szerepe van a tanulásban és a memória működésében. A délutáni alvás segít megszűrni, kiválogatni és törölni a fölösleges információkat az agyunkból, így ismét nő a memória kapacitás a nap második felére. Ez különösen fontos, ha arra gondolunk, mennyi ingerrel találkozunk a napunk során, mennyi különböző információt kell feldolgoznunk, és ez milyen megterhelő lehet az agyunk számára. A délutáni alvás tehát felér egy törléssel és egy újraindítással. Egy másik kutatás szerint a délutáni szúnyókálás javítja a hangulatunkat is, feltölt energiával, növeli a produktivitást és csökkenti a szorongást és a feszültséget. Nem mindegy azonban, hogy mikor és mennyit alszunk. Az alvás szakértők szerint a délutáni pihenés ideális ideje 1 és 3 óra között van, az időtartama pedig 10 és 30 perc közé esik. Ha egy órát is van időnk aludni, az pedig már a tanulásban is segít, mert ez idő alatt az agyunk elkezdi az emlékeinket eltárolni a hosszú távú memóriánkba. Azonban, ha rendszeresen egy óránál tovább alszunk délután, az az éjszakai alvás rossz minőségére, ezzel együtt pedig a súlyosabb kimerültségre utalhat, ezért nem is lesz olyan frissítő, mint a normál éjszakai alvás mellett megeltett rövidebb pihenő a nap közepén. Úgyhogy, ha lehetőségünk van rá, iktassunk be délután egy fél órás kis pihenést, hogy a nap második felében is produktívak és energikusak maradjunk. Napközben sem

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: 93.4 Rádió Dabas. Az óra végén ránézünk újra az utakra. Az élőkép pedig azt mutatja, hogy lépésben halad a forgalom Újhartyánban, a főutcán, valamint Vecsésen, a Lőrinci utcában is. Az 51-es úton Dunaharasztinál valamennyivel javult a helyzet, de az útépítés miatt továbbra is számítsatok torlódásra, ha arra jártok.
1: A fővárosban is óriási az asszály, néhol egy hónapja nem esett. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje. A déli körvasút bővítése során nem csak látványos hídbetolások zajlanak, hanem rendkívül összetett, innovatív mérnöki megoldások is megvalósulnak Budapest egyik legforgalmasabb városi környezetében. A projekt különlegessége, hogy a déli körvasút beruházása során a kivitelezők úgy építenek ki új, sokszor 1000 tonnát meghaladó hídakat, hogy közben a közlekedés folyamatosan fenntartható marad. A kivitelezők szerint a fejlesztés keretében Budapest sűrűn beépített területein összesen 7 helyszínen zajlik vasúti hídépítés. Pesten a Gubacsi út és a Soroksári út térségében, Budán pedig többek között a Dombóvári út, a Budafoki út, a Szerémi út, a Fehérvári út és a Bartók Béla út környezetében valósulnak meg új műtárgyak, illetve történnek szerkezetcserék. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson, ezek közül 2 a fővárosban van, nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők, akihez egy koraszülött mentőegység is érkezett, akik speciális eszköztárukkal szállították kórházba a kisbeteget, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Néhány nappal ezelőtt értesítették a mentőket egy csecsemőhöz, akihez először a Pesterzsébeti mentők érkeztek, majd a Cserny Alapítvány munkatársai is, akikkel közösen megmentették a baba életét. A koraszülött mentők személyesen jöttek el gratulálni a mentésben résztvevőknek. Elfogták a váci sorozattolvajt, aki végiglopott 4 napot. Béj Attila április 13-án egy váci garázssor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Amikor közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem tétovázott sokat. Éjszaka egy parkoló teherautó 3 szögablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket magával vitte. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment be, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt 3 pár cipőt lopta el. Aztán egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Vácon beszállt egy ház előtt parkoló autóba, a járgányban talált egy táskát, amiben a kocsi indító kulcsa is benne volt, így nem volt nehéz meglovasítania azt. A rendőrök Csörögön megtalálták a férfit, aki menekülőre fogta. Befutott az egyik ház kertjébe, ahol átugorva a kerítést, még a szomszédház udvaráig is eljutott. Ott azonban a hajszának vége lett, mert a rendőrök elfogták. Ma napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szélesebb északnyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. 3 perccel múlt 14 óra, és ez itt még mindig a Daily Bell, annak is a 3. órája. A jó zenék mellett hozok nektek közérdekű információkat, Ági érkezik a vételkörzet friss híreivel, Krisztián pedig majd a sporthírekkel. Tartsatok velünk a továbbiakban is.
3: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.
3: Délibáb. Délibáb. A feje tetejére állt.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: A szülői fórum szeretettel vár mindenkit, az okos telefonok és a közösségi média hatása a gyermekeink mentális és fizikai fejlődésére című előadásra. Az előadó május 5-én 17 órakor Pölti Ákos, az Ifjúság Kutató Intézet családbiztonsági szakértője és a Kapcsolj Ki Mozgalom alapítója lesz. Az előadás pontos helyszíne pedig Vecsés, a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium ebédlője. Valamint a Tatár-Szentgyörgyi II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános Iskola ismét papírgyűjtés szervez, és idén szeretnének minden eddigi rekordot megdönteni. A gyűjtésből befolyt összeggel iskolai programjaikat és a diákokat támogatják majd. A gyűjtés időpontja május 4-e és 5-e, tehát ma hétfő és holnap kedd. Az iskola udvarán lévő konténerbe lehet vinni a papírokat délután 3 és 5 óra között.
0: A Rádió Dabas
1: közérdekű

0: Csak egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
3: Maga mögé utasította a kategória társakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
3: Porsche M5. Budapest 23. kerület, Szentlőrinci út.
5: Volkswagen.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
7: A Fodoba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba Vasudvar.
6: Minden, ami vas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Átszervezi a Nyíregyházi önkormányzat a település üzemeltetési feladatait, újra lehet gyermekorvosi praxis a Délegyházának, szeles, de meleg idővel folytatódik a hét.
10: Hírmondó.
11: Rólunk szól.
10: Régiónk hírei.
11: Első kézből.
10: Első kézből.
9: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Átszervezi a Nyíregyházi önkormányzat a település üzemeltetési feladatokat. Eddig egy önkormányzati cég, a Nyárfa Kft. Végezte és végzi a különböző munkákat, azonban most a munkáltatói jogköröket az önkormányzat alá utalnák, így az adminisztrációs tervek lekerülnének a Kft. Vezetéséről. Mészáros Sándor polgármester elmondta, minél inkább fejlődik a település, annál több üzemeltetési feladat generálódik, így ezt nem lehet csökkenteni.
12: Megvizsgáljuk, hogy nem járnánk-e jobban, illetve nem lenne hatékonyabb a működése a település üzemeltetési feladatok ellátásának, hogyha nem a cég, a Nyárfa Kft. Végezni, aki ugye eddig ezt végezte, hanem akár a polgármesteri hivatal alá, akár önkormányzati szinten kerülne ez elvégzésre. Ugye ez a cég egyébként egy 100%-ban önkormányzati tulajdonú non-profit Kft., tehát tulajdonképpen saját magunk csináljuk, de vannak ügyvezetői jogkör, ugye adminisztrálni kell, béreket kifizetni, járulékokat, adott esetben dolgozókat alkalmi napi bejelentéssel foglalkoztatni. Tehát ezek az adminisztratív terhek lekerülhetnének az ügyvezető válláról, hogyha az önkormányzat alá tartoznának azok a személyek, akik ezeket a feladatokat végzik, mert akkor a polgármesteri hivatalban ezeket a dolgokat el lehetne intézni. Ez például egy olyan feladat, a településüzemeltetés, amire külön ilyen címen finanszírozást az önkormányzatok nem kapnak. Persze zöld terület gazdálkodása igen, egyéb feladat ellátása igen, de azt látni kell, hogy minél több dolog épül, fejlődik egy település, annál több a karbantartási és üzemeltetési feladat is. Ha már említettük a bölcsödét, ugye a bölcsödének nincs külön karbantartója, tehát van egy intézményi terület, nálunk ráadásul az intézményi területen kívül is van egy még nagyobb olyan rész, ami azért közvetett módon a bölcsödéhez tartozik, tehát ennek a területnek a karbantartása, a növénygondozása, a fűnyírás és egyéb feladatok, ezek is a település üzemeltetést végző kollégák és vagy a közfoglalkoztatottak alá tartoznak jelenleg, amire a finanszírozást az önkormányzat biztosítja alapvetően.
9: Újra lehet gyermekorvosi praxis a Délegyházának. Az önkormányzat aláírta dr. Cut Ildikó gyermekorvossal azt a helyettesítési szerződést, amely alapján ismételten megszerezhetik a gyermekorvosi rendelő működési engedélyét az illetékes hivatalos szervtől. Így valószínűleg heti 5 munkanapon 3 órában fogja ellátni a doktornő a gyermekorvosi feladatait. Az új gyermekorvos rövid időn belül, hetekben számolt idő alatt meg fogja szerezni Délegyházára vonatkozó praxis jogát, és ezt követően kiszámítható mederben láthatja el hivatását. Az átmeneti 2 hétben, tehát nagyjából május 17-éig dr. Ladányi Györgyi házi orvos látja el kirendelés keretében a gyermekorvosi feladatokat. Az átmeneti időszak rendelési idejét hamarosan közlik. Az új gyermekorvos egyébként az a dunavarsányi orvos, aki letartóztatásba került még februárban, mert a gyanú szerint úgy állított ki kötelező oltásokról igazolást, hogy azokat valójában nem adta be a gyerekeknek.
10: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
11: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
10: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
11: www.radiodabas.hu-ra.
1: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kisgyörgy Krisztiántól. A Magyar Kézilabda Szövetség támogatásának köszönhetően jelentős infrastruktúrális fejlesztés valósult meg Lajos Mizse városi önkormányzatának tulajdonában álló Polyák Imre sportcsarnok, amely a létesítmény működésének minőségét, valamint a sportolók és a nézők biztonságát egyaránt szolgálja. A felújítás során megújult a játéktér burkolata, a parketta teljes csiszoláson, festésen és lakkozáson esett át, így a pálya ismét korszerű és esztétikus megjelenést kapott. A korábban elhasználódott bordásfalak helyére vadonatúj elemek kerültek, amelyek az edzésmunka színvonalát is emelik. A fejlesztések részeként a pályára a Nemzetközi Kézilabda Szövetség által is hitelesített professzionális kapuk kerültek, biztosítva a magasabb szintű versenyeztetés feltételeit. Emellett a két fő öltöző nyílászáróinak cseréje is megtörtént, ami komfortosabb környezetet teremt a csapatok számára. A pálya vonalazása is átalakításra került, az új kialakításoknak köszönhetően a játéktér a nézőtértől távolabb helyezkedik el, így megnövekedett a biztonsági zóna az oldalvonal mentén. Ez nem csak a játékosok számára jelent kisebb zavaró tényezőt a mérkőzések során, hanem a baleset veszély csökkentésében is fontos szerepet játszott. A biztonság növelése érdekében az alapvonal mentén elhelyezkedő radiátorok faburkolatot kaptak, és a közeljövőben további szivacsréteggel egészülnek ki, megfelelve a modern sportlétesítményekkel szemben támasztott elvárásoknak. A felújítás 2026. március 9-én kezdődött, és április 14-én sikeresen be is fejeződött, így a Mizse KC csapatai már birtokba vehették a megújult csarnokot. A kézilabda pálya mellett futszal és két darab tollaslabda pálya is felfestésre került. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
9: Kedden már gyakran zavarják meg fátyol és gomoly felhők a napsütést. Sokfelé lesz élénk a délies szél. Nyugaton, északnyugaton erős, helyenként viharos széllökésekre kell számítani. Kora reggel 3 és 15 fok várható, napközben a csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között alakulhat. Köszönöm a figyelmet!
11: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
10: 93.4 Rádió Dabas.

Most rajtad van a sor. Hamarosan indul a délutáni kívánság műsor. Gondold ki, hogy kinek és melyik dalt szeretnéd küldeni. Az elérhetőségeink: időszóban a 29-es körzet 562-562, SMS-ben a 35 93 4 93 4, vagy küldj e-mailt kivansag@radiodab.

0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Amit én éle, az csak fél éle, és minden este kínoznak a kérdések. Egy fiatal testben vén léle, van itt bent, és csak Isten tudja miért éget. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

Pussycat Dolls után Dash-sel és Young Fly-jal folytatjuk a mai Daily Babot, hamarosan pedig hozok nektek friss közlekedési híreket is. Érkezik tehát az SUV itt az otthon hangján.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
5: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugas Dűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
6: Keres minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
8: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. Elérkeztünk a mai délibáb végéhez, és hogyha kitekintünk az utakra, akkor azt láthatjuk, hogy lépésben halad a forgalom az 5-ös úton, itt Dabasnál, de az M5-ös jelenleg zavartalanul járható mindkét irányban. Vezessetek továbbra is óvatosan.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
9: Hogy a nap vége ne kényszer leszállás legyen.
10: Utaz! Utaz első osztály.
9: Hangár, a hazavezető út.
10: Rádió Dabas, az otthon hangja.
11: Cselekvési tervet dolgoz ki az asszály miatt, az új kormány 5. alkalommal várja a műfaj rajongóit a Jazz Fest Budapest. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
12: Nachrichten,
13: Novel,
12: Noticias,
13: Novinky,
12: News,
13: magyarul és érthetően
12: hírek.
11: Visszavonta a Debrecen Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdós Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó asszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasította ma leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdós Lászlót, egy azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze 1/10 hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. Ötödik alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazz Fest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja Charles Lloyd. A 10 nap alatt 12 országból majd 200 fellépőt láthatnak a jazz rajongók. Az idei díszvendég Dél-Korea lesz, ahonnan több világsztár jazz művész is érkezik. A helyszín főként a Városháza Park, de még több más helyszínen is belefuthatunk a műfaj legjobbjainak produkcióiba. Pánik tört ki a Wieser Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán április 30-án csütörtökön, miután a gépnek csak harmadik próbálkozásra sikerült leszállnia a Liszt-Ferenc repülőtéren. A Blick beszámolója szerint a pilóta bonyolult megközelítést hajtott végre, és nem tudni, hogy pontosan miért. Egy marosvásárhelyi rokonom ült a gépen, amikor végre leszálltak, órákba tellett, még lenyugodott. Azt mondta, a félelem mellett a bizonytalanság volt a legnagyobb baj. Senki sem mondta meg nekik, hogy mi történik, minden utas rettegett, mesélte egy szemtanú. Gulyás Zoltán pilóta elmondása szerint az utasok tájékoztatása ráér, mert a biztonság az első egy ilyen esetben a pilótának a repüléssel kell foglalkoznia. A Blick megkereste a Wiesert, amely közölte, a Marosvásárhely Budapest járat leszállását szélnyírás nehezítette, ezért kellett átstartolni, ami gyakori jelenség. Ma napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők az égen. A déli szél több felé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szélesebb északnyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
15: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
14: Rádió Davas, az otthon hangja.
8: 93.4 Rádió Dabas, 3 perc múlt 15 óra, és ezzel el is érkeztünk a Hangár első órájához. Itt lesz velünk többek között Dua Lipa és Sean Paul is, de most indítsuk az órát Jude Law-tól a Presszóval.
14: A 70-es,
16: a 80-as,
14: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
16: 93.4 Rádió Dabas,
14: az otthon hangja.
16: Az idő elérkezett. Most teljesítjük a kéréseket. Kezdődik a kívánságműsor itt, a 93.4-en.

0: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
1: Rádió Davas. Az otthon hangja.
2: Hey guys, I'm Amber Mark.
3: Yeah, this is J Balvin.
0: Jump, go, go, go. 93.4.
1: Rádió Davas.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ócsamőfász.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: A nap végére még maradt 2 óra.
7: Délutáni kívánságműsor. A kedvenceid kísérnek haza.
6: Töltsd csordultig a Rádió Dabas zenedobozát.
7: 29 562 562
6: 35 934 934
7: vagy www.radiodabas.hu.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. Egy újabb óra végéhez értünk, úgyhogy kinézünk ismét az utakra. Jelenleg lassú a haladás a 405-ösön Újhartyán térségében, valamint Hernádon is lépésben haladnak az autósok a Gyóni úton. Vezessetek óvatosan!
1: Szombaton tesz esküt az új miniszterelnök, több himnusz is elhangzik. 130 éves a Víg Színház, különlegességgel ünnepelnek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Magyar Péter eskütétele után a himnusz, a székely, az európai és a cigány himnusz is elhangzik majd. A miniszterelnöki eskütételem után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is, majd felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Bejegyzéséből kiderült az is, hogy az új országgyűlés alakulőülése május 9-én 10 órakor lesz. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezután a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után mond majd beszédet Magyar Péter, aztán kezdődik a tánc, írta. 3-3 bemutató lesz a Víg Színház nagy színpadán és a Pesti Színházban a 2026-27-es évadban, jelentette be a teátrum igazgatója online és követhető eseményén pénteken, a Víg Színház 130. születésnapján május 1-én. Rudolf Péter elmondta, a 4-6 ifjabb Vidnyászki Attila, a Cseresznyés kert Alexander Bergman, a Csárdás királynő Mohácsi János rendezésében lesz látható a Vígben. A Pesti Színházban Fehér Balázs Benő a két hétfő emlékét, Balló Péter a bohém életet, Hegedűs D. Géza a Kék Jázmint rendezi, közölte. Hangsúlyozta, minden négyzetméter, ahol színház születik, ünneplésre méltó. Egyre drágábbak a garázsok Budapesten, miközben a hozamuk csökken, írja a Haszon magazin. Az OTP ingatlanpont elemzése szerint egy jobb helyen lévő parkolóhely ára már 15-30 millió forint között alakul. A bérleti díjak viszont nem követték ezt a növekedést, így a megtérülés a korábbi 8-9%-ról 3-4%-ra esett vissza. A szakértők szerint befektetésnél továbbra is a belvárosi fizetős parkolási zónák a legkeresettebbek. Értéknövelő tényező az elektromos töltési lehetőség is, amelynek kiépítése akár 1 millió forintos pluszköltséget is jelenthet. Budapest egyik legikonikusabb közlekedési eszköze a Kisföld alatti szombaton ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját. Az M1-es metróvonal, hivatalos nevén a Millenniumi Föld alatti vasút, nem csak a főváros egyik legismertebb jelképe, hanem valódi közlekedés történeti különlegesség is, ugyanis ez volt a kontinens első föld alatti vasútja. A Kisföld alattit az 1896-os Millenniumi ünnepségek alkalmából május 2-án adták át a forgalomnak. Nem sokkal később maga Ferenc József osztrák császár és magyar király is utazott rajta a Városligetig, és annyira lenyűgözte az új közlekedési eszköz, hogy engedélyeztette, a vasút az ő nevét viselje. Így lett belőle évtizedekre Ferenc József föld alatti villamos vasút, derül ki a BKV közleményéből. Kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyolfelhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: a régió leghallgatottabb rádiója.
0: 93.4 Rádió Dabas, 4 perc számul 16 óra, így a Hangár második órájával folytatjuk a mai délutánt. A mostani ételízesítőbe igazi hűsítő, egyszerű tavaszi krémlevest hozok majd nektek, ami a hétköznapokban, de akár egy vasárnapi menüben is megállja a helyét szerintem, hogy maradjatok itt velem a továbbiakban is.
3: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja. Az idő elérkezett. Most teljesítjük a kéréseket. Kezdődik a kívánságműsor itt. A 93.4.

0: zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas. I think it's so cute.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
5: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

93.4 Rádió Dabas. Ellen Juniorék után Inna és Sompol közös lágerével folytatjuk, utána pedig érkezem a mai receptemmel nektek. Addig is szóljon akkor itt az app, az otthon hangján.

0: ott is megfőzi helyetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
2: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, incsiklandó vacsora tippek.
1: Éterízesítő.
2: Jó ízű, gasztronómiai percek.
3: Ahogy az óra elején ígértem, ma egy nyárra hangolódó, egyszerű krémleves recepttel készültem nektek, ami hétköznapi és hétvégi menübe is jól beilleszthető. Ez pedig nem más, mint az eper krémleves túrógombóccal. A leves elkészítéséhez szükségetek lesz 60 deka eperhez, 40 deka gram joghurthoz, 2 deci hab tejszínhez, egy kis reszelt citromhéjhoz és 4 evőkanál porcukorhoz. A túró gombóchoz pedig 25 dekagram túró, 1 darab tojás, 2 evőkanál cukor és 8 deka búzadara szükséges. Először is az epret megmossuk, kicsumázzuk, majd a joghurttal együtt turmixgépbe tesszük. Ha ez megtörtént és leturmixoltuk, akkor hozzáadjuk a tejszínt, valamint a citromhéját és ízesítjük cukorral. Amikor ez is megvan, akkor ízlés szerint felhígítjuk kevés vízzel, és tálalásig betesszük a hűtőbe a levest. Ezután a túrót egy villával összetörjük, majd kikeverjük a tojással, a cukorral és a búzadarával. Letakarjuk, és egy órára ezt is a hűtőbe tesszük. Ha letelt az idő, kis gombócokat formázunk a masszából. Egy lábasban vizet forralunk, majd visszavesszük a lángot, és a gyöngyöző vízbe tesszük a gombócokat. Miután a felszínre jöttek, még 3-4 percig főzzük, majd szedőkanállal kiszedjük és hagyjuk kihűlni. Végezetül a behűtött levest a túrógombócokkal és megtisztított, felcikkezett eperrel tálaljuk. A tetejét esetleg mentával is díszíthetjük. Jó étvágyat kívánunk hozzá!
1: Éterízesítő. Fűszerezett pillanatok.
2: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en. A legjobb helyek nagy része már elkelt, de van még neked is egy. De siess! Mondd el kérésed élőszóban 29-es körzet 562-562-es. Küldj rövid szöveges üzenetet 0630-593-4-934. Vagy írj e-mailt kívánság@radiodabas.hu.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: 93.4 Rádió Dabas, 2 perccel vagyunk 5 óra előtt, úgyhogy nézzük is meg, hogy mi a helyzet most az utakon. Erős a forgalom az M5-ösön mindkét irányba gyártérségében, és lépésben haladnak az autók itt Dabason is, a Dínyi és Lajos utcában. Vezessetek óvatosan és vigyázzatok egymásra.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Az ingatlan ár nőtt Budapesten, de a kereslet nem. Országos razziát tart a rendőrség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten.
4: Novel.
3: Noticias.
4: Novinky.
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Ami korábban lélektani határ volt, az mára átlag ár lett a budapesti ingatlanpiacon. A kínálati ár fentebb tolódott, a kereslet viszont nem követte ugyanilyen tempóban a budapesti ingatlanpiacon, írja egy nagy hazai ingatlankereső portál. A kereslet kínálat között tovább erősödik a feszültség Budapesten. Az ingatlanok 40%-a 100 milliós sávban mozog, a vásárlóknak viszont csak negyede keres ebben az árkategóriában ingatlant. Az arány vidéken még látványosabb, kiemelten a Balaton környékén, illetve Veszprém és Somogy megyékben. Győr-Moson-Sopronban minden ötödik ingatlan eléri a 100 millió forintos árat. A potenciális vásárlóknak viszont csak tizede keres ennyiért. Zalában és Fejérben még nagyobb a szakadék. A volt Pest Erzsébeti öntödében kapott új otthont a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza, áll a Fővárosi Nagy Cirkusz és az Oktatási Intézmény közleményében. Az új épületek átadása mérföldkő az intézmény életében. Új cirkusz és táncművészeti szintér jön létre, egy olyan kulturális találkozóhely, ahol a felsőfokú oktatás mellett az amatőrök és a gyerekek is mozgásra ösztönző térre találnak, idézte a közlemény Reidl Kamillát, a főiskola megbízott rektorát. Létrejött az intézmény első saját kampusza, ahol hagyományainkat megőrizve képesek vagyunk új értéket adni a következő generációk számára, fogalmazott. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal együttműködésben álló intézményben tánctanár, cirkuszművésztanár, kortárs tánc, cirkuszművészet és cirkuszi táncos szakokon folyik a képzés. Európa leghíresebb luxusvonata idén is megáll a nyugati pályaudvaron, és több lenyűgöző várost köt össze a történelmi szerelvény. A 2026-os szezonban összesen 5 alkalommal lesz látható a legendás szerelvény Budapesten. Az első lehetőség 2026. május 13-án adódik, amikor a vonat a magyar fővárosból indul Párizs felé. A nagy keleti expedíció keretében a Párizs-Isztambul járat utasai 2026. május 26-27-én éjszakáznak Budapesten, miközben a szerelvény a nyugati pályaudvaron várakozik. Szeptemberben szintén 2 alkalommal érinti a magyar fővárost a vonat. Szeptember 2-án tranzit megállóként szerepel az Isztambul-Párizs járaton, majd szeptember 26-án, 27-én ismét az isztambuli úton pihen meg egy éjszakára. Országos razziát tart a rendőrség május 4-e és 10-e között Budapesten, és szerte az országban kiemelten ellenőrzik a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat. A kampány keretében a hatóságok főként a vezetési és pihenőidők betartását, valamint a veszélyes áruk szállítását vizsgálják. A rendőrök Magyarország egész területén jelen lesznek, és a szakmai szabályok mellett az országban tartózkodás jogszerűségét is ellenőrizni fogják. Kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
4: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. 3 perccel múlt 17 óra, és ezzel be is fordultunk a mai Hangár harmadik órájába. A mostani kultúrkálóba hozok nektek programajánlókat, amik így a jó idő beköszöntével remélhetőleg jó kikapcsolódást ígérnek majd nektek. Úgyhogy maradjatok velem továbbra is itt az otthon hangján.
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A 2023-as nagy sikerű dupla bulija után újra a Budapest Park színpadán a Kispál és a Borz. A legendás alternatív rockzenekar május 9-én veszi be a park színpadát, ahová elhozzák a közel 4 évtizedes pályájuk legszeretettebb slágereit. A koncert pikantériája, hogy előzenekarként a Juice-ból játszik, akinek az énekesnője nem más, mint Lovasi András lánya, Lovasi Eszter, akik 3-4 héttől segítenek rá hangolódni a Kispál életérzésre.

0: zene alfája és omegája.
1: Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.
2: Hiába ordító.
0: A zene alfája és omegája.
1: Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Hiánypótló opera Tóth Péter, a Szépség és a Szörnyetek című alkotása, amely nem csak gyerekeknek szóló mese, hanem egyben gyermekek által is megszólaltatott mű. Egy klasszikus, operai igénnyel megkomponált mesefeldolgozásról van szó, amelynek már sokszoros szövegkönyvíró Mechler Anna szövege is a maga költői eleganciájával for egyé. Az opera mintegy 3/4 órában egyáltalán nem Walt Disney világát hivatott megidézni. Ehelyett sokkal inkább az érzelmi gazdagság árnyalatainak megfestését és annak a kérdésnek a körbejárását tűzi ki célként, hogy miképp lehet mindenben meglátni a szépet. Tóth Péter a nagy sikerű Tóthék 2019-es bemutatója után tehát egy újabb kortárs operával ajándékozza meg az Eiffel Műhelyház felnőtt és gyermek közönségét és egyben felnőtt és gyermek előadóit. A bemutató időpontja 2026. május 9-e.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Átszervezi a Nyíregyházi önkormányzat a település üzemeltetési feladatait, újra lehet gyermekorvosi praxis a Délegyházának, szeles, de meleg idővel folytatódik a hét.
5: Hírmondó.
6: Rólunk szól.
5: Régiónk hírei.
6: Első kézből.
5: Első kézből.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Átszervezi a Nyíregyházi önkormányzat a település üzemeltetési feladatokat. Eddig egy önkormányzati cég, a Nyárfa Kft. Végezte és végzi a különböző munkákat, azonban most a munkáltatói jogköröket az önkormányzat alá utalnák, így az adminisztrációs tervek lekerülnének a Kft. Vezetéséről. Mészáros Sándor polgármester elmondta, minél inkább fejlődik a település, annál több üzemeltetési feladat generálódik, így ezt nem lehet csökkenteni.
7: Megvizsgáljuk, hogy nem járnánk-e jobban, illetve nem lenne hatékonyabb a működése a település üzemeltetési feladatok ellátásának, hogyha nem a cég, a Nyárfa Kft. Végezni, aki ugye eddig ezt végezte, hanem akár a polgármesteri hivatal alá, akár önkormányzati szinten kerülne ez elvégzésre. Ugye ez a cég egyébként egy 100%-ban önkormányzati tulajdonú non-profit Kft., tehát tulajdonképpen saját magunk csináljuk, de vannak ügyvezetői jogkör, adminisztrálni kell, béreket kifizetni, járulékokat, adott esetben dolgozókat alkalmi napi bejelentéssel foglalkoztatni. Tehát ezek az adminisztratív terhek lekerülhetnének az ügyvezető válláról, hogyha az önkormányzat alá tartoznának azok a személyek, akik ezeket a feladatokat végzik, mert akkor a polgármesteri hivatalban ezeket a dolgokat el lehetne intézni. Ez például egy olyan feladat, a településüzemeltetés, amire külön ilyen címen finanszírozást az önkormányzatok nem kapnak. Persze zöld terület gazdálkodása igen, egyéb feladat ellátása igen, de azt látni kell, hogy minél több dolog épül, fejlődik egy település, annál több a karbantartási és üzemeltetési feladat is. Ha már említettük a bölcsödét, ugye például a bölcsödének nincs külön karbantartója, tehát van egy intézményi terület, nálunk ráadásul az intézményi területen kívül is van egy még nagyobb olyan rész, ami azért közvetett módon a bölcsödéhez tartozik, tehát ennek a területnek a karbantartása, a növénygondozása, a fűnyírás és egyéb feladatok, ezek is a település üzemeltetést végző kollégák és vagy a közfoglalkoztatottak alá tartoznak jelenleg, amire a finanszírozást az önkormányzat biztosítja alapvetően.
4: Újra lehet gyermekorvosi praxis a Délegyházának. Az önkormányzat aláírta dr. Cut Ildikó gyermekorvossal azt a helyettesítési szerződést, amely alapján ismételten megszerezhetik a gyermekorvosi rendelő működési engedélyét az illetékes hivatalos szervtől. Így valószínűleg heti 5 munkanapon 3 órában fogja ellátni a doktornő a gyermekorvosi feladatait. Az új gyermekorvos rövid időn belül, hetekben számolt idő alatt meg fogja szerezni Délegyházára vonatkozó praxis jogát, és ezt követően kiszámítható mederben láthatja el hivatását. Az átmeneti 2 hétben, tehát nagyjából május 17-éig dr. Ladányi Györgyi háziorvos látja el kirendelés keretében a gyermekorvosi feladatokat. Az átmeneti időszak rendelési idejét hamarosan közlik. Az új gyermekorvos egyébként az a dunavarsányi orvos, aki letartóztatásba került még februárban, mert a gyanú szerint úgy állított ki kötelező oltásokról igazolást, hogy azokat valójában nem adta be a gyerekeknek.
5: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
6: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
5: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
6: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
8: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól.
2: A Magyar Kézilabda Szövetség támogatásának köszönhetően jelentős infrastruktúrális fejlesztés valósult meg Lajos Mizse városi önkormányzatának tulajdonában álló Polyák Imre sportcsarnok, amely a létesítmény működésének minőségét, valamint a sportolók és a nézők biztonságát egyaránt szolgálja. A felújítás során megújult a játéktér burkolata, a parketta teljes csiszoláson, festésen és lakkozáson esett át, így a pálya ismét korszerű és esztétikus megjelenést kapott. A korábban elhasználódott bordásfalak helyére vadonatúj elemek kerültek, amelyek az edzésmunka színvonalát is emelik. A fejlesztések részeként a pályára a Nemzetközi Kézilabda Szövetség által is hitelesített professzionális kapuk kerültek, biztosítva a magasabb szintű versenyeztetés feltételeit. Emellett a két fő öltöző nyílászáróinak cseréje is megtörtént, ami komfortosabb környezetet teremt a csapatok számára. A pálya vonalazása is átalakításra került, az új kialakításoknak köszönhetően a játéktér a nézőtértől távolabb helyezkedik el, így megnövekedett a biztonsági zóna az oldalvonal mentén. Ez nem csak a játékosok számára jelent kisebb zavaró tényezőt a mérkőzések során, hanem a baleset veszély csökkentésében is fontos szerepet játszott. A biztonság növelése érdekében az alapvonal mentén elhelyezkedő radiátorok faburkolatot kaptak, és a közeljövőben további szivacsréteggel egészülnek ki, megfelelve a modern sportlétesítményekkel szemben támasztott elvárásoknak. A felújítás 2026. március 9-én kezdődött, és április 14-én sikeresen be is fejeződött, így a Mizse KC csapatai már birtokba vehették a megújult csarnokot. A kézilabda pálya mellett futszal és két darab tollaslabda pálya is felfestésre került. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
4: Kedden már gyakran zavarják meg fátyol és gomoly felhők a napsütést. Sokfelé lesz élénk a délies szél. Nyugaton, északnyugaton erős, helyenként viharos széllökésekre kell számítani. Kora reggel 3 és 15 fok várható, napközben a csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között alakulhat. Köszönöm a figyelmet!
6: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
5: 93.4 Rádió Dabas.

0: Kultúrkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A pornograszt ma is az, aki volt, csak még több színnel, még több élménnyel, még több történettel. Aktuális slágerek, a szokásos energiák és eleven kobuci hangulattal teli koncert, amin ismét a zenekar hosszú, 1987 óta íródott pályafutását ünnepelhetjük. Érdemes időben érkezni, mert az estét Nagy Csomor András és zenekara nyitja, akik már az első hangokkal megalapozzák az energiát és a hangulatot. A koncert időpontja május 8-a péntek, helyszíne pedig a Kopuci kert.

0: 93.4 Rádió Dabas. Elérkeztünk az óra végéhez, úgyhogy utoljára kinézünk az utakra. Továbbra is erős a forgalom az M5-ösön, mindkét irányban, Gyál térségében, és lépésben haladnak az autók az M4-esen is, Üllőnél. Vezessetek óvatosan, és vigyázzatok egymásra!
1: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
0: A Filmcafé csatornája ma este 9 órától az Amnézia című angol thrillert láthatjátok 2014-ből. A történet szerint Christine minden nap újra kezdi az életét. Reggel egy idegen férfi mellett ébred, megrémül, és amit hall, még jobban összezavarja. A férfi ugyanis elmondja neki, hogy egy autóbaleset során olyan sérülést szenvedett, melynek következtében minden éjjel törlődik a memóriája. De van, amit még a férj sem sejt. Egy ideje ugyanis egy pszichiáter kezelni kezdte a nőt, és az ő biztatására titokban vezetett videónapló mégis lehetővé teszi, hogy a lassan éledő emlékképek megmaradjanak. Christine előtt egyre több régi részlet dereng fel, és az élet, ami fokozatosan összeáll belőlük, egészen más, mint amit a férje mesél neki. Talán semmi sem igazi. Talán semmi sem úgy van, ahogy mondják. Christine az emlékek és a hazugságok útvesztőjében bolyong, és nem tudja, kiben bízzon, ha önmagának sem hihet. Egyszer azonban a múlt és a jelen találkozik, és ez robbanáshoz vezet. Főbb szerepekben Nicole Kidman, Colin Firth és Mark Strongot láthatjátok. Én most ezzel a programajánlóval búcsúzom tőletek mára, de ha tehetitek, maradjatok továbbra is itt az Otthon hangján, mert a hírek után 6-tól a Sporthétfőt halljátok majd, amiben a hétvége sporteseményeit foglaljuk össze, majd 7-től a térségi napló szombati adását ismételjük, holnap reggel 5-től szintén Sporthétfő lesz, 6-tól pedig együtt ébredhetünk a TikTokban. Én Zoltán Timi voltam, velem legközelebb szerdán találkozhattok. Szép estét és jó pihenést kívánok mindenkinek!

0: legközelebb is kulturkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
1: A fővárosban is óriási az asszály, néhol egy hónapja nem esett. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje. A déli körvasút bővítése során nem csak látványos hídbetolások zajlanak, hanem rendkívül összetett, innovatív mérnöki megoldások is megvalósulnak Budapest egyik legforgalmasabb városi környezetében. A projekt különlegessége, hogy a déli körvasút beruházása során a kivitelezők úgy építenek ki új, sokszor 1000 tonnát meghaladó hídakat, hogy közben a közlekedés folyamatosan fenntartható marad. A kivitelezők szerint a fejlesztés keretében Budapest sűrűn beépített területein összesen 7 helyszínen zajlik vasúti hídépítés. Pesten a Gubacsi út és a Soroksári út térségében, Budán pedig többek között a Dombóvári út, a Budafoki út, a Szerémi út, a Fehérvári út és a Bartók Béla út környezetében valósulnak meg új műtárgyak, illetve történnek szerkezetcserék. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson, ezek közül 2 a fővárosban van, nem volt mérhető csapadék az év 4. hónapjában. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők, akihez egy koraszülött mentőegység is érkezett, akik speciális eszköztárukkal szállították kórházba a kisbeteget, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Néhány nappal ezelőtt értesítették a mentőket egy csecsemőhöz, akihez először a Pest Erzsébeti mentők érkeztek, majd a Cserny Alapítvány munkatársai is, akikkel közösen megmentették a baba életét. A koraszülött mentők személyesen jöttek el gratulálni a mentésben résztvevőknek. Elfogták a váci sorozattolvajt, aki végig lopott 4 napot. Béj Attila április 13-án egy váci garázs sor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Amikor közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem tétovázott sokat. Éjszaka egy parkoló teherautó 3 szög ablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket magával vitte. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment be, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt 3 pár cipőt lopott. El. Aztán egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Vácon beszállt egy ház előtt parkoló autóba, a járgányban talált egy táskát, amiben a kocsi indító kulcsa is benne volt, így nem volt nehéz meglovasítani azt. A rendőrök Csörögön megtalálták a férfit, aki menekülőre fogta. Befutott az egyik ház kertjébe, ahol átugorva a kerítést, még a szomszédház udvaráig is eljutott. Ott azonban a hajszának vége lett, mert a rendőrök elfogták. Kedden nyugat felül egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, még az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Ez a Sporthétfő itt a 93.4-en, és rögtön egy beszélgetéssel megyünk tovább. Vonalban köszöntöm már Rugi Márkot, a Dunaharaszti MTK vezetőedzőjét. Szia, köszöntelek a műsorban.
2: Jó reggel kívánok, sziasztok.
1: Az aktualitás most főleg, ami miatt beszélgetünk, ugye, hogy a hétvégén Dabason jártatok, méghozzá Meton FC Dabas vendégei voltatok, és egy 0-0-val záródó találkozó a témánk. Mi is történt ezen a mérkőzésen, hogyan láttad ezt a tegnapi napot?
2: Itt említettem, hogy az előző sorban, hogy idegenben még nem nagyon szereztünk pontot, ezzel a céllal mentünk, hogy legalább pontot szerezzünk Dabason. Azért egy biztonságibb focit játszottunk, és azt is gondolom, hogy az első fél időben inkább a Dabas csapata dominált, de tartottuk a stabil védekezést, és abból próbáltunk meg helyzeteket kialakítani. Nem volt olyan sok lehetőség egyik csapat előtt sem az első fél időben, így 0-0-ás félidei eredmény volt. A második fél időben ugyanez maradt a játék képe, és igazából egy tipikus egygólos mérkőzésnek lehetett volna nyilvánítani ezt, ha sikerül valamelyik csapatnak betalálni abból az egy-egy nagyobb helyzetéből, ami kialakult. Én azt gondolom, hogy egy igazságos döntetlen született, elégedettek voltunk ezzel az eredménnyel.
1: Pontszerzés tehát összejött, és hétvégén megint egy olyan mérkőzés kerülhet sor, ahol a pontszerzés akár összejöhet, hiszen ugye ősszel már sikerült a Szeged Csanád Grosics Akadémia otthonában. Most ugye hazai pályán fogadjátok a csapatot. Erre hogyan készültök?
2: Az idegenbeli mérkőzés is egy nagyon nehéz mérkőzés volt, hiszen nagyon jó focit játszott a Szeged csapata, fiatalokkal sokat futottak. Azt gondolom, hogy itt a hazai pályán szeretnénk megverni őket mindenképpen, de nehéz mérkőzésre számítok, hiszen egy hiába a tabellán a foglalt helyük, én nem tartom őket gyenge csapatnak. Így is készülünk a héten, hogy egy nehéz mérkőzésünk lesz, és egy fiatal csapat, reméljük, hogy lesznek hibáik, és ezeket ki fogjuk tudni használni.
1: Hogy ez mennyire sikerül, erről beszélgetünk majd a jövő héten, na meg hát azt is megnézzük, hogy hogyan bombázódik szét a középmezőny esetlegesen, mert most nagyon feltornyosultak a csapatok a 7-től a 11. helyig, meglátjuk, hogy itt milyen változás lesz a hétvégén. Köszönöm szépen!
2: Én is nagyon szépen köszönöm, és szép napot!

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Folytatódik tovább már is a Sporthétfő a 93.4-en, és a stúdiónk vendége Gula Ferenc. Szia, köszöntelek.
2: Szia, Krisztián, én is köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: És hogyha itt vagy, akkor kézilabda a témánk, méghozzá a dabasi kézilabda csapattal foglalkozunk a folytatásban. Ugye már hátra dőlhettünk a múlt héten, legalábbis az eredmények tekintetében, illetve a bajnokság tekintetében. Talán ez a kis megnyugvás már látszott is esetleg a legutolsó mérkőzésen, hiszen az idei évben először beszélgetünk arról, hogy pontot veszített a csapat, de azért nagy aggodalomra nincs ok, hiszen ugye egy döntetlenre zárult mérkőzésről beszélgetünk idegenben.
2: Így van, miután megvolt a bajnok csapat ünneplő mérkőzés is a múlt héten. Ezen a héten egy kicsit máshogy dolgoztak a fiúk is, tehát itt a négy mérkőzésünk volt még hátra a szezonból, és hát ilyenkor már, hogy a lényegi kérdések eldőltek, mi is egy kicsit könnyedébben tudtuk venni ezt az időszakot. Ez köszönhető annak is, hogy azért voltak, akik kisebb sérüléssel meg betegséggel bajlódtak, tehát rögtön a kezdősorunkból az irányítónk és a balátlövőnk Kovács Gergő és Dolik Bence nem is volt keretben ezen a hétvégén, hiszen egyik ő kisebb betegséggel, a másik ő kisebb sérüléssel küzd, úgyhogy így nem kellett az ő játékukat már erőltetni, és eleve is az volt a terv, hogy a fiatalok több lehetőséget kapjanak, úgyhogy egy kicsit felforgatott kezdővel álltunk bele ebbe a mérkőzésbe. Azért tudni kell, hogy bár a Ferencváros feljutó csapat azért itt is a fiú vonalon akadémiai nevelés zajlik, tehát hogy nagyon ügyes kis fiatalok alakítják itt az NB1-es csapatuknak a keretét, és nagyon lelkesen is álltak bele a mérkőzésbe. Jellemzően azért az első félidőben inkább mi szaladtunk az eredmény.

0: után. Próbáltunk úgy a hajrára kicsit közelebb zárkózni, de az első fél idő az inkább a Ferencvárosé volt. A második fél időben azért kicsit jobban összekapták magukat a fiúk, neki kezdtünk egy nagyobb felzárkózásnak, tehát nem tett jót, hogy a 2-3-as védőnket nagyjából egy perc különbséggel, 2 piros lappal kiszórták a mérkőzésből, de azért dolgoztak a fiúk egész évben, hogy ilyenkor is megmutassák, hogy képesek ők előrébb lépni, mások előrelépni, és ezt a feladatot megoldani. És szerencsére így is történt, egy nagyon izgalmas végjátékba mentünk bele. Az utolsó percre fordulva már újra döntetlen volt az állás, ott mi vezettünk, az utolsó 10 percben mindig nálunk volt egyel az előny, aztán a döntetlen, és az utolsó percben is úgy mentünk bele, hogy nálunk volt az előny. A Ferencváros tudott még válaszolni, és utána hiába volt mindkét oldalon egy-egy edző időkérés, gól már nem született, így megosztoztunk a pontokon a Ferencváros 21-es csapatával.
1: Így van, tehát egy döntetlennel záródó mérkőzésről beszélgetünk. Ferencvárosi tornaklub U21-es csapat, a Dabas KC 34-34 lett a találkozó vége, és hát úgy újabb U21-es csapat vár rátok, méghozzá csütörtökön ugye az OTP Bank PIK Szeged U21-es csapata lesz a soros ellenfél. Itt mire számítatok? Hasonlóan a fiatalokra fektetitek a hangsúlyt, tovább is a bizonyítás lesz a tét?
0: Igen, természetesen azért, hogyha úgy alakul, mert azért utánpótlás csapataink hétközben is játszanak mérkőzést, tehát hogy amennyire lehet, azért próbálunk teljes kerettel menni és úgy segíteni a fiataljainkat, hogy azért legyen mellettük rutinos társ. Én azt gondolom, hogy ez mindig jobban segíti egy-egy fiatalnak a beilleszkedését, hogyha adott pozícióban kerül be egy fiatal játékos a csapatba, és úgy tudja megmutatni magát, mint hogyha a fiatalok között kellene valakinek előrelépni. És ráadásul azért a Szeged előrébb is jár, mint a Ferencváros, tehát azt gondolom, hogy az idei szezonban ebben a bajnokságban a Veszprém mögött a Szegednek a második legerősebb csapata az új csapatokat figyelembe véve. Ők még azért kapaszkodnak nagyon azért is, hogy akár a dobogó alsó fokát elérhessék, hiszen ott pár pont van a csapatok között. Tehát egy küzdős kis hajtós mérkőzésre számítunk, de természetesen az a cél, hogy a fiataljaink nálunk is egyre több szerepet kapjanak, és úgy menjünk bele ebbe a utolsó három mérkőzésbe, hogy belőlük is kiderüljön, hogy ki az, aki esetleg a jövő évi keretnek a masszív tagja lehet.
1: Azt ugye beszéltük így a bajnokság megnyerése után, illetve hogy ugye felkerült az első osztályba a csapat, hogy nyilván egy kicsit lazábbra tudjátok engedni a csapatot olyan tekintetben, hogy akikre esetleg számítatok majd a következő időszakban velük végigvinni ezt a hátram alatt, ha jól emlékszem, 4 mérkőzés volt összesen, és ugye U21-es csapatokkal játszatok, ha jól tudom, 3-szor, most így az emlékeimbe kutakodok. Más egyébként nekik ez a megmérettetés, hiszen ez egy nagyjából hasonló korosztályú ellenfelekkel játszanak, csapattársakkal, tehát itt az U21-esre gondolok, mint hogyha mondjuk olyan csapattal kerültetek volna össze, ahol nem feltétlenül ennyire sok a fiatal? Tehát más tapasztalatot tudnak szerezni így a fiataljaitok?
0: Igen is, meg nem is, tehát hogy más ez a tapasztalat, mert tényleg, tehát hogy azért sok ismerős van a srácoknak az utánpótlás bajnokságokból, ezért itt is, tehát hogy vannak többen, akik több fronton akár heti 3 mérkőzés is játszanak, mert játszanak az NB1-es bajnokságban, játszanak a legmagasabb utánpótlás korosztályban, mint a fiú 20 első osztályban, és vannak játékosok, akik mondjuk kölcsönadva vannak másik csapatoknak, még több tapasztalatot szerezve, az NB1-ből jellemzően NB2-be történik. Tehát a Szeged 21-es csapatából is van NB2-es kölcsönjátékos, nálunk Dabason is vannak fiatalok, akik NB2-be kölcsönbe szerepelnek, és ott is próbálnak húzójátékosok lenni felnőtt mezőn. Tehát, hogy ez változó. Azt gondolom, hogy az NB1-re ez kevésbé segíti őket. Az, hogy itt tényleg nem az van, hogy ők a csapatuk legjobbjai, és úgy kell nekik vezérként megmutatni azt, hogy mire képesek, hanem hogy tényleg az idősebb, tapasztaltabb játékosok mellett, mögött egy idősebb kapus, hogyha mondjuk a Pallag Peti véd mögöttük, az teljesen más magabiztosságot adhat egy védekezésben is. Tehát, hogy ilyen szempontból ez segítség, de az NB1-re nem feltétlenül készít, mert ezek a csapatoknak a szerkezete, tisztelet egy-két kivételnek, azért nem úgy épül fel, hogy ők majd utána jövőre az NB1-be is helyet tudjanak szerezni maguknak, tehát hogy azért más a két kávéház, de értelemszerűen minél több meccs ezeknek a fiataloknak, tényleg az a cél, hogy játszanak nagyon sokat, próbálják ki magukat rengeteg helyzetben, és az fog utána tudni segíteni nekik a tovább lépésben.
1: Hát, hogy ez a következő mérkőzésen hogyan segít, kiderül majd csütörtökön este. Erről beszélgetünk majd legközelebb. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen mi is.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
5: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
3: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
6: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
3: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
7: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoz szállítással. Cím Hernád, Lugas dűlő 18, telefon 0670-229-5183. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
8: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
9: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ócsamőfász.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
10: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Sport hétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Már is folytatódik tovább a sporthétfő itt a 93.4-en egy újabb beszélgetéssel, és Monóra látogatunk el a folytatásban. A vonalban köszöntöm már Hallgas Istvánt, a Monori csapat vezetőedzőjét. Szia, köszöntelek a műsorban!
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
1: Hát egy nagyon gólzáporos mérkőzésen, egy szoros mérkőzésen vagytok túl. Nem tudom, hogy számítottál-e ennyire eseménydús találkozóra. Szegedi VS-e volt ugye az ellenfeletek, és hát mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen az utolsó percben dőlt el a találkozó.
2: Igen, eléggé érzelem, és eseménydús volt a mérkőzés. Nagyon sok gól esett. Elég nagy kockázatot vállalt mindkét csapat, és szerintem mindkét oldalon a védekezés résszel voltak problémák. Első fél időben ugye kétszer vezetést tudtunk szerezni, de kétszer kiegyenlített az ellenfelünk, második fél idő elején ők szereztek vezetést, amit megfordítottunk, majd ott a hajrában ki is egyenlítettek, és ugye a legvégén sikerült gólt rúgnunk, amivel megnyertük a mérkőzést. Nehéz volt, nagyon motivált volt a Szeged, tényleg nagy kockázatokat vállaltak, nagyon sok játékossal voltak magas pozícióban, sok labdát juttattak be a boxon belülre, amivel egy kicsit voltak problémáink is a levédekezésével, nem voltunk kellően magabiztosak a saját boxunk előtt, illetve így, hogy sok játékossal jöttek fel, elején kicsit talán, hogy bonyolítottuk a játékot, egyszerűbben kellett volna csak a védelmi vonal mögé rúgdosni be a labdát, mert tényleg kevesen voltak hátul, aztán igazából ezt a fél időben azért tudtuk korrigálni. Sok helyzet is volt a meccsen, mindkét oldalon. Szerencsére mi jöttünk ki ebből a meccsből pozitívan, de azt gondolom, hogy sokat is tettünk ezért, hogy ott legyünk a végén, a miénk legyen a 3 pont, úgyhogy boldogok vagyunk, hogy sikerült megszereznünk mind 3 pontot.
1: Sokat változott egyébként a játékképe, úgyhogy ha emlékszünk az őszi mérkőzésre, akkor pont ez a találkozó az, amire nem szívesen emlékezik szerintem a csapatotok. Ugyanaz a szorosság, ez annak is köszönhető, amit mondjuk összeláttunk a Szegedtől?
2: Hát igazából elég rég volt az a meccs, de ott visszaemlékezve egy picit nagyon sok lehetőségünk volt 0-0-nál, de akár ott, amikor vezettek 2-0-ra is, szerintem 4-5 volt is rúghattunk volna az első fél időbe. Ott valamiért nekünk tényleg eléggé balszerencsés dolgaink voltak. Már a kapus mellett elhúzó üres kapuba se találtunk be. Igazából ott ők szerintem 5 helyzetből 4-et berúgtak, az nem is biztos, hogy mind nagy helyzet volt, most is azért elég jó százalékban rúgdosták be a helyzeteiket, lehetőségeiket, de ezt kellett egy picit mondom az is, hogy mi most a védekező részben tompábbak voltunk, úgyhogy hasonló dolgot csináltak akkor is, most egy kicsit motiváltabbnak láttam a Szegedet, mint akkor, amikor igazából megvertek minket.
1: Fontos ez a 3 pont, így a bajnokság vége felé, hogy továbbra is ugye őrizni tudjátok az elsőséget, és hát amiatt is, hiszen a második helyezett SMTK is győzelmet szerzett a hétvégén, de talán ami fontosabb, hogy a gyulai Termál is győzni tudott a Tiszaföldvár ellen, és hát ugye 4 pont kettőtök között a különbség, hétvégén viszont pont ők lesznek majd az ellenfelek, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy azért így a bajnokság vége felé, és még tartogat a csapat számára izgalmakat a bajnokság. Hogyan lehet készülni egy Gyula elleni találkozóra? Ugye ők is itt a továbbjutásra hajtanak, és hát ugye, amikor ősszel találkoztatok, akkor egy hazai győzelemmel sikerült a 3 pontot begyűjteni. Cél most továbbra is gondolom ez, csak idegenben.
2: Így van, fontos volt, hogy úgy tudjunk Gyulára menni, hogy mit az előtte lévő mérkőzéseket sikerrel zárjuk. Azt gondolom, ami fontos lesz így a héten, hogy nyugodtságot kell, hogy árasszunk a játékosok felé, de azt gondolom, hogy ez talán meg is van, még hogyha a mostani meccs talán kicsit feszültebb is volt, azért mindenki érzi, hogy itt a véghajrá jön. Ugyanúgy fogunk Gyula ellen készülni, mint minden más csapat ellen. mi próbálunk a mi dolgainkra fókuszálni, a mi erősségeinket próbáljuk még jobbá tenni. Meg lesznek biztos ott is a nehézségeink, Gyula jó csapat, jó minőségű játékosokkal, nagyon nehéz mérkőzés lesz. Én azt gondolom, hogy élvezetes és nagy iramú is lesz a mérkőzés. Célunk igazából az, hogy ma lehető legjobban zárjuk a hétvégét is, de biztos vagyok benne, hogy a bajnokság végéig nagyon izgalmas lesz az egész végkimenetel, úgyhogy ebben a három hétben még nagyon keményen kell dolgoznunk.
1: Lesz szerintem miről beszélgetni a következő alkalommal, az biztos, hogy talán a bajnokságnak az egyik hátlevő időszakából a legnehezebb feladat vár rátok, aztán utána talán már könnyebb lesz, főleg ha bízunk benne, hogy az utolsóba már akár tét nélküli mérkőzésről beszélgetünk, de hát ennyire ne szaladjunk előre. Nézzük meg, hogy mi történik majd hétvégén, és erről beszélgetünk majd hétfőn. István, köszönöm szépen!
2: Nagyon szépen köszönöm!

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Már is folytatódik tovább a Sporthétfő egy újabb beszélgetéssel. Bíró Krisztiánt köszöntöm a vonalban. Szia, jó napot kívánok!
2: Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Amerikai foci, amerikai futball lesz alapvetően a témánk, illetve nem feltétlenül pontosan ez lesz, hiszen ugye beszéltük a múlt héten, hogy ugye a hétvégén a dabasi csapat számára pihenő volt, ugye ezen a hétvégén fogtok majd pályára állni, úgyhogy erről is beszélgetünk majd természetesen, de hogy ugye nem csak az amerikai foci az, ami tulajdonképpen a ti sportcsaládotokba beletartozik, hanem itt azért vannak más sportágak, illetve van más sportág is, amiről érdemes beszélgetni, hiszen ott is azért jeleskedik egyrészt a dabasi csapat, mert hát nem biztos, hogy mindenki képbe van, hogy pontosan mik is ezek a sportágak, úgyhogy a mai beszélgetésnek az első részét szánjuk arra, hogy pontosan milyen sporttal, sportágakkal egészültök ki.
2: Igazából egyetlen egy szakág van, mondjuk úgy, az amerikai futballon belül, ez a flag foci. Ugye a nevéből is adódó, hogy ez zászlós focinak is hívják így csúnyán magyarosítva. Úgy kell elképzelni, hogy minden játékos derekán van egy öv. Ez lehet tépőzáras, vagy nem tépőzáras, egy ilyen hüvelyes megoldással is szokták csinálni, sőt a profiknál már úgy van, hogy a bajnokságot játszunk, nekünk is úgy kell viselni, és ezen van rögzítve ehhez a tépőzárhoz, vagy a hüvelyes megoldáshoz egy zászló. És úgy működik ez a flag football, hogy ilyen amerikai futball szabályok szerint, viszont ami elég éles határ a kettő között, vagy különbség, az, hogy itt nincs kontakt. Tehát, hogy itt nem szabad ütközni, itt konkrétan büntetik az ütközést, méghozzá nagyon súlyosan is, akár kiállítással is. Úgyhogy ez egy tökéletes sportág, bevezető sportág az amerikai futballnak, továbbá egy nagyon jó kis tömegsport is. Ugyanis ezt aztán lehet játszani 2-2 ellen, 3-3 ellen, nagyon kevés anyagigénye van, vagy eszközigénye, úgymond, tehát, hogy lehet ezeket a zászlókat, ezt mi is annó úgy kezdtük, hogy fogtuk, és akkor rongyokból, vagy régi pólókból téptünk le 10 centi széles csíkokat, betűrtük jobbra a derekunkhoz a nadrágba, meg balra, és akkor mehetett is. És akkor van egy passzoló ember, ugyanúgy egy irányító, lehet futni a labdával, lehet passzolni, elkapni a labdát, tehát, hogy alapvetően ugyanaz a játék. Versenyszerűen ezt amúgy 5 az 5 ellen játsszák, és egy ilyen 75 méterszer 25 méteres pályán, ami valójában yard, de ugye 91 centi egy yard, úgyhogy be azért beszélek én most így méterekben, hogy kicsit közérthetőbb legyen. És tényleg egyre népszerűbb, nem csak Magyarországon, hanem világszerte is. Ezt most úgy kell érteni, hogy Magyarországon mekkorát nőtt a népszerűsége. Tavaly előtt indította el a Magyar-Amerikai Futballszövetség az első hivatalos országos bajnokságot, amin a felnőttekkel harmadikok lettünk az országban, a fiataljaink közül 17-esek pedig negyedikek. Na ekkor volt összesen 9 induló csapat a felnőtt bajnokságban, az idei felnőtt bajnokságban viszont 18 induló csapat van, úgyhogy 2 év alatt megduplázódott a számuk, és még tudunk további flag csapatokról, akik nem indultak a bajnokságban. Egyre több ilyen egynapos kupát rendeznek, ugyanis tényleg helyigénye sokkal kisebb, eszközigénye sokkal kisebb, olcsóbb sportág, és tényleg nagyon látványos is, ráadásul ugye sérülésmentesebb, mint az amerikai futball, a rendes tackle foci, amit innentől szólíthatunk, vagy nevezhetünk nevén is, hogy tackle futball. Úgyhogy tényleg, ja, és majdnem az egyik és legfontosabb dolgot kifelejtettem a népszerűségével kapcsolatban, hogy jövőre, hogy lesz? Már milyen év van? 2026 van, akkor 2 év múlva lesz, így van, a nyári olimpia Los Angelesben, 2028-ban olimpiai sportág lesz a flag foci, úgyhogy az olimpián először fog szerepelni, és olimpiai bajnokot fognak avatni. emiatt is alakultak meg Magyarországon is tavaly először a férfi felnőtt flag válogatott, aztán ősszel az utánpótlás U19-es flag válogatott, fiú flag válogatott, majd idén tavasszal megalakult a női felnőtt flag válogatott is, amiről büszkén elmondhatom, hogy a támadó koordinátora én vagyok például.
1: Na hát és pont ezt akartam kiemelni, hogy itt ugye ez egy olyan sportág, ráadásul, ahol nem csak férfi, hanem női szakág is van, és hát talán érdekesség, hogy ugye április elején pont az említett két válogatott itt Dabason tartott az első közös összetartását, úgyhogy látszik, hogy ebben a térképen Dabas is szerepel. Csapatok tekintetében egyébként nekem az rémlik, hogy egy U13-as korosztályú csapat van flag tekintetében. Egyébként hogy néz ki a dabasi csapat?
2: Így van, tehát van az országban kettő egyesület mondhatja el magáról, bocsánat, csak így fejben gyorsan utána számoltam, kettő egyesület mondhatja mindössze magáról, hogy mindhárom jelenleg porondon lévő korosztályban, azaz felnőttben, U17-ben és U13-ban van flag csapata, ebből az egyik a Budapest Cowboys, a másik meg mi vagyunk a Dabas Sparks, úgyhogy erre rendkívül büszkék vagyunk, hogy ilyen elit klub tagjai vagyunk, ugyanis tényleg tavaly ősszel sikerült összehoznunk az U13-as korosztályban is annyi gyerkőcöt, hogy idén tavasszal be tudtunk nevezni a bajnokságban, és majd most júniusban lesznek a flag kupanapok, mind Dabason lesz, úgyhogy júniusban konkrétan minden egyes hétvégén Dabason lesz egy-egy flag kupanap. Az U13-nak és az U17-nek egy napon vannak a mérkőzései, és a köztes hétvégéken pedig a felnőtt bajnokságnak a kupanapjai lesznek. Úgyhogy aki érdeklődik a sport iránt, az bármikor, bármelyik hétvégén megtekintheti, és szerintem biztos, hogy nagyon jól fogja érezni rajta magát, mert látványos, és azután meg otthon lehet, ki lehet próbálni. Tehát, hogy tényleg kimegy az ember a rétre barátokkal, családtagokkal, Amerikában például ennek a családi flag focinak nagyon nagy népszerűsége van így családokon belül, hogy kimennek délután játszogatni egyet a 3-3 ellen, 4-4 ellen, csak rohangálnak, passzolgatnak egyet, aztán és jól érzik magukat.
1: Hát akkor lesz miről beszélnünk majd júniusban is, a bajnokság zárása után, mert hogy amerikai fociról is beszéljünk. Ugye a hétvégén nem játszottatok, szünet volt, de hát ezen a hétvégén már pályára léptek, és hát pont egy olyan csapattal, aki hétvégén játszott, ugye ez a pécsi csapat volt, 19-37-re ők ugye győzedelmeskedtek is. Mit kell róluk tudni, illetve mire számítotok majd ezen a hétvégi találkozón?
2: Igen. Igen, ahogy mondod, nem játszottunk múlt hétvégén, viszont ez az eredmény, amit előbb említettél, a pécsi győzelem annyiban befolyásolta a sorsunkat, hogy most már egyértelműen a most szombati Pécsen rendezett Legionnaires Sparks mérkőzésen el fog dőlni az, hogy kizárja az első helyen az alapszakaszt, ami olyan szempontból nagyon is fontos, hogyha mindkét csapat győztesen vívja meg az elődöntőjét, akkor a most hétvégi győztes rendezheti majd a döntőt. Úgyhogy ezzel a téttel megyünk majd most szombaton Pécsre, hogy mindenképpen nyerni szeretnénk, ugyanis mindenképpen hazai pályán szeretnénk a döntőt játszani majd. Nyilván előtte majd meg kell nyerni az elődöntőt is, de az is kezd körvonalazódni, hogy ez a két csapat ez kiemelkedik a bajnokságból, úgyhogy az elődöntőben nem lehetnek problémák. Én azt mondom, nyilván nem szabad előre inni a medve bőrére, de azt gondolom, hogy reális elvárás lesz az, hogy az elődöntőt megoldjuk. Annyit kell tudni róluk, hogy egy erős, kemény csapat, rendesen fel kell készülni rá, ami ugye, ahogy múlt héten is beszéltük, mert múlt héten elkezdődött a felkészülés a videózásokkal, és terv szerint haladunk, úgyhogy múlt héten lelettek videózva, még ma megnézik az edzők, a koordinátorok a most hétvégi meccsnek a felvételeit, kielemzik, és akkor holnaptól pedig már az e hét szombati mérkőzésnek a taktikáját fogják vezényelni. Ugye ma már edzünk, szerdán is lesz egy közös edzés, ott szerdán már egyértelműen a meccs stratégiát fogjuk begyakorolni, azokat a playeket, azokat a védekezéseket, amiket sikeresek lehetnek a Pécs ellen, és szombaton reggel pedig neki indulunk a nagy útnak, hogy remélhetőleg győztesen térjünk majd haza este.
1: Na hát akkor itt már előrevetítettél nekünk egy Pécs-Dabas döntőt, de hát addig még több mint egy hónap hátra van, ugye majd június 7-én fog kiderülni, hogy pontosan, illetve hát már előbb kiderül, de ugye akkor lesz majd megrendezése, akkor fog megrendezni a döntőt, úgyhogy nyilván addig is fogunk még beszélni, de hát akkor a következő alkalommal akkor pont a Pécs elleni találkozó, azaz egy hét múlva ez lesz majd a témánk. Hát bízunk benne, hogy egy újabb lépés lesz akkor a győzelem felé. Meglátjuk majd, hogy hogyan alakul ez a találkozó. Bíró Krisztiánnal beszélgettünk. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm, és szép napot kívánok mindenkinek.

0: cselekvési tervet dolgoz ki az asszály miatt az új kormány. 5. alkalommal várja a műfaj rajongóit a Jazz Fest Budapest. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Visszavonta a Debrecen Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdos Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó asszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasítottam a leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót, egy azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze 1/10 hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. 5. alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazz Fest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja, Charles Lloyd. A 10 nap alatt 12 országból majd 200 fellépőt láthatnak a jazz rajongók. Az idei díszvendég Dél-Korea lesz, ahonnan több világsztár jazz művész is érkezik. A helyszín főként a Városháza Park, de még több más helyszínen is belefuthatunk a műfaj legjobbjainak produkcióiba. Pánik tört ki a Wieser Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán április 30-án csütörtökön, miután a gépnek csak 3. próbálkozásra sikerült leszállnia a Liszt-Ferenc repülőtéren. A Blick beszámolója szerint a pilóta bonyolult megközelítést hajtott végre, és nem tudni, hogy pontosan miért. Egy marosvásárhelyi rokonom ült a gépen, amikor végre leszálltak, órákba tellett, még lenyugodott. Azt mondta, a félelem mellett a bizonytalanság volt a legnagyobb baj. Senki sem mondta meg nekik, hogy mi történik, minden utas rettegett, mesélte egy szemtanú. Gulyás Zoltán pilóta elmondása szerint az utasok tájékoztatása ráér, mert a biztonság az első, egy ilyen esetben a pilótának a repüléssel kell foglalkoznia. A Blick megkereste a Wiesert, amely közölte, a Marosvásárhelyi Budapest járat leszállását szélnyírás nehezítette, ezért kellett átstartolni, ami gyakori jelenség. Kedden nyugat felül egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
2: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
1: Térségi napló a 93.4-en.
4: Szép napot kívánok a hallgatóknak, Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dobos magazin műsora. Mai adásunkban megünnepeljük a Népviselet napját, a Táncvilág napját, a születéshetét és az anyák napját. Tartsanak velem!

0: that you leave, 'cause a life without you's not one I want to live.
1: Térségi napló a 93.4-en.
2: A múlt hét a tájházakról, a népviseletről és a hagyományokról szólt. Ezt a hetet azonban már a tánc határozta meg, a tánc világnapja apropóján. A Nemzetközi Táncnap, vagy a tánc világnapja április 29-én van. Ezen a napon az UNESCO egyik tagszervezetének, a Nemzetközi Táncbizottságnak a felügyelete alatt minden évben a világ mindenféle táncát megünneplik. Az ünnepet 1982-ben az UNESCO Nemzetközi Színházi Intézetének egy részlege, a Nemzetközi Táncbizottság hozta létre. Időpontját Jean-Georges Nover francia táncos és balettművész születésnapjára rakták. Itt Dobason is tánccal ünnepeltek a héten, ahogy most mi is itt az éterben. Érkezzen Jurácsik Némráz Adrien, a Borovenka hagyományőrző néptánccsoport oszlopos alapító tagja.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.
4: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Jurácsik Némráz Adrien. Szia, köszöntelek az éterben.
5: Szia, Bligi, köszöntöm a hallgatókat.
4: A héten ünnepeltük a tánc világnapját, a népviselet napja is nem is olyan régen volt. Ezzel kapcsolatban több programon is részt vettetek itt a városban, úgyhogy arra gondoltam, hogy mindenképpen beszélgetnünk kéne a táncról, a hagyományokról, és arról, hogy a Borovenkában ti ezt hogyan őrzitek, hogyan ápoljátok. Mesélj nekünk egy picit a csapatról, hogy látod, mi az a kohézió, mi az az összetartó erő, ami megtart benneteket már évtizedek óta?
5: Hűha, hát egy dolgot nem tudok kiemelni. 2008 óta működik a csoport, viszont nagyon sok felállásban voltunk már, nagyon sok tag cserélődött. Anyaság, munka, tanulmányok, mindig valaki kiesett, de jöttek újak. Most a legfiatalabb tagunk 16 éves, a legidősebb pedig 64. Hatalmas nagy távolság van időben, korban a táncosok között, és ez nagyon nagy kihívás, hogy mindenkinek megfeleljünk, a legfiatalabbaknak és a régebb óta fiataloknak is, és azt gondolom, hogy a próba az mindenféleképpen, tehát az, hogy együtt izzadunk, együtt tanulunk, együtt szenvedünk, együtt tanuljuk meg, és aztán együtt van siker a színpadon, ez egy nagyon-nagyon fontos összetartó erő, és emellett nagyon fontos, hogy sok közösségi saját programon vegyünk részt. Tehát, hogy a csapatépítőket is beleértem, az egész napos próbák például, vagy a fellépések, a saját rendezvényeink, ezek mind nagyon-nagyon fontosak ahhoz, hogy együtt maradjunk.
4: Aki nem táncol, az talán nem is tudja, hogy mekkora fizikai munka áll e mögött. Neked hogyan jött a tánc az életedbe, és aztán hogyan sikerült ezt megtartani? Mert ahogy említetted, azért sok minden jön az ember életébe, ami kiszakítja abból a közösségből, ahová régen tartozott, és nagyon-nagyon nehéz utána visszatérni, és ugyanazzal a lendülettel folytatni.
5: 2008-ban volt egy felhívás, hogy fiatalokat várnak egy hagyományőrző tánccsoport, néptánccsoport megalakulásához, és először úgy még elgondolkodtam, aztán mondtam, hogy úgyse lesz ebből semmi, meg ki tudja, ki lesz ott, mi lesz ott, de úgy voltam, hogy elmegyek az első próbára, és akkor majd meglátjuk, hát és szerelem volt. Első próbára, ha mondhatjuk így, nagyon-nagyon megszerettem, és azóta is az életem része. Nekem az anyaság nem húzta keresztbe szerencsére, ugyanis hát van egy jó történetem erről. Ugye 2020-ban született a kisfiam, pont aznap, amikor hivatalos lett a COVID-járvány, és nagyon izgultak a többiek is, meg én is, hogy hát én a pici baba mellett hogyan fogom tudni majd próbákat, a fellépéseket koordinálni, és mondtam, hogy mindenki nyugodjon meg, mert leállt a világ, hogy én anya lehessek. Úgyhogy 2 évre, amíg az én kisfiam karonülő volt, picike volt, és nem tudtam volna vele úgy menni, addig megállt a világ, és nem voltak rendezvények, nem voltak próbák. Majd amikor újra lehetett, addigra már a kisfiam is jött velünk próbára. Úgyhogy számomra nem volt kiesés ilyen szempontból.
4: Azt mondtad, hogy szerelem volt első látásra, első tapasztalásra. Mi volt az, ami szerinted így bevonzott ebbe a világba? Egyébként korábban táncoltál? Volt valamiféle közöd a hagyományápoláshoz, a tánchoz, úgy általánosságban ehhez a szegmenshez?
5: Általános iskolában volt néptánc szakkör, és ott tanultunk, de ott annyira még nem fogott meg. Nem tudom, hogy miért, de már nagyon bántam egyébként, mert felnőttként, amikor elkezdtem, és egyre jobban bevonzott, egyre jobban érdekelt, egyre mélyebben beleástam magam, rájöttem, hogy még lehet, hogy szakmának is választottam volna, ha akkor mondjuk nem szakad meg ez a kapcsolat, és akkor lehet, hogy esetleg olyan gimnáziumba vagy egyetemre mentem volna.
2: Azon gondolkodtam, hogy amikor így beépül az ember életébe, a testébe, azok a mozdulatok, amit a tánc által elsajátít, milyen jó, hogy amikor felcsendül a zene, akkor tudja, hogy hogyan is kell rám mozogni, és nem is gondolkodik azon, hogy egyáltalán mozogjak-e, másrészt, hogy jól mozgok-e.
5: Igen, ez abszolút így van, és szerintem az önbizalom, ami nagyon fontos, hogy a színpadi jelenlétnél muszáj. A színpadon kénytelen az ember önbizalmat magába tuszkolni, és akkor is mosolyogni, ha nem tudja, hogy mi a következő lépés. És szerintem ez a hétköznapokban is ad egy olyan magabiztosságot. Úgy értem a hétköznapok, hogy akár egy bálon, egy bármilyen rendezvényen tényleg valami népzene vagy olyan zene felcsendül, és automatikusan beindul minden.
2: Érdekes még a ti táncotoknál, hogy ugye vannak szóló részek, de azért ez egy közös tánc. Akár a férfi-nő viszonyáról, akár a közösségekről beszélünk. Egymáshoz kell érni, egymás szemébe kell nézni, tehát kialakul egyfajta intim közeg.
5: Nagyon érdekes, hogy járunk többen is a csoportból táncházakat tartani, óvodákba, iskolákba, és az óvodásoknál semmi probléma nincsen, fog meg a párod kezét, teljesen természetes, fiú-lány, nyilván ha több lány van, több fiú ugye lehet, akkor vegyes, de ugye elvileg ez egy női-férfi tánc, és az általános iskolában egyszerűen hihetetlen, hogy mellé állni sem mernek a fiú, mert megfogni a lány kezét, hát ez úristen, és annyira idegen tőlük ez az intimitás, meg hogy megérinteni a másikat 10 éves kortól, és nálunk meg rendszeresen párcserék vannak próbán is, tehát nálunk mindenki mindenkivel táncol, és ez olyan természetes. Itt nincs is arról szó, hogy én nem fogom meg a másikat, a lány derekát fogja a fiú, a kezét fogja, tehát hogy ezek nagyon-nagyon természetes dolgokká váltak.
2: Mit adhat a tánc az ember életéhez? Ugye említetted, hogy az önbizalom az egy nagyon-nagyon fontos tényező.
5: A mozgás, habár a néptánc, ez nekem nagy szívfájdalmam, de nem számít sportnak, ezek a sakk az igen, de a néptánc az nem. Hát kívánnám, hogy aki ezt kitalálta, vagy aki meghozta ezt a döntést, jöjjön el egy-egy próbára, akkor megmutatnánk, hogy mennyi mozgás van benne. Tehát az, hogy az ember hétről hétre átmozgatja magát, úgy indítunk, hogy bemelegítés, bokától fejtetőig mindent átmozgatunk, kardió része van, állóképességet javít, agyban gondolkodni kell nagyon sokat, főleg a fiúnak, hogy mi miután jön. Hiába tudom a táncot meg a lépéseket, akkor is számolnom kell, és tudnom kell, hogy mi lesz a következő lépés. Most például kalocsai táncokat tanulunk, aminél másképp mozog a láb, a kar, és még kellene hozzá énekelni is. Tehát, hogy annyi mindent megmozgat agyban, meg testileg is a tánc, hogy szerintem ez karban tartja az embert hétről hétre. Ez az egyik, tehát a mozgás része. A másik a közösség. Hogy amikor megérkezünk próbára, csicsergés, kivel mi volt, főleg mondjuk egy karácsonyi leállás után, mindig úgy kezdjük például, hogy körbe megyünk, kivel mi volt az elmúlt egy hónapban, mire készül, mik a tervei, van barát, van barátnő, volt váltás, ugye a fiataloknál ez ilyen rendszeres kérdés, mert nem tudhatjuk, mindig aktuálisnak kell lenni. Tehát a közösségben levés az, hogy a másik érdekel, hogy mi van vele, ő is megkérdezi, hogy veled mi van, és hogy ez hétről hétre mindig ott van az ember életében, szerintem ez is hatalmas nagy kincs.
2: Említetted a közösség fontosságát, illetve felfigyeltem arra a félmondatra, hogy különösen a fiúnak tudni kell, hogy hova kell lépni. Ez egyfajta bizalomjáték is.
5: Abszolút, abszolút. Jó, nálunk elég erős kezű lábú lányok vannak, ilyen szempontból
2: nem nagyon engedik ki. Na de ez a lényeg, hogy hagyom-e, hogy engem vezessenek?
5: Nem nagyon engedik ki a lányok az irányítást a kezükből, viszont teret adnak a fiúnak. Tehát a lányok mindig tudják a lépéseket, főleg nyilván, ha már nem szabad táncról van szó, hanem egy betanult koreográfiáról. Úgy szoktuk hívni egymást, hogy Jolly Joker, mert hogy amikor főleg szóló részek vannak, vagy az egyik fele más táncol, mint a másik, a lányoknak mindent tudni kell. Mindenki táncát mindenki megtanulja, mert lehet hiányzás, lehet betegség bármilyen oknál fogva, és kell egy beugró. És nálunk a lányok mindig mindent tudnak. A fiúk örülnek, hogy a sajátjukat, meg hogy elvezetgetik a lányt, és tudják, hogy merre van a színpad eleje, de abszolút rájuk is kell hagyatkozni a lányoknak, tehát engednek teret a fiúknak.
2: Említetted, hogy most a kalocsait tanuljátok. Van kedvenc tánc?
5: Mindenkinek van kedvenc tánc.
2: Na, mesélj!
5: Nekem például a szatmári a kedvencem.
2: Miért?
5: Annyira dinamikus tánc, hogy ott 2 perc múlva már szakad az emberről a víz, ha úgy csinálja, meg jól csinálja, hogyan kell. Nagyon-nagyon szeretem, nagyon technikás, egy feszes tánc, viszont rengeteg mozgásformája van, nagyon sok figurával lehet díszíteni, és a zene, ott, amikor ott az megszólal, nekem föláll a szőr a karomon, hátamon, mindenhol, mert nagyon-nagyon mérehatol.
4: A tánc mellett nemrégiben ünnepeltük a Népviselet napját is, és érdekes ebből az aspektusból is rávilágítani erre a témára, hiszen nektek is van népviseletetek, szoktátok hordani, de szerintem már az is elég, amikor egy lány szoknyában táncol karaktercipőben. Mesélj nekünk erről a más állapotról.
5: Igen, van ugye a sári viseletünk. Hát nagyon körülményes felvenni, nagyon sok réteg, vigyázni kell rá, nem tudunk benne leülni, mert ki van keményítve, a blúz is ki van keményítve, tehát hogy az egy, mondhatni egy ilyen vitrin viselet, de egyébként nagyon szépen betörjük, mert hogy táncolunk benne, pedig olyan kőkemény, hogy nagyon meg sem mozdul, de mi azért letáncoljuk be, de ez a mi viseletünk. Tehát hogy erre büszkék vagyunk, ezt hordjuk, fölvesszük, amikor csak lehet. Van egy virágos ruhaviselet, ami több tájegységhez beilleszkedhet. Nyilván arra keretünk nincsen, hogy minden egyes táncot, amit megtanulunk, teljes viseletet varassunk, mert akkor több millió forint lenne már a tánccsoport tulajdonában, erre nincsen lehetőségünk. Viszont az egy sokkal kényelmesebb, pörgősebb, le lehet ülni benne, egész nap el van benne az ember, az már teljesen más érzés abban lenni. És most egy ideje valahogy kialakult, hogy például a próbákon is ugye kötelezővé tettük, hogy a lányoknak szoknya mindenféleképpen, karaktercipő, harisnya, felső, és kialakult valahogy egy ideje, hogy vannak ezek a lapszoknyák, amit ugye át kell lapolni, és akkor a deréknál megkötni, és valahogy mindenki beszerezte. Nem volt megbeszélve, de én is vettem, én is rendeltem, és valahogy így minden próbán abban vagyunk. Tehát van egy egységes próbaviseletünk is, amit egyébként fellépéseken is használunk, mert egy az, hogy már több is van mindenkinek, nem csak egy, a másik pedig, hogy nagyon kényelmes felvenni, mégis van egy meg, hogy így minden próbán abban vagyunk. Tehát van egy egységes próbaviseletünk is, amit egyébként fellépéseken is használunk, mert egy az, hogy már több is van mindenkinek, nem csak egy, a másik pedig, hogy nagyon kényelmes felvenni, mégis van egy megjelenése, nagyon szép, egységes,

0: érzitek ezt a más állapotot?
1: Én azt látom például, hogy megváltozik a testtartás. Az az egyik. Sokkal jobban kihúzza magát az ember. Valahogy tudni kell viselni a viseletet. Valahogy tudni kell viselni azokat a ruhákat. Az megváltozik. A másik, hogy jobban odafigyel. Én azt látom, például a lányok nagyon sokat simogatják például a szoknyákat. Nem esznek úgy, nem isznak úgy, megnézik, hova ülnek le. Tehát, hogy egy ilyen gondoskodás is van a ruha iránt, ami szerintem egy farmerral, meg egy pólóval nem hogy lenne.
0: Melyik a kedvenc viseleted? Ugye említetted, hogy nincs lehetőség arra, hogy minden tájegységhez az adott viseletet hordjátok a táncfellépések alkalmával, de ha így kívánhatnál, akkor mi lenne az?
1: Hát, ha kívánhatnék, akkor én egy brokát szettet szeretnék. Ez egy ilyen fényes anyagból készül, rengeteg szoknya van alatta, és egy ilyen hatalmas nagy anyagból vart szoknya. Az, amikor az ember fölveszi, hát az nagyon-nagyon gyönyörű. Egyszer már volt rajtam ilyen, volt lehetőségem kipróbálni, és mondtam, hogyha nyerek a lottón, vagy valami történik, akkor egy ilyen szettet fogok magamnak varratni. Még ha nem is tudom mindenhova fölvenni, de akkor is lesz, mert az annyira gyönyörű volt, meg olyan jó volt viselni.
0: Minden jeles napnak van egyfajta üzenete, és ahogy így most mesélsz a népviseletekről, és milyen ebben lenni, létezni, elgondolkodtat a tény, hogy vajon mi lehet ennek az igazi üzenete így 2026-ban, a jövőkor számára, a jelenkor számára.
1: Nekem nagyon jó érzés volt, hogy a népviselet napján itt a hivatalban is többen vettek föl kiegészítőket. Nekem már ez is megdobogtatja a szívemet, amikor egy olyan nyakláncot, egy olyan fülbevalót, egy szegedi papucsot láttam itt a folyosón a kolléganőn, egy mellény, egy szoknya, bármi. Nekem már az is egy olyan, hogy kicsit visszacsepeg a múlt a jelenbe, és nekem, én elfogult vagyok, tehát én nem tudom ezt objektíven nézni, de nekem egy ilyen apró kiegészítés is nagyon-nagyon sokat számít például. Hogy mi lehet az üzenete 2026-ban? Hát talán az, hogy nyilván haladni kell a korral, és mi sem mindig népviseletben vagyunk, tehát nekünk is különleges alkalom, amikor fölvehetjük, de azért olyan jó visszanyúlni a régi dolgokhoz, és ha belegondolunk, hogy akár a nagyszüleink, dédszüleink ugyanilyen ruhákat, nem ezeket nyilván, de ugyanilyen ruhákat hordtak. És egy kicsit visszacsöppenni a múltba.
0: Csöppenjünk vissza a múltba, táncoljunk egyet a tánc világnapja apropóján, és hát ünnepeljük együtt a közösségeinket itt az Otthon hangján. Köszönjük szépen, Adri, hogy ellátogattál hozzánk.
1: Köszönöm szépen.
0: Vendégünk itt az Otthon hangján, Jurácsik Nimráz Adrián volt, köszönjük.

0: Községi Napló a 93.4-en.
1: A születéshete 15 esztendős múltra visszatekintő országos rendezvény sorozat, amely a gyermekvállalás miatt új szerepekkel és szerepkonfliktusokkal szembenéző nő és családja számára független hiteles segítséget kínál az információk közti tájékozódáshoz. Az anyák napja utáni hetet szentelik kishazánkban ennek a témának, amelyhez számos térségi intézmény és szakértő is csatlakozott. Ma Pilisre látogatunk, ahol május 5-én különleges előadásokat hallgathatunk a Csernai Pál Művelődési Házban. Íme a részletek.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Lengyelné Varga Kitti, a Csernai Pál Művelődési Ház igazgatója. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Szia, üdvözlök mindenkit én is.
1: Május 5-ét a megrendezésre kerül Pilisen a Születés Hete programsorozat. Mesélj nekünk egy picit az alkalomról.
3: Igen, ugye már 15 éve szervezik Magyarországon, hogy tartják a Születés Hetét. Ehhez csatlakoztunk mi is egy délutáni rendezvényel, hiszen hiszünk abban, hogy az anyasságra, a születésre, illetve a kisbabák érkezésére nem csak készülni kell, hanem valódi jó és támogató segítségre is van szükség, és hasznos információkra. Nekem is 3 gyermekem van, úgyhogy édesanyaként tudom, hogy mennyire fontos az, hogy hiteles információkat kapjunk a gyermekek érkezése előtt.
1: Mondjuk el a hallgatóinknak, hogy mi mindennel készültetek, milyen előadók várják majd az érdeklődőket, és melyek azok a témák, amelyeket sikerül átbeszélni egy kicsit a jelenlévőkkel.
3: Ez a rendezvényünk május 5-én lesz, 15 órai kezdettel, és népülési előadó lesz a vendégünk, Jansik Szintia Ajsa, aki dúla szoktatás segítő, és az Anyafalva applikációnak a megálmodója. Ő a szoktatásról a mindennapokban, Mítoszok helyett megoldások címmel fog egy interaktív előadást tartani. Második vendégünk Perlakinő Dékány Adél, ő gyógypedagógus, egyébként a fejlesztő babakörnek a vezetője itt a művelődési házban, és kézműves foglalkozást szokott még gyermekeknek tartani. Az első 6 hónap mérföldköveiről fog egy kis információt adni a jövendőbeli édesanyáknak. Tóth Csilki Tünde, dúla és jóga oktató. Ő arról fog beszélni, hogy mitől lesz biztonságos élmény a szülés, és a természetes szülés és a császármetszés nehézségeiről fog tapasztalatokat átadni. A negyedik vendégünk pedig Halkó Szabó Gabriella, mentálhigiénész szakember, ápolónő, csecsemő és kisgyermekgondozó, és ő a szülés utáni lelki egyensúlyról és szerepekről fog beszélgetni.
1: Avassuk be egy kicsit a hallgatóinkat abba, hogy hogyan is áll össze egy ilyen program menete. Mi az, ami ilyenkor bemegy a közösbe egy-egy brainstorming által, és hogyan sikerül kiválogatni azokat a témákat, azokat az előadókat, amelyek épp aktuálisan az adott évben terítékre kerülnek?
3: Igazából a program ötletét Tóth Csilki Tündével fogalmaztuk meg, aki ugye dúlaként segíti az édesanyákat, és így együtt állítottuk össze a programot. Szerettük volna, hogy személyes legyen, emberközeli, ezért is választottunk olyan előadókat, akiket ismerhetnek már a helyiek, illetve a környékbeliek egyéb foglalkozásokról, programokról, illetve már érkeztek hozzánk előadásokra is ezzel kapcsolatban. A témákat pedig igazából úgy próbáltuk szállítani, hogy mindenki megtalálja esetleg azt a pontot, azt a témát, amiben még nem tájékozott, illetve nyilván első szülők, minden izgalmas téma lehet, de én azt gondolom, hogy folyamatosan változik a trend így a gyermeknevelésben is, a szülésnél is, és fontos, hogy napra készek legyünk.
1: Egyrészt rá lehet nézni erre a program kínálatra intézményvezetőként, és gondolom rá is nézzel ilyen szemüveggel, de ugyanakkor említetted, hogy 3 gyermekes édesanya vagy, tehát ez egyfajta időutazást is jelenthet a számodra, hiszen visszatekinthetünk arra, hogy milyen volt a mi szülésélményünk, milyen volt a mi várandóságunk, milyen volt az az érzés, amikor tudatosult bennünk, hogy hát lassan-lassan anyává válunk. Nem tudom, hogy benned elindította ez a dolog egy ilyen folyamatot.
3: Igen, és ezért is tartom fontosnak, mert én olyan kismama voltam, jártam kismama jogára, szülésfelkészítőre, tehát igyekeztem tájékozódni, de úgy mélységeiben nem merültem el a dolgokban, mert úgy gondoltam, hogy lesz egy orvosom, kórházban majd mindent elmondanak, És nem, sajnos nem ezt tapasztaltam, és nagyon egyedül éreztem magam, és nagyon sok mindent így visszagondolva az első szülésemnél máshogy csinálni, és aztán a második, harmadiknál már sokkal felkészültebben mentem. És egyébként Ajsával, aki ugye szoptatás segítés dúla, ő szokott szülésfelkészítő tanfolyamokat tartani, és ő is azt mondja, hogy az a tapasztalata, hogy előre nem nagyon készülnek a kismamák, hanem ugye inkább utólag érzik a hiányosságokat, vagy amikor már megszületett a gyermek, akkor kezdenek el foglalkozni azzal is, hogy mire kell odafigyelni egy szoptatásnál, pedig hogyha előre készülnének, akkor minden sokkal könnyebb lehetne.
4: Hogy lehet, hogy fel lehet mindenre készülni? Azért három gyerek után az ember azért néhány kérdésre pontos válaszokat tud adni, vagy nem?
3: Nem, szerintem nem lehet. Én mind a három gyermekem teljesen más volt, és ugye a harmadiknál már azt gondoltam, hogy hát ott már én mindent tudok, és nem, egy teljesen új kis életet kaptam, és teljesen új problémákkal, új örömökkel, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem lehet. Mindig okoznak meglepetéseket.
4: Hogyan változtatott meg téged egyébként az anyaság? Belegondoltál már ebbe?
3: Nem, valahogy nagyon röviden tudnám megfogalmazni, amikor megszületett az első gyermekem, a kisfiam, én akkor azt mondtam, hogy nem nagyon tudom, hogy eddig mi volt az élet értelme. Kimesztette az anyaság.
4: Hát ennél szebb üzenetet el se tudnék képzelni így az anyák napja hétvégén, úgyhogy mindenkinek azt javasoljuk, hogy látogasson el Pilisre, május 5-én vegyen részt az előadásokon, és kicsit lamentáljon ezen az anyaság dolgon. Köszönjük szépen Lengyelné Varga Kittinek, hogy a rendelkezésünkre áll. Sok-sok érdeklődőt kívánunk az alkalomhoz, és hát boldog anyák napját!
3: Köszönöm szépen, és köszönöm a hívást is!

0: Témánk továbbra is a születés hete és az anyák napja, hiszen érkezik a pilisi előadók közül ide hozzánk a stúdióba Tóth Cséki Tünde, dúla, jógaoktató és anyuka.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, a vendégem pedig Tóth Cséki Tünde, dúla, jógaoktató. Szia Tünde, köszöntelek az éterben.
3: Szia Brigi, köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat, köszöntöm az édesanyákat.
0: Beszélgetésünk apropója ugye, hogy a születéshete keretében május 5-én Pilisen lesz egy rendezvény, amelynek te is előadója leszel, de még mielőtt erre rátérnénk, meséljön nekünk egy picit az előzményekről, hogyan váltál te dúlává, hogyan dönt valaki úgy, hogy ő bizony dúla lesz.
3: Saját várandóságom indított el ezen az úton, a kismama jógaoktatás és a dúlaság útján, amikor várandós lettem az első gyermekemmel, akkor még nem sokat tudtam a szülésről, a várandóság folyamatáról, és ezeket a bizonytalanságokat, amik bennem voltak, ezeket szerettem volna minél jobban lecsökkenteni, szerettem volna magabiztosan készülni erre az időszakra, és akkor kezdtem el megismerkedni a kismama jógával, és oktatóként végeztem az első várandóságom alatt, és a második várandóságom alatt pedig végeztem el a dúla képzést, hogy minél felkészültebb legyek, és minél magabiztosabban tudjak jelen lenni ebben az időszakban, ezekben a fontos élethelyzetekben. És olyan sokat adott nekem ez a két képzés, hogy elhatároztam, hogy én is szeretném ezt továbbadni azoknak, akik erre nyitottak, és szeretnék én is egy támogatást nyújtani azoknak az anyáknak, akiknek szüksége van rá, illetve azoknak az édesapáknak, családoknak, akik a gyermekük érkezésére készülnek.
0: Mi a tapasztalatod egyébként, hogyan készülünk erre a bizonyos érkezésre, mennyire vagyunk feltmértezve az információkkal, mennyire merünk belemászni bizonyos témákba, hiszen azért az internet világa tág, rengeteg szakirodalom van, de azért óriási az a paletta, amiből válogathatunk, és nem biztos, hogy a szűrő jól működik ez esetben.
3: Igen, nagyon változó, hogy ki mennyire készül erre az időszakra. Van, aki rábízza magát az ösztöneire, és nem készül kifejezetten erre az időszakra, viszont egyre gyakoribb, hogy most már tudatosan tájékozódnak az édesanyák, hogy minél magabiztosabban és minél felkészültebben várják a babájukat, hiszen a születésnek és a szülésnek az élménye az egy kulcsélmény az egész család számára, hatással van a párkapcsolatra, a család dinamikájára, az édesanyának, édesapának a testi-lelki egészségére, a baba személyiségére, úgyhogy ez nagyon fontos dolog, és hogyha valaki ennek tisztában van a fontosságával, akkor általában minél többet megtesz azért, hogy ez az élmény, ez méltóságteljes, megerősítő élmény legyen saját maga számára, a családja számára, a kisbaba számára is.
0: Hogyan tudjuk elérni ezt az élményt? Mitől lesz biztonságos az élmény, és itt már egy kicsit rákanyarodunk az előadásod témájára is?
3: Igen, hát a füléssel kapcsolatban számos bizonytalansági tényező merülhet fel, és sokszor félelmet, szorongást éreznek az anyák a szülés időpontjának a közelettével, és érdemes feltárni ezeket a tényezőket, hogy mi az, amitől félünk, mi az, ami kétségeket ébreszt bennünk, és ha megvannak ezek az okok, vagy ezek a témakörök, akkor ezeket le is csökkenthetjük, kiktathatjuk, vagy megszelídíthetjük őket a tudásnak a birtokával. Ennek számos eszköze lehet, hogy ki hogyan készül a szülésre, akár amit említettél te is, hogy az interneten is lehet tájékozódni, várandósággal kapcsolatos könyveket olvasni, nagyon sok szülésfelkészítő előadás is elérhető már, és ezekben tényleg olyan információkkal, olyan tudásanyaggal találkozunk, amik sikerülnek ezeket a bizonytalansági tényezőket oldani, és így egy kicsit magabiztosabban tudunk érkezni erre a fontos pillanatra, vagy eseményre.
0: Melyek a leggyakoribb félelmek egyébként? Mit tapasztalsz?
3: Elsősorban ugye az ismeretlentől félnek, nem tudják, hogy mire számíthatnak a szülés alatt. Magát a folyamatot érdemes megismerni, hogy zajlik egy természetes szülésnek, az élattani szülésnek a folyamata. A fájdalomtól való félelem is nagyon gyakran megjelenik. A körülményektől, esetleg a kórházban az egészségügyi dolgozók hozzáállását van bizonytalanok az emberek, hogy mennyire tudnak megvalósulni az elképzeléseik, milyen támogatást kapnak, esetleg a saját képességeikkel, erőikkel kapcsolatos kétségeik is felmerülhetnek. Mi lesz, ha elfáradok, ha nem bírom tovább? Ki fog segíteni, hogyha nem bírom a fájdalmat? A beavatkozások, a császármetszés is egy ilyen félelmetes helyzetnek tűnhet. Segít, hogyha ezekkel tisztában vagyunk, hogy mi az, ami bennünk félelmet kelt, és körülményeknek a megismerése, folyamatoknak a lépésről lépésre való megismerése, hogy mi történik a szülés alatt, hogyan kell elképzelni, milyen érzés a szülési fájdalom, és milyen technikákkal, eszközökkel tudjuk támogatni annak a könnyebb megélését, hogyan tudok olyan segítőkkel körülvenni magam, akikben megbízok, és akik jól tudnak engem támogatni ebben a helyzetben, az nagyon sokat tud segíteni.
0: Él bennünk egy kép szerintem a szüléssel, születéssel kapcsolatban, és hasonló képeink vannak, elképzeléseink vannak a természetes szülés, illetve a császármetszést illetően. Ezzel kapcsolatban mi a tapasztalatod, hogyan viszonyulunk ezekhez a fogalmakhoz, mennyire vagyunk tisztában ezekkel a fogalmakkal, egyáltalán a társadalom hogyan áll ezekhez a fogalmakhoz, mert ez is befolyásolja egy édesanyja gondolatát a szüléssel kapcsolatban.
3: Igen, a természetes szülésnek és a császármetszésnek a megítélése és az átélése is nagyon különböző lehet. Fontos tudni, hogy a császármetszés az nem egy könnyebbik út, vagy egy lehetőség választása a szülés módjára, hanem egy életmentő vagy egy szülést segítő eljárás lehet abban az esetben, hogyha ez orvosilag indokolt. Ugyanis a természetes szülésnek a támogatása, annak a megélése, az mind a babára és az anyára is sokkal kedvezőbb hatással lehet, viszont ettől sokan jobban félnek, mint az esetleges császármetszéstől, mert az egy kicsit jobban tervezhető, pontosabban fel tudnak rá készülni, hogy mi történik a hasűszülés alatt, milyen jellegű beavatkozás ez, és milyennek a folyamata. Ezért előfordul az, hogy valaki tényleg azt gondolja, hogy ez a könnyebbik út lehet a babájának a világra jöveteléhez. Viszont, hogyha megismeri magának a természetes szülésnek a folyamatát, a dinamikáját, a fájdalomnak a mienségét, annak az előnyeit, és azt, hogy tényleg milyen szerepe van a baba világra jövetelében, akkor ez egy egészen szemléletformáló dolog lehet, és akkor már nyitottabban, könnyebben gondol arra, hogy milyen szép is lehet egy természetes szülés. Hát az se segít egyébként igen az anyáknak a biztonságérzetén, hogy a tapasztalatok, amiket hallanak esetleg a környezetükből, a családtagoktól, azoktól az ismerőseiktől, akik már szültek babát, ott sok negatív tapasztalatot is hallhatnak, és ez is egy ilyen bizonytalansági faktort, egy félelmet kelthet bennük esetleg.
0: Érdemes tehát ellátogatni a születés hete keretében Pilisre, és meghallgatni a többi előadót is, és felvértezni magunkat az információkkal, hiszen ez valóban adhat egyfajta magabiztosságot az anyukáknak, és az apukáknak is. Mennyire vesznek részt egyébként az apukák ebben a felkészülési folyamatban? Hogy látod?
3: Én egyre inkább azt látom, hogy az apák kezdenek nyitottak lenni erre a felkészülésre, hiszen sok édesanya már szeretné, hogy ott legyen a párja a babájuk születésénél, és úgy, mint szülőpár, ő is jelen legyen a kisbabájuk érkezésénél, és attól függően, hogy az édesapa, mint egyedüli kísérő van-e a szülőszobán, vagy esetleg dúla is kíséri őket szülés alatt, attól függetlenül érdemes az édesapának is felkészülni arra, hogy hogyan zajlik a szülés, hogyan tudja jól támogatni a párját a szülőszobán, és mik azok az eszközök, amikkel ő jól tud segíteni, jelen lenni abban az adott helyzetben. És szerencsére az édesapák, ahogy én látom, tapasztalom, nyitottak erre, és lelkesen készülnek apászülés felkészítőkön, vagy vajudás támogatási workshopokon, úgyhogy én ezt látom, hogy az apák szerepe azért már erősödik, jobban kezdenek bevonódni ebbe a folyamatba, ebbe az élethelyzetbe.
0: Szülésről, születésről beszéltünk, most azonban térjünk rá az ezt megelőző időszakra, és így a kismama jógára. Mesélj nekünk egy picit erről a mozgásformáról.
3: Hát a kismama jóga az egy olyan csodálatos eszköz szerintem a várandóság alatt, amiben az anyát testileg és lelkileg is támogatjuk abban, hogy felkészülhessen a várandóság a szülés időszakára, hiszen a szülés az sok szempontból lelki folyamat is, nem csak testi folyamat, érdemes tényleg a lelki oldalára is készülni. Relaxációs technikákat tanulunk a kismama jogán, figyelünk a testérzetünkre, a testtudatunkra, oldjuk vele a várandóság alatt jelentkező kellemetlen tüneteket, testérzeteket. Egy szuper megtartó közösség szokott kialakulni, ahol a hasonló élethelyzetben lévő nők, édesanyák találkozhatnak, tapasztalatot cserélhetnek, megoszthatják egymással a félelmeiket, kételyeiket, és bármilyen kérdést feltehetnek egyébként a várandóság a szüléssel kapcsolatban, miközben tényleg levezetjük a stresszt, a feszültséget, és készülünk ezzel mentálisan is, és testileg is a ránk váró útra, és fontos eleme egyébként a kismama jógának az is, hogy tudatosan időt szentelünk arra, hogy az édesanyja kapcsolódni tudjon a kisbabájával. Ez az ő közös idejük, ez csak róluk szól.
0: Ha jól tudom, akkor a dabasi kismamákat is segíted, és van egy különleges meglepetésed is a születés hete apropóján.
3: Már október óta tartok dabason kismama jógát hétfőnként, és már tudnak jönni hozzám a kismamák jógázni. Nagyon szuper kis csapat alakult ki, és hétfőre tervezek most egy ilyen ingyenes alkalmat a születéshete kapcsán, hogy bárki, aki érdeklődik a program iránt, vagy aki még nem járt ilyenen, de szeretné kipróbálni, az nyugodtan jöjjön el, és akkor betekintést nyerhet abba, hogy mit tud adni neki a kismama jóga.
0: Akkor érdemes kipróbálni a kismama jógát is, és érdemes ilyetén módon hangolódni a születésre. Anyák napja hétvégén beszélgetünk. Számodra mit jelent az anyaság, mit hozott a te életedbe, hogyha ezt meg tudod fogalmazni nekünk?
3: Hát az első várandóságom kapcsán kezdett kialakulni bennem az, hogy elkezdjek tudatosan figyelni a testem jelzéseire és az ösztöneimre, az anyai ösztöneimre. Nagyon fontos az anyává válás alatt a testtudat és a anyaként az önismeret, hogy megértsük a szülői működésünket, azoknak a mozgatórugóit, és hogy tudjunk dolgozni, fejlődni, változtatni rajta, hogyha szükséges. Megtanultam azt is, hogy hogyan figyeljünk a saját jólétünkre, hogy megmaradjon a saját személyiségünk, az önállóságunk, minden mellett, hogy teljesen átrendeződik az egész életünk és körülöttünk minden, és megváltoznak a prioritásaink, hogyha gyermekeink születnek, hogyha anyák leszünk. Fontos volt nekem, amit megtanultam, hogy hogyan maradjak a jelen pillanatban, hogyan éljem meg a mindennapokat, a kisgyermekes időszakot, hogyan legyek tényleg jelen a gyermekeimmel, és hogyan tartsam meg az egyensúlyt. Azóta, mióta anya lettem, átértékelődött bennem a szeretetnek az érzése, teljesen más jelent már az anyai szeretet, vagy a szeretet számomra, és különösen nagyra értékelem a békét, a nyugalmat magunk körül.
0: Békés, nyugalmas anyák napját kívánok neked, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sok sikert kívánok!
3: Köszönöm szépen én is a beszélgetésünket!
0: Vendégünk itt az Otthon hangján, Tócséki Tünde, dóla és jógaoktató volt. Köszönjük szépen!

0: mint anya.
1: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
5: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tonic. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Szombaton tesz esküt az új miniszterelnök, több himnusz is elhangzik. 130 éves a Víg Színház, különlegességgel ünnepelnek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Magyar Péter eskütétele után a himnusz, a székely, az európai és a cigány himnusz is elhangzik majd. A miniszterelnöki eskütételem után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is, majd felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Bejegyzéséből kiderült az is, hogy az új országgyűlés alakuló ülése május 9-én 10 órakor lesz. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezután a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után mond majd beszédet Magyar Péter, aztán kezdődik a tánc, írta. 3-3 bemutató lesz a Víg Színház nagy színpadán és a Pesti Színházban a 2026-27-es évadban, jelentette be a teátrum igazgatója online és követhető eseményén pénteken, a Víg Színház 130. születésnapján május 1-én. Rudolf Péter elmondta, a 4-6 ifjabb Vidnyászki Attila, a Cseresznyés kert Alexander Bergman, a Csárdás királynő Mohácsi János rendezésében lesz látható a Vígben. A Pesti Színházban Fehér Balázs Benő a két hétfő emlékét, Valló Péter a bohém életet, Hegedűs D. Géza a Kék Jázmint rendezi, közölte. Hangsúlyozta, minden négyzetméter, ahol színház születik, ünneplésre méltó. Egyre drágábbak a garázsok Budapesten, miközben a hozamuk csökken, írja a Haszon magazin. Az OTP ingatlanpont elemzése szerint egy jobb helyen lévő parkolóhely ára már 15-30 millió forint között alakul. A bérleti díjak viszont nem követték ezt a növekedést, így a megtérülés a korábbi 8-9%-ról 3-4%-ra esett vissza. A szakértők szerint befektetésnél továbbra is a belvárosi fizetős parkolási zónák a legkeresettebbek. Értéknövelő tényező az elektromos töltési lehetőség is, amelynek kiépítése akár 1 millió forintos plusz költséget is jelenthet. Budapest egyik legikonikusabb közlekedési eszköze a Kisföld alatti szombaton ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját. Az M1-es metróvonal, hivatalos nevén a Milleniumi Föld alatti vasút, nem csak a főváros egyik legismertebb jelképe, hanem valódi közlekedés történeti különlegesség is, ugyanis ez volt a kontinens első föld alatti vasútja. A Kisföld alattit az 1896-os Milleniumi ünnepségek alkalmából május 2-án adták át a forgalomnak. Nem sokkal később maga Ferenc József osztrák császár és magyar király is utazott rajta a Városligetig, és annyira lenyűgözte az új közlekedési eszköz, hogy engedélyeztette, a vasút az ő nevét viselje. Így lett belőle évtizedekre Ferenc József föld alatti villamos vasút, derül ki a BKV közleményéből. Kedden nyugat felül egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyolfelhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A férfi kézilabda NB1B-s bajnokság 27. fordulójában a Veszprém Handball Academy a Vecsési KKFT együttesével találkozott. A találkozó veszprémi támadással indult, viszont a mérkőzés első gólját a vendégek szerezték, azonban a veszprémiek gyorsan reagáltak. Pinter Koppány egy lerohanás után kiharcolt egy 2 perces kiállítást, majd megszerezte csapata első gólját is. Nem csak a később egy labdaszerzés után az üres kapuba is betaláltak. A folytatásban kiegyenlített játék zajlott a pályán, a Veszprém főként gyors kontrákból volt eredményes, míg a Vecsés a felállt védelem ellen próbált helyzeteket kialakítani. A 14. percben egy gólos veszprémi vezetésnél a vendégek időt kértek. Az időkérés után Harnóczy és Apró is pályára lépett, utóbbi 7 méterest harcolt ki, amelyet Gáncs Pető maga biztosan értékesített. A hajrához 3 gólosra nőtt a hazai előny. Az utolsó 5 percben azonban 2-es ember hátrányba került a Veszprém, amit kihasználva a vendégek közelebb zárkoztak. Bár egy gólra feljöttek, de stabil védekezéssel sikerült 2 gólos különbségen tartani az előnyt a hazaiaknak. Tombor Csaba a félidő vége előtt 20 másodperccel még időt kért, de a vecsés egy időn túli szabad dobásból szerzett góllal egyre csökkentette a különbséget, így 16-15-ös állásnál vonultak pihenőre a csapatok. A második félidő vecsési támadással és góllal indult, amire Pinter Koppány betöréséből gyorsan válaszolt. Mindkét csapat kemény, agresszív, védekezéssel és intenzív támadásokkal játszott. Ebben a szakaszban azonban a vendégek bizonyultak hatékonyabbnak, és a 36. percben már a vezetésért támadhattak. A vecsés átvette az irányítást, és támadásban, illetve védekezésben is nehezen találta az ellenszert a veszprémiek, így a 42. percre 3 gólosra növelték a hátrányukat. Pintér kiharcolt egy 7 méterest, amelyet apró próbált értékesíteni, de kimaradt, a túloldalon pedig újabb vendégtalálat született. A hajrában fegyelmezett védekezéssel és Kőrösi újabb góljával már a Veszprémnél volt az előny, amire a vecsés az utolsó időkérésével reagált. A végjáték azonban a vendégeknek sikerült jobban. 2 fontos helyzet kimaradt hazai oldalon, amit a vecsés kihasznált, és végül 1 gólos győzelmet aratott, miután először Szabó Bence majd Nagy Szabolcs Gergő megszerezte a győzelmet a vecsésnek, hiszen 31-32-nél véget ért a találkozó. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Davast.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
5: Emlékszem, mint ahogy lennék, egy kocka dög meleg, a tél, a krém, még nem jön az éjfél, táncoltunk, nem voltunk észre.
2: Rád

93.4 Rádió Davas. Dacha. Hey baby.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
7: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Hey everyone, this is Fela Grand and this is my new track, One Two Step, on your favorite radio station.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: Az ingatlan ár nőtt Budapesten, de a kereslet nem. Országos razziát tart a rendőrség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten.
1: Novel.
0: Noticias.
1: Novinky.
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Ami korábban lélektani határ volt, az mára átlagár lett a budapesti ingatlanpiacon. A kínálati ár fentebb tolódott, a kereslet viszont nem követte ugyanilyen tempóban a budapesti ingatlanpiacon, írja egy nagy hazai ingatlankereső portál. A kereslet kínálat között tovább erősödik a feszültség Budapesten. Az ingatlanok 40%-a 100 milliós sávban mozog, a vásárlóknak viszont csak negyede keres ebben az árkategóriában ingatlant. Az arány vidéken még látványosabb, kiemelten a Balaton környékén, illetve Veszprém és Somogy megyékben. Győr-Moson-Sopronban minden ötödik ingatlan eléri a 100 millió forintos árat. A potenciális vásárlóknak viszont csak tizede keres ennyiért. Zalában és Fejérben még nagyobb a szakadék. A volt Pesterzsébeti öntödében kapott új otthont a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza, áll a Fővárosi Nagy Cirkusz és az Oktatási Intézmény közleményében. Az új épületek átadása mérföldkő az intézmény életében. Új cirkusz és táncművészeti szintér jön létre, egy olyan kulturális találkozóhely, ahol a felsőfokú oktatás mellett az amatőrök és a gyerekek is mozgásra ösztönző térre találnak, idézte a közlemény Reidl Kamillát, a főiskola megbízott rektorát. Létrejött az intézmény első saját kampusza, ahol hagyományainkat megőrizve képesek vagyunk új értéket adni a következő generációk számára, fogalmazott. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal együttműködésben álló intézményben tánctanár, cirkuszművésztanár, kortárs tánc, cirkuszművészet és cirkuszi táncos szakokon folyik a képzés. Európa leghíresebb luxusvonata idén is megáll a nyugati pályaudvaron, és több lenyűgöző várost köt össze a történelmi szerelvény. A 2026-os szezonban összesen 5 alkalommal lesz látható a legendás szerelvény Budapesten. Az első lehetőség 2026. május 13-án adódik, amikor a vonat a magyar fővárosból indul Párizs felé. A nagy keleti expedíció keretében a Párizs-Isztambul járat utasai 2026. május 26-27-én éjszakáznak Budapesten, miközben a szerelvény a nyugati pályaudvaron várakozik. Szeptemberben szintén 2 alkalommal érinti a magyar fővárost a vonat. Szeptember 2-án tranzit megállóként szerepel az Isztambul-Párizs járaton, majd szeptember 26-án, 27-én ismét az isztambuli úton pihen meg egy éjszakára. Országos razziát tart a rendőrség május 4-e és 10-e között Budapesten és szerte az országban kiemelten ellenőrzik a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat. A kampány keretében a hatóságok főként a vezetési és pihenőidők betartását, valamint a veszélyes áruk szállítását vizsgálják. A rendőrök Magyarország egész területén jelen lesznek, és a szakmai szabályok mellett az országban tartózkodás jogszerűségét is ellenőrizni fogják. Kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel. Félévszázad legnagyobb slágerei.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Tedd dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Este 10 óra van.
1: Este 10 óra van.
2: A fővárosban is óriási az asszály, néhol egy hónapja nem esett. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően hírek.
2: Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje. A déli körvasút bővítése során nem csak látványos hídbetolások zajlanak, hanem rendkívül összetett, innovatív mérnöki megoldások is megvalósulnak Budapest egyik legforgalmasabb városi környezetében. A projekt különlegessége, hogy a déli körvasút beruházása során a kivitelezők úgy építenek ki új, sokszor 1000 tonnát meghaladó hídakat, hogy közben a közlekedés folyamatosan fenntartható marad. A kivitelezők szerint a fejlesztés keretében Budapest sűrűn beépített területein összesen 7 helyszínen zajlik vasúti hídépítés. Pesten a Gubacsi út és a Soroksári út térségében, Budán pedig többek között a Dombóvári út, a Budafoki út, a Szerémi út, a Fehérvári út és a Bartók Béla út környezetében valósulnak meg új műtárgyak, illetve történnek szerkezetcserék. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson, ezek közül 2 a fővárosban van, nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők, akihez egy koraszülött mentőegység is érkezett, akik speciális eszköztárukkal szállították kórházba a kisbeteget, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Néhány nappal ezelőtt értesítették a mentőket egy csecsemőhöz, akihez először a Pesterzsébeti mentők érkeztek, majd a Cserny Alapítvány munkatársai is, akikkel közösen megmentették a baba életét. A koraszülött mentők személyesen jöttek el gratulálni a mentésben résztvevőknek. Elfogták a váci sorozattolvajt, aki végig lopott 4 napot. Béj Attila április 13-án egy váci garázssor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Amikor közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem tétovázott sokat. Éjszaka egy parkoló teherautó 3 szögablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket magával vitte. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment be, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt 3 pár cipőt lopta el. Aztán egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Vácon beszállt egy ház előtt parkoló autóba, a járgányban talált egy táskát, amiben a kocsi indító kulcsa is benne volt, így nem volt nehéz meglovasítani azt. A rendőrök Csörögön megtalálták a férfit, aki menekülőre fogta. Befutott az egyik ház kertjébe, ahol átugorva a kerítést, még a szomszédház udvaráig is eljutott. Ott azonban a hajszának vége lett, mert a rendőrök elfogták. Kedden nyugat felül egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, még az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4 Rádió Tavas.
2: Yes! It is not that funny. Let's go.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: Cselekvési tervet dolgoz ki az asszály miatt, az új kormány 5. alkalommal várja a műfaj rajongóit a Jazz Fest Budapest. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdós Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó asszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasítottam a leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdós Lászlót, egy azonnali, rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze 1/10 hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. 5. alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazz Fest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja, Charles Lloyd. A 10 nap alatt 12 országból majd 200 fellépőt láthatnak a jazz rajongók. Az idei díszvendég Dél-Korea lesz, ahonnan több világsztár jazz művész is érkezik. A helyszín főként a Városháza Park, de még több más helyszínen is belefuthatunk a műfaj legjobbjainak produkcióiba. Pánik tört ki a Wieser Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán április 30-án csütörtökön, miután a gépnek csak 3. próbálkozásra sikerült leszállnia a Liszt-Ferenc repülőtéren. A Blick beszámolója szerint a pilóta bonyolult megközelítést hajtott végre, és nem tudni, hogy pontosan miért. Egy marosvásárhelyi rokonom ült a gépen, amikor végre leszálltak, órákba tellett, még lenyugodott. Azt mondta, a félelem mellett a bizonytalanság volt a legnagyobb baj, senki sem mondta meg nekik, hogy mi történik, minden utas rettegett, mesélte egy szemtanú. Gulyás Zoltán pilóta elmondása szerint az utasok tájékoztatása ráér, mert a biztonság az első, egy ilyen esetben a pilótának a repüléssel kell foglalkoznia. A Blick megkereste a Wiesert, amely közölte, a Marosvásárhelyi Budapest járat leszállását szélnyírás nehezítette, ezért kellett átstartolni, ami gyakori jelenség. Kedden nyugat felül egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kisgyörgy Krisztiántól. A Magyar Kézilabda Szövetség támogatásának köszönhetően jelentős infrastruktúrális fejlesztés valósult meg Lajos Mizse városi önkormányzatának tulajdonában álló Polyák Imre sportcsarnok, amely a létesítmény működésének minőségét, valamint a sportolók és a nézők biztonságát egyaránt szolgálja. A felújítás során megújult a játéktér burkolata, a parketta teljes csiszoláson, festésen és lakkozáson esett át, így a pálya ismét korszerű és esztétikus megjelenést kapott. A korábban elhasználódott bordásfalak helyére vadonatúj elemek kerültek, amelyek az edzésmunka színvonalát is emelik. A fejlesztések részeként a pályára a Nemzetközi Kézilabda Szövetség által is hitelesített professzionális kapuk kerültek, biztosítva a magasabb szintű versenyeztetés feltételeit. Emellett a két fő öltöző nyílászáróinak cseréje is megtörtént, ami komfortosabb környezetet teremt a csapatok számára. A pálya vonalazása is átalakításra került, az új kialakításoknak köszönhetően a játéktér a nézőtértől távolabb helyezkedik el, így megnövekedett a biztonsági zóna az oldalvonal mentén. Ez nem csak a játékosok számára jelent kisebb zavaró tényezőt a mérkőzések során, hanem a baleset veszély csökkentésében is fontos szerepet játszott. A biztonság növelése érdekében az alapvonal mentén elhelyezkedő radiátorok faburkolatot kaptak, és a közeljövőben további szivacsréteggel egészülnek ki, megfelelve a modern sportlétesítményekkel szemben támasztott elvárásoknak. A felújítás 2026. március 9-én kezdődött, és április 14-én sikeresen be is fejeződött, így a Mize KC csapatai már birtokba vehették a megújult csarnokot. A kézilabda pálya mellett futszal és két darab tollaslabda pálya is felfestésre került. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
5: Indul egy újabb óra, a régió

0: igazi zenékkel, Phoenix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.
2: Van az a

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
3: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
3: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
5: Volkswagen.
6: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ocsamofaz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Cselekvési tervet dolgoz ki az asszály miatt, az új kormány 5. alkalommal várja a műfaj rajongóit, a Jazz Fest Budapest. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Visszavonta a Debrecen Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdós Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó asszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasította ma leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdós Lászlót, egy azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze 1/10 hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. 5. alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazz Fest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja Charles Lloyd. A 10 nap alatt 12 országból majd 200 fellépőt láthatnak a jazz rajongók. Az idei díszvendég Dél-Korea lesz, ahonnan több világsztár jazz művész is érkezik. A helyszín főként a Városháza Park, de még több más helyszínen is belefuthatunk a műfaj legjobbjainak produkcióiba. Pánik tört ki a Wieser Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán április 30-án csütörtökön, miután a gépnek csak 3. próbálkozásra sikerült leszállnia a Liszt-Ferenc repülőtéren. A Blick beszámolója szerint a pilóta bonyolult megközelítést hajtott végre, és nem tudni, hogy pontosan miért. Egy marosvásárhelyi rokonom ült a gépen, amikor végre leszálltak, órákba tellett, még lenyugodott. Azt mondta, a félelem mellett a bizonytalanság volt a legnagyobb baj. Senki sem mondta meg nekik, hogy mi történik, minden utas rettegett, mesélte egy szemtanú. Gulyás Zoltán pilóta elmondása szerint az utasok tájékoztatása ráér, mert a biztonság az első egy ilyen esetben a pilótának a repüléssel kell foglalkoznia. A Blick megkereste a Wiesert, amely közölte, a Marosvásárhelyi Budapest járat leszállását szélnyírás nehezítette, ezért kellett átstartolni, ami gyakori jelenség. Kedden nyugat felül egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, még az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
0: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: I got it.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ocsamofaz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Maradt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Az ingatlan ár nőtt Budapesten, de a kereslet nem. Országos razziát tart a rendőrség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten.
1: Novel.
0: Noticias.
1: Novinky.
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Ami korábban lélektani határ volt, az mára átlag ár lett a budapesti ingatlanpiacon. A kínálati ár fentebb tolódott, a kereslet viszont nem követte ugyanilyen tempóban a budapesti ingatlanpiacon, írja egy nagy hazai ingatlankereső portál. A kereslet kínálat között tovább erősödik a feszültség Budapesten. Az ingatlanok 40%-a 100 milliós sávban mozog, a vásárlóknak viszont csak negyede keres ebben az árkategóriában ingatlant. Az arány vidéken még látványosabb, kiemelten a Balaton környékén, illetve Veszprém és Somogy megyékben. Győr-Moson-Sopronban minden ötödik ingatlan eléri a 100 millió forintos árat. A potenciális vásárlóknak viszont csak tizede keres ennyiért. Zalában és Fejérben még nagyobb a szakadék. A volt Pest Erzsébeti öntödében kapott új otthont a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza, áll a Fővárosi Nagy Cirkusz és az Oktatási Intézmény közleményében. Az új épületek átadása mérföldkő az intézmény életében. Új cirkusz és táncművészeti szintér jön létre, egy olyan kulturális találkozóhely, ahol a felsőfokú oktatás mellett az amatőrök és a gyerekek is mozgásra ösztönző térre találnak, idézte a közlemény Reidl Kamillát, a főiskola megbízott rektorát. Létrejött az intézmény első saját kampusza, ahol hagyományainkat megőrizve képesek vagyunk új értéket adni a következő generációk számára, fogalmazott. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal együttműködésben álló intézményben tánctanár, cirkuszművésztanár, kortárs tánc, cirkuszművészet és cirkuszi táncos szakokon folyik a képzés. Európa leghíresebb luxusvonata idén is megáll a nyugati pályaudvaron, és több lenyűgöző várost köt össze a történelmi szerelvény. A 2026-os szezonban összesen 5 alkalommal lesz látható a legendás szerelvény Budapesten. Az első lehetőség 2026. május 13-án adódik, amikor a vonat a magyar fővárosból indul Párizs felé. A nagy keleti expedíció keretében a Párizs-Isztambul járat utasai 2026. május 26-27-én éjszakáznak Budapesten, miközben a szerelvény a nyugati pályaudvaron várakozik. Szeptemberben szintén 2 alkalommal érinti a magyar fővárost a vonat, szeptember 2-án tranzit megállóként szerepel az Isztambul-Párizs járaton, majd szeptember 26-án, 27-én ismét az isztambuli úton pihen meg egy éjszakára. Országos razziát tart a rendőrség május 4-e és 10-e között Budapesten és szerte az országban kiemelten ellenőrzik a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat. A kampány keretében a hatóságok főként a vezetési és pihenőidők betartását, valamint a veszélyes áruk szállítását vizsgálják. A rendőrök Magyarország egész területén jelen lesznek, és a szakmai szabályok mellett az országban tartózkodás jogszerűségét is ellenőrizni fogják. Kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyolfelhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Éjjel 2 óra van.
1: Éjjel 2 óra van.
2: A fővárosban is óriási az asszály, néhol egy hónapja nem esett. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje. A déli körvasút bővítése során nem csak látványos hídbetolások zajlanak, hanem rendkívül összetett, innovatív mérnöki megoldások is megvalósulnak Budapest egyik legforgalmasabb városi környezetében. A projekt különlegessége, hogy a déli körvasút beruházása során a kivitelezők úgy építenek ki új, sokszor 1000 tonnát meghaladó hídakat, hogy közben a közlekedés folyamatosan fenntartható marad. A kivitelezők szerint a fejlesztés keretében Budapest sűrűn beépített területein összesen 7 helyszínen zajlik vasúti hídépítés. Pesten a Gubacsi út és a Soroksári út térségében, Budán pedig többek között a Dombóvári út, a Budafoki út, a Szerémi út, a Fehérvári út és a Bartók Béla út környezetében valósulnak meg új műtárgyak, illetve történnek szerkezetcserék. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson, ezek közül 2 a fővárosban van, nem volt mérhető csapadék az év 4. hónapjában. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők, akihez egy koraszülött mentőegység is érkezett, akik speciális eszköztárukkal szállították kórházba a kisbeteget, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Néhány nappal ezelőtt értesítették a mentőket egy csecsemőhöz, akihez először a Pest Erzsébeti mentők érkeztek, majd a Cserny Alapítvány munkatársai is, akikkel közösen megmentették a baba életét. A koraszülött mentők személyesen jöttek el gratulálni a mentésben résztvevőknek. Elfogták a váci sorozattolvajt, aki végig lopott 4 napot. Béj Attila április 13-án egy váci garázssor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Amikor közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem tétovázott sokat. Éjszaka egy parkoló teherautó 3 szögablakát törte be, majd az abban talált szerszámképeket magával vitte. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment be, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt 3 pár cipőt lopott. El. Aztán egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Vácon beszállt egy ház előtt parkoló autóba, a járgányban talált egy táskát, amiben a kocsi indított.